Tűfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és az imént a Kultúrkör zenélt az éjszakában. Ez volt tőlük a mára már klasszikus rádió. Viszont nem maradunk jó zenék nélkül, ugyanis már is zenél a Ruby Harlem, ez a Tüp Tüp Song.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok. Ez volt a Jumping Matt and His Combo-tól a Family Burden, az én egyik kedvenc harmonikás dalom, amit most már is sokunk kedvence a 4-es Street követés a 10 éven át.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akarok.

0: a sorsod.
1: Bárhol jársz, bármit csinálsz,
2: a Petőfi Rádió mindenhova elkísér.
1: Minden magyar.

0: Zenét határtalanul online.
1: Petőfi Rádió.
2: Nem kell az ékszer, volt minden elégszer. Te is emlékszel, miért nem kapok glóriát? Volt minden sokszor, nem féltem a rossztól, a dolgok jöttek maguktól, de most már

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezen az estén Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Így én azt mondom, hogy aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

0: magyar zene rajongói a Facebookon is együtt vannak.
1: Kövess minket! facebook.com/Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok. Miről szól ez a dal? Énekelte nekünk a Fluidia az elmúlt percekben, amit most már is a Színvak követ sokunk kedvencétől, a Walmartól.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és most az éjszakában a mikrofonnál Fekete Laci. Dr. Kotász dala szólt, ez volt az ördögös, amit most már is a hipnózia és a vadvirágok követ itt nálunk a Petőfin.

0: bárhol jársz, bármit csinálsz.
1: A Petőfi Rádió mindenhova elkísér.
0: Minden magyar.
2: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezen az estén Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel, így én azt mondom, hogy aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk.
0: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag

Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok. Start Again, ez szólt a Poniklo and Everyone Else-től, amit most már is egy kultikus dal követ itt a Petőfin, ez a Levél Destől.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és az éjszakában most is a mikrofonnál Fekete Laci. Úgy elmennék, ez volt a Van Éjjem dala, ami szólt az imént, amit most már is az IKEA követ AKC Misitől, valamint Showblocker Barbarától.

Elmehetnénk moziba, utána Ikeába. Megmutatnék pár dolgot, csomó mindent kitaláltam. Összeszedhetnénk majd, hogy mit raknánk be a lakásba. Hogy

0: Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Utazunk magas ég, körülöttünk mindenség, ilyet ritkán látok én. Nálunk enyhék az esték, fúj a szél a hajadat, húsz a

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezen az estén Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel, így én azt mondom, hogy aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

0: szerint.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ebben az órában is a mikrofonnál Fekete Laci. Az éjszakában Varga Zsuzsa dala szólt az imént, ez volt a Te beszéled a nyelvemet, amit most már is Hangácsi Márton követ, és a Tegnapnak háttal című dal.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok. A kertben szólt Juhász Zolitól az elmúlt percekben, amit most már is az én egyik kedvenc hazai alter rock csapatom követ, az Elefánt és a Kár itt a Petőfi.

hogy az álomgyárban a párna elfogyott.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és most elérkezett a Csendesebben vigadjanak vége, viszont nem vagyok egyedül itt a kis stúdióban, vendégem Megyesi Gábor, aki még csak most indítja a Halló Magyarokat. Szia, Megyó!
1: De most nem, jó reggelt, hello Laci! Hát figyelj már, itt szorongatom a kis kávésbögrémet, én most így megvagyok, ahogy látom, nagyon jó kis zenékkel is kezdjük ezt a napot, úgyhogy mi kell még? Hát talán annyi, hogy téged elküldjünk most pihenni egy picit.
0: Nagyon köszönöm, még csak annyira felej nekem, hogy mivel indul az óra.
1: A Margaret Islandet hozom, engedd, hogy szabad legyek, ez jön mindjárt.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
3: és az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban.
2: A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Seyfried Adél.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Kellemes őszi idő lesz sok napsütéssel. Jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetés tervezetét. Visszakapják nyelvhasználati jogaik egy részét a kárpátaljai magyarok.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Rövidebb ideig, de továbbra is fél óránként jár a balatoni komp, Szántódról 7 és 19, Tihanyrévből reggel 4:08 és este 4:08 között indulnak a hajók. A téli menetrend november 2-án lép majd életbe. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetés tervezetét, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, az igazságosság és a fejlődés költségvetése több lehetőséget biztosít a társadalom széles rétegeinek. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben, az aszálykárok mérséklésére pedig vízmegtartási programot indít a kormány. Ma választhatja meg az országgyűlés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét, akiket tegnap nevezett meg a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A jelöltekről az országgyűlés titkos szavazással dönthet. Fejes Pétert jelöli legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Baka András szerint a korábbi Vas megyei főügyész helyettes alkalmas arra, hogy helyreállítsa az ügyészség pártatlan működését. Fejes Pétert 2012-ben Polt Péter indoklás nélkül mentette fel a Veszprém megyei főügyészi posztról. Az államfő első jelöltjét, Szatmári Zoltánt két hete nem szavazta meg az országgyűlés. Aláírta az oktatási törvény módosítását Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, miután a parlament nagy többséggel elfogadta azt. Ezzel egy csak nem 10 éves vita rendeződhet, és a kárpátaljai magyarság visszakaphatja anyanyelv használati jogait az oktatásban. A döntés Ukrajnának is kedvez, hiszen megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza. Ma vonul be a kórházba 14. Leó pápa. A katolikus egyház fő vasárnap a Szent Péter téren összegyűlt hívek előtt jelentette be, hogy csomót találtak a tüdejében. Azt még nem tudni, hogy mikor műtik meg a pápát.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: A hajnali köd feloszlása után sokfelé képződnek pára és ködfoltok. Délelőtt délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz. Hajnalban a fagyzugokban -2 fok is van, máshol 2 és 8 fok közötti hőmérséklet valószínű. Napközben 12-17 fok várható. A hét második felében néhol 20 fok is lehet.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Egy újabb napot indítunk, kedd van, október 13-át írunk, jó reggelt, 6 óra után járunk, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod, és hogy mosolygós legyen a mai napod, mindjárt hozom Szakács Gergő Indulj el slágerét, de csak is a Margaret Island után, ez most az, engedd, hogy szabad legyek.
2: Itt egy újabb óra, kizárólag.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Jó reggelt, csodás keddet, október 13-a van, és hát elindítjuk a mai napunkat is. Nézzük gyorsan a naptárat. A mai napon az Edék és a Kálmánok a névnaposaink, nekik nagyon boldog névnapot, születésnaposoknak pedig sok-sok boldogságot. Ezen a napon született Mari Zsuzsi, az 1968-as Táncdal Fesztivál ikonikus győztese, akinek olyan slágereket köszönhetünk, mint a Mama, vagy éppen a Felmegyek hozzád. És ma ünnepel Forgács Péter színész rendező, a hazai szinkron egyik legnagyobb klasszisa, ha behunjuk a szemünket, akkor rögtön beugrik a hangja. Ő David Hasselhoff állandó magyar hangja, de a Harry Potter filmekben Voldemortnak is ő kölcsönözte a hidegrázós, zseniális szinkronját. Világnapokból sincs hiány ma. Ma van a nemzetközi öltözki nap, amit az így nyertem anyátokkal Barney Stinsonja ikletett. Ha ma esetleg elegáns öltönyben, kis kosztümben vagy nyakkendőben indulnál munkába vagy suliba, akkor küldj egy fotót, Barney büszke lenne. És ma tartják a melltartó nélküli napot is. Ez a nap a kényelem mellett egy rendkívül fontos ügyre hívja fel a figyelmet, a merrák megelőzésére és a korai felismerésére, önvizsgálatra. Hölgyeim, mindenki vigyázzon magára. Dobd fel a legcsinosabb szettet, és tarts a Petőfivel ma is, a Magna Cum Laude-val megyünk tovább. Ez a köszönet. Jó reggelt! Gábé!

0: Fél hét van, jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Hűvösen indult a kedd, úgyhogy öltöz fel jól mindenképpen, ami pedig a folytatást illeti. Mindjárt bemelegítünk az Ivy and the Parazollal, a hírpercek után itt lesz a Jól áll nekem az élet. Én Megyesi Gábor vagyok, töltsük együtt a következő órákat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Seyfried Adél.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Napos, de hűvös idő lesz. Jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetés tervezetét. Aláírta az ukrán elnök a kárpátaljai magyarok anyanyelvi oktatását is biztosító törvénymódosítást.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M5-ös autópályán Ócsai és az M0-as autóút csomópontja között új terelés épült ki. A 22-es és a 30-as kilométer között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható. Röszke felé pedig a leálló és külső sávon halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: A jövő héten közzéteszik a 2027-es költségvetés tervezetét, jelentette be a miniszterelnök napirend előtti felszólalásában az országgyűlésben. Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy több program elindítását is tervezik. A többi között a Baross Gábor vasútfejlesztési tervet, amely 3550 milliárd forinttal segíti majd a magyar vasút megújítását a következő 10 évben.
4: Elindítjuk a Vekerles Sándor átfogó lakhatási programot, amely munkalehetőségeket teremt, amíg a beruházás tart, majd lakást, otthont és kollégiumot szerte az országban. Vízmegtartási programot indítunk. Évekkel ezelőtt kellett volna ezt a munkát elkezdeni, évekkel vagyunk elkésve, de ez nem lehet kifogás.
3: Az ellenzéki pártok a kormány eddigi teljesítményét bírálták. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője, a többi között gyárbezárásokról, növekvő munkanélküliségről és rekordmagas üzemanyagárakról beszélt. Létvári Bence, a KDNP frakció vezetője úgy fogalmazott, a miniszterelnök ahelyett, hogy az elmúlt 6 hónapról tartott volna beszámolót, csak a Fidesz-KDNP-vel foglalkozott. Torockai László, a Mi Hazánk képviselőcsoportjának vezetője, szintén amiatt bírálta Magyar Pétert, hogy többet beszélt az Orbán rendszerről, mint az eddig elvégzett munkáról, illetve arról, hogy mire számíthatnak a hazai cégek, munkavállalók. Orbán Viktor szerint baloldali gazdaságpolitika érvényesül ma Magyarországon, a Tisza kormány az ígéretekkel szemben az adóemelések irányába halad. A volt miniszterelnök a Hír TV-ben azt mondta, hogy a lassú növekedést nem lehet adóemelésekkel élénkíteni, és vissza kellene térni a munkaalapú gazdasághoz. Beszélt arról is, hogy szerinte Magyarország jelenleg orosz ellenes és ukrajna párti politikát folytat, és azt állította, hogy a kormány pénzzel segíti Ukrajnát, és ezzel Magyarországot is közelebb sodorja a konfliktushoz. Fejes Pétert javasolt a legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök. A korábbi Vas megyei főügyész helyettes tavaly vonult nyugdíjba az életkori korlátozás miatt. Jelenleg több egyetemen is oktat. Baka András szerint Fejes Péternek nincs pártpolitikai kötődése, szakmai tapasztalata és függetlensége alkalmassá teszi arra, hogy helyreállítsa az ügyészségbe vetett közbizalmat.
5: Pályája azt mutatja, hogy nem politikai lojalitáshoz, hanem a törvényhez és hivatása szabályaihoz igazodott. Higgadt, tapasztalt és mértéktartó ember. Ismeri a szervezet értékeit és hibáit, és megvan benne az elszántság ahhoz, hogy az

0: előbbieket megőrizze, az utóbbiakkal pedig következetesen szembenézzen.
1: Az államfőnek azért kellett új jelöltet állítania, mert az országgyűlés szeptember végén nem választotta meg a korábban javasolt Szatmári Zoltánt. Az ügyészség társadalmi megbecsülésének visszaszerzése a legfontosabb cél, jelentette ki Fejes Péter jogász, miután a köztársasági elnök legfőbb ügyésznek javasolta. A korábbi Vas megyei főügyész helyettes a Sándor Palotában tartott eseményen fontos feladatnak nevezte a szakmaiság erősítését és a politikamentesség érvényesítését.
2: Azért vagyok most itt, mert ha egy hivatását szerető és féltő ügyész a Magyar Köztársaság elnöke magához szólít, megbízik benne, akkor annak az embernek, ha valóban ügyésznek tartotta és tartja magát, nincs más választása, mint a szolgálat vállalása. Tudom, ha az országgyűlés is bizalmat szavazna nekem, a legnagyobb alázattal látnám el ezt a magas tisztséget, hiszem, hogy a nehéz feladatot, tisztességemet megőrizve megoldanám, de legalábbis megbirkóznék vele.
1: Az országgyűlés ma dönthet a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal három új elnök helyettes jelöltjéről. Az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság a közpénzügyi területre Ötvös Károlyt, a vádemelésért felelős posztra Gellért Károlyt, a fellebbviteli elnök helyettesi tisztségre pedig Terhes Tibort javasolta. Első és másodfokon is törvényesnek ítélte a bíróság Sesták Miklós KDNP-s képviselő őrizetbevételét, közölte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal. A bíróságok megállapították, hogy a mentelmi jog felfüggesztése már az országgyűlési döntés kihirdetésével hatályossá válik. Nem kell megvárni annak megjelenését a magyar közlönyben, áll a hivatal közleményében. Az MVVH arra reagált, hogy Sesták Miklós ügyvédje szerint védencét csak nem egy órával azelőtt vették őrizetbe, hogy a politikus mentelmi jogát felfüggesztő határozat megjelent a magyar közlönyben.
3: Petőfi Rádió. Hírpercek.
1: Aláírta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A jogszabály ma lép hatályba, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A jogszabály módosítással a kárpátaljai magyarok visszakapják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét. A magyar tannyelvű iskolákat, a magyar nyelvű érettségit, és használni lehet az anyanyelvet iskolai rendezvényeken. Ukrajna számára ezzel megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza. A Fidesz szerint továbbra sincs garancia arra, hogy ne korlátoznák a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati jogait. Dömötör Csaba, a Fidesz EP képviselője közölte, a módosítás nem terjed ki például az oktatáson kívüli nyelvhasználati kérdésekre. Hozzátette azzal, hogy a kormány feladja a csatlakozási tárgyalásokkal kapcsolatos vétóját, elveszti a lehetőséget arra, hogy a jövőben kiálljon a kárpátaljai közösségek mellett. Az eddigi legnagyobb orosz szankciós csomagját fogadta el az Európai Unió. A tagállamok külügyminiszterei összesen több mint 1600 személy és cég elleni büntetőintézkedésekről döntöttek az Ukrajna elleni orosz agresszió miatt. A korlátozások elsősorban az orosz hadipari cégeket és vezetőiket érintik, de szankcionáltak 77 embert az Ukrajna megszállt területein tartott orosz választások miatt is. Az uniós szankciós listán így már több mint 4600 név szerepel. Ma elkezdődik 14. Leó pápa gyógykezelése a római Gemelli klinikán. A 71 éves egyházfő vasárnap jelentette be, hogy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, és hamarosan megoperálják. A műtét napját még nem közölte a Vatikán, de azt lehet tudni, hogy a lábadozás várhatóan egy hétig tart majd. Ez alatt a napi ügyeket az államtitkárság irányítja, néhány esemény azonban elmarad, mondta el a Kossuth Rádió krónikájának Szerdahelyi Csongor volt vatikáni diplomata.
4: Az egyházban a pápa az államfő, és a miniszterelnök az az államtitkár, tehát az üzemmenet az a szokásosan megy tovább, kivéve a pápai protokoll, de helyette ezt nem fogja senki más elvégezni. Tehát ilyen értelemben van egy szünet a pápai protokollális események területén, de más változás nem von maga után egy ilyen egyhetes kiesés.
1: 14. Leó a tervek szerint november első felében Dél-Amerikába utazik. Az apostoli látogatás programját egyelőre nem módosították. Két amerikai tudós, Robert Hall és Michael Woodford kapta megosztva az idei közgazdasági Nobel-emlékdíjat. A Svéd Tudományos Akadémia indoklása szerint a kutatók olyan új gazdasági modelleket dolgoztak ki, amelyek segíthetik a gazdasági ingadozások mérséklését. Eredményeik hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a kormányok és a jegybankok hatékonyabban, megfelelő időben hozott intézkedésekkel kezeljék a gazdasági visszaeséseket. A hajnali pára és ködfoltok megszűnése után a délelőtti órákban délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos komoly felhős idő lesz. Napközben 12-17, este 4-9 fok várható. A hét második felében tovább melegszik az idő, helyenként akár 20 fok is lehet.
3: Petőfi Rádió. Sport.
5: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágui Gergely. A labdarúgó MB2 9. fordulójának záró mérkőzésén a tabella alsóházában elhelyezkedő BVSC hazai pályán 5-2-re legyőzte a listavezető Soroksárt. A vendégeknek ez volt az első vereségük a bajnokságban, ám így is első helyen állnak, a Vasutasok pedig második győzelmükkel feljöttek a 13. helyre. Vélhetően a szerdai Linz elleni Bajnokok Ligája alapszakasz mérkőzést is kihagyja Szoboszlai Dominik. Erről a Liverpool labdarúgó csapatának vezetőedzője Andoni Iraola beszélt a Manchester City ellen 3-0 elveszített angol bajnoki mérkőzés után. A magyar válogatott csapatkapitánya térdhajlító izomsérülés miatt a rangadót is kihagyta. Béni István az alapversenyben a legjobb volt, a döntőben végül a 4. helyen zárt férfi légpuskában a kairói sportlövő világkupán. A számot a cseh Jerzy Privartsky nyerte. Női sportpisztolyban az olimpiai bronzérmes Major Veronika, illetve Fábián Sár Ráhel egyaránt egy körrel szorult ki a 30+30 lövéses verseny döntőjéből. Szántosi Dávid, András Csaba és Szudi Ádám is győzött hétfőn délelőtt selejtező csoportjában a jobbjanai egyéni asztali tenisz Európa-bajnokságon. Szántosi második mérkőzésén első győzelmét aratta, így még reménykedhet, míg Andrásira és Szudira kedden sorsdöntő csata vár a főtáblára kerülésért. A nőknél Nagy Judit második vereségét is elszenvedte csoportjában, így kiesett, ám Péter Johanna győzött, így a keddi utolsó meccsén még lesz esélye kivívni a főtáblás folytatást. A férfi párosoknál az András Szudi kettős 3 sima játszmában nyerte második fordulós összecsapását, ezzel főtáblás, akárcsak Szántosi a Holland de Boer oldalán. Női párosban Péteri Dohócki Nórával viszont kikapott, így ők búcsúztak. Köszönöm figyelmüket!
3: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
1: Petőfi Rádió. Minden magyar.

0: 7 óra előtt vagyunk, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar jó reggelt, csak semmi stressz, kedv van, mély levegő, beszív, és kifúj. Aztán ezt ismételgessük még sűrűn ma. Ha pedig van közlekedési infód, azt küld el nekem SMS-ben vagy Viberen 0630303380, de Instán és Facebookon is tudsz üzenni. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, én itt leszek a folytatásban is, rád pedig úgy szintén számítok. Jön mindjárt a Lóci játszik, és az Ó Nincs a friss hírek után.
1: Termék megjelenítést tartalmazott. Műsora

0: 0630 380 a számra. Igazi, élő kívánság műsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánság műsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar. A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
1: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
2: a Kultúrfitnessben.
3: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kultúrfitness.
1: Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban, Szani Rolanddal.
4: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
7: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
9: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: Az elfelejtett sziget. Tele varázslatos lényekkel.
11: Kapaszkodjatok!
10: De vigyázzatok, mert minél tovább maradtok ott, annál több emléket felejtetek el.
9: Elfelejtett sziget. A mozikban.
12: Másképp szól, de ugyanúgy szenvedünk tőle. A nátha orrtüneteire válassza az Ectoin tartalmú Reventil orrsprét.
13: A Reventil orrspré enyhíti az ordugulást, orrfolyást, tüsszögést és segíti az ornyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes, gyermekek számára is alkalmazható. Patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
12: A Reventil orrsprével újra fellélegezhet.
13: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Seyfried Adél.
2: Ez a Petőfi Rádió.
14: Kellemes őszi idő lesz sok napsütéssel. A december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítása is téma lesz ma a parlamentben. Ma vonul be a kórházba Leó pápa.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
14: Táblának ütközött egy kamion az M0-as autó déli szektorában, az M5-ös autópálya csomópontjában a 31-es kilométernél. Az M1-es autópálya felül az M5-ös Szeged felé vezető oldalára jelenleg nem lehet lekanyarodni. Emiatt egy csomóponttal tovább kell hajtani, majd ott visszafordulni. Rövidebb ideig, de továbbra is fél óránként jár a balatoni komp. Szántódról 7 és 19, Tihanyrévből reggel 4-8 és este 4-8 között indulnak a hajók. A téli menetre november 2-án lép majd életbe. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380 számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
14: Ma választhatja meg az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét. Emellett új tagot választhatnak a média tanácsba is. A parlament ismét szavaz az orvosi kamara kötelező tagságáról, miután a jogszabályt az államfő megfontolásra visszaküldte. Már ma döntés születhet arról, hogy a kereskedelmi gázolaj után év végéig 25 forinttal magasabb jövedéki adót lehessen visszaigényelni. Napirenden szerepel, hogy már idén munkaszüneti nappá nyilvánítsák december 24-ét, és tárgyalják a politikusok vagyongyarapodását, szigorúban ellenőrző korrupció ellenes csomagot is. Javította a magyar gazdaság növekedési kilátásait az IMF. A Nemzetközi Valuta Alap áprilisi előrejelzéséhez képest 0,2-del 1,9%-ra emelte az idei várakozását. A jövő évit pedig 2-ről 2,1%-ra növelte. Jelentősen módosította a magyar inflációs előrejelzését is. Még erre az évre áprilisban még 3,8%-ot várt, addig most csak 1,9%-kal számol. Aláírta az oktatási törvény módosítását Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, miután a parlament nagy többséggel elfogadta azt. Ezzel egy csaknem 10 éves vita rendeződhet, és a kárpátaljai magyarság visszakaphatja anyanyelv használati jogait az oktatásban. A döntés Ukrajnának is kedvez, hiszen megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza. Ma vonul be a kórházba 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő vasárnap a Szent Péter téren összegyűlt hívek előtt jelentette be, hogy csomót találtak a tüdejében. Azt még nem tudni, hogy mikor műtik meg a pápát.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
14: A reggeli pára és kötfoltok feloszlása után többnyire napos idő várható, gomoly felhőkkel, eső nem valószínű. A szél napközben többfelé megélénkül. A hőmérséklet délután 13 és 18, késő este 4 és 9 fok között alakul. A hét második felében tovább melegszik az idő, helyenként akár 20 fok is lehet.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Továbbra is marad a képes lapos ősz. Adélnak köszönjük szépen a legfrissebb híreket. Szép jó reggelt, megyünk tovább a keddünkben. Itt a Petőfin, hello, Megyesi Gábor vagyok, és Lóci játszikot hozom a kezdésre. Ez már is az. Ó, nincs.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

4-8 után járunk 2 perccel, szép jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar, bár az október azért tartogat még kellemesebb napsütéses órákat, a Balaton vízhőmérséklete már 15 fok alá ment, és tegnaptól a közlekedésben is életbe léptek az őszi változások, vágányzár van az északi parton, karbantartási munkálatok és sincsere miatt, ezért aztán leállt a vonat közlekedés Balatonfüred és Tapolca között csütörtökig, azaz október 15-ig ezen a szakaszon valamennyi vonat helyett pótló buszok szállítják az utasokat, és érdemes készülni, mert hogy a hónap második felében egy másik szakaszon folytatódik majd a felújítás. Az őszi komp menetrend is úgy alakul, hogy mivel Szántód és Tien között már a csökkenő utasforgalomhoz igazodnak a járatok, a kompok fél óránként indulnak Szántódról 7 és 19 óra, Tienből pedig 7 óra 15 és 19 óra 15 között a bő 8 perces átkerésnél. A szél ellen már azért elkél a meleg kabát, és egy jó hír a végére, hogy a hétvégi esőzéseknek köszönhetően hosszú idő után végre emelkedett a Balaton vízszintje, és úgy tudom, hogy a velencei tója is pár centivel. Induljon mosolygósan a kedded a Petőfivel és a legjobb hazai zenékkel. Az Intim Torna Illegállal megyünk már is tovább, ez a Mennyország kapujában. Jó reggelt!

0: Wings of Love, egy Petőfi klasszikus, fél nyolckor itt a Petőfin, ahol minden magyar, a Zságárt hallgattuk meg. Jó reggelt, jó hűvös a reggel, én amikor jöttem be hatra, nekem kellett már a téli kabát. 6 fok volt itt Budapesten, bár ahogy nézem, az országos átlag 3 fok körül van, szóval ha még nem indultál el otthonról, egyáltalán nem túlzás már a téli kabát. Na hát is adom a szót Adélnak, aki hozza a friss híreket, aztán bizunk.
1: Kicsi lány, oh, szia, hello, álljunk össze, mint két kicsi legó.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Seyfried Adél.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Kellemes őszidő lesz sok napsütéssel. Javította a magyar gazdaság növekedési kilátásait az IMF. Több mint 100 külföldi túrázó rekedt Nepálban az áradások miatt.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Portáltáblának ütközött egy kamion az M0-ás autó déli szektorában, az M5-ös autópálya csomópontjában a 31-es kilométernél. Az M1-es autópálya felül az M5-ös Szeged felé vezető oldalára jelenleg nem lehet lekanyarodni, emiatt egy csomóponttal tovább kell hajtani, majd ott visszafordulni. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Javította a magyar gazdaság növekedési kilátásait az IMF. A Nemzetközi Valuta Alap áprilisi előrejelzéséhez képest 2/10-del 1,9%-ra emelte az idei várakozását, a jövő évit pedig 2-ről 2,1%-ra növelte. Jelentősen módosította a magyar inflációs előrejelzését is. Még erre az évre áprilisban még 3,8%-ot várt, addig most csak 1,9%-kal számol. Ma választhatja meg az országgyűlés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét. Emellett új tagot választhatnak a média tanácsba is. A parlament ismét szavaz az orvosi kamara kötelező tagságáról, miután a jogszabályt az államfő megfontolásra visszaküldte. Már ma döntés születhet arról, hogy a kereskedelmi gázolaj után év végéig 25 forinttal magasabb jövedéki adót lehessen visszaigényelni. Napirenden szerepel, hogy már idén munkaszüneti nappá nyilvánítsák december 24-ét, és tárgyalják a politikusok vagyongyarapodását szigorúbban ellenőrző korrupció ellenes csomagot is. Aláírta az oktatási törvény módosítását Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, miután a parlament nagy többséggel elfogadta azt. Ezzel egy csaknem 10 éves vita rendeződhet, és a kárpátaljai magyarság visszakaphatja anyanyelv használati jogait az oktatásban. A döntés Ukrajnának is kedvez, hiszen megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza. Több mint 100 külföldi túrázó rekedt Nepál áradások sújtott a régióiban. A himalájai ország középső részén több mint 40 házat és 4 hidat söpört el az újabb áradat, melyet földcsuszamlás idézett elő.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: A pára és ködfoltok feloszlása után többnyire napos idő várható, gomoly felhőkkel, eső nem valószínű. A szél napközben több felé megélénkül. A hőmérséklet délután 13 és 18, késő este 4 és 9 fok között alakul. A hét második felében tovább melegszik az idő, helyenként akár 20 fok is lehet.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: kávé helyett halló magyarok.
1: Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
2: 3:48 lesz 2 perc múlva. Jó reggelt. Ugye neked is ott figyel már a konyhapulton a multivitamin, a C, a D-vitamin, meg még talán egy kis hajvitamin is. Hát bár az étrend kiegészítők az egészség megőrzését ígérik, a szakértők azért figyelmeztetnek, hogy a túlzott vitamin bevitel éppen az ellenkező hatást válthatja ki, és komoly tüneteket okozhat. A legnagyobb veszélyt az jelenti, ha többféle készítményt szedünk egyszerre, hiszen ezekben gyakran átfedik egymást a hatóanyagok, de hát, hogy mire is érdemes figyelni? A D-vitamin esetében a túladagolás, túlzott kalcium felhalmozódást, állandó szomjúságot, gyakori vizelést és vesekárosodást okozhat. A B6 vitamin túlzott bevitele meglepő módon pont az idegrendszert károsíthatja, ami kéz- és lábfejbizsergéssel, zsibbadással jár. A C-vitamin bár vízben oldódik, nagy dózisban súlyos emésztési panaszokat és vesekövet válthat ki, és ott van a biotin, ami nem feltétlenül mérgező, de felboríthatja a labor eredményeket, például a pajzsmirigy vagy szívvizsgálatokat. A szakemberek azt mondják, hogy egy változatos, egészséges étrend a legtöbb vitamin biztosítja a szervezetnek, kivéve az őszi-téli D-vitamin pótlást, vagy éppen a várandóság alatti folsavat. Mindenki vigyázzon az egészségére, és ne vigyük túlzásba a kapszulákat. És most látom, hogy jött egy friss közlekedési info, hogy baleset történt az 58-ason Pécs felől az autópálya kihajtónál. A felhajtás lehetséges volt 20 perce még Pécs felől. A másik irányból álltak a kamionok, a forgalom a Harkány felüli két sávban haladt. Nagyon szépen köszönöm, kedves név nélküli üzenetküldő. Ha te is arra jársz, és van friss infód az aktuális helyzetről, oszd meg velünk 0-30-30-30-380. Ez az SMS és Viber számunk. Most pedig hozok egy jó Girlhoodot, ez a Csendháborítás, a Petőfi.

0: csak meg.
1: Azt mondják, szedjek rívott rilt, vagy legyek szerelmes, a szerelem segít. Valami mindig húzom, mellkasom szorít. Nem kapok levegőt, úgy érzem, nem jó így. És akkor van, hogy haza nem akarok menni, mert otthon azt érzem, hogy összenyom a semmi. Az utcán kóvágok, ha nincsen velem

0: Felkeltébe a kedreggel, a magas egy underground-dal, 8 óra előtt 3 perccel, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Jó reggelt, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Napsütéssel ugyan, de hűvösen indult a nap, még mindig 4-6 fok között van az országos átlag. Kell a vastagabb kabát. Na de hogy mi várható a folytatásban? Adéltól mindjárt megtudjuk, jönnek a friss hírek, és jön a Balkán fanatik is. Ha te tudnád!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
1: Itthon.
2: Otthon. Program.

0: Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőt ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Vitara már 7,5 misitől, S-Cross már 7,99 misitől, akár 2,1 millió forint kedvezmény mindkettőre, akár 0% THM, használt autó beszámítás bármely Suzuki modell vásárlása esetén. Fú, ez jó sok kedvezmény. Suzuki.hu.
3: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
4: A kávé ugyanaz. A reggel ugyanaz. A kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
5: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotív Extra. A Remotív Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
6: Újra jó kedvűen a Remotív Extrával. Vén nélkül kapható Orbánz fülkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
8: Vagy ki sem látsz a dugóból.
7: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
8: Jogi. A mai nap nincs még veszve.
7: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
8: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
7: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
8: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
7: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
8: a Petőfi Rádióban.
9: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most 10 dekagram pápai extra sonka 399 forint. Két termék vásárlásakor az 59 grammos Knorr bolonyai spagetti alap 399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
7: A mikrofonnál Seyfried Adél.
1: Ez a Petőfi Rádió.
10: Kellemes őszi idő lesz sok napsütéssel. Javította a magyar gazdaság növekedési kilátásait az IMF. Visszakapják a kárpátaljai magyarok az anyanyelv használati jogukat.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Baleset történt az M0-as autót és az M5-ös autópálya csomópontjában a Szeged felé lehajtó ágnál. A kihajtót lezárták, ezért az M1-es autópálya felülérkezőknek egy csomóponttal tovább kell hajtaniuk a 34-es kilométernél lévő Gyál-Pesszent Imre csomópontig. Ott visszafordulva lehet eljutni az M5-ösre Szeged irányába. Hídfelújítás miatt lezárták az M0-as autóút két külső sávját, az M1-es autópálya felé a 17-es és a 14-es kilométer között október 20-áig. A két sávosra szűkült szakasz előtt egyre nagyobb a torlódás. Az M5-ös autópálya felülérkezők már 8 km hosszan araszolnak, és az M51-es csomópontban is torlódik a forgalom. Ha bármi rendkívülét lát az utakon, érje meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
7: Hírek.
10: Javította a magyar gazdaság növekedési kilátásait az IMF. A Nemzetközi Valuta Alap áprilisi előrejelzéséhez képest 0,2-del 1,9%-ra emelte az idei várakozását, a jövő évét pedig 2-ről 2,1%-ra növelte. Jelentősen módosította a magyar inflációs előrejelzését is. Míg erre az évre áprilisban még 3,8%-ot várt, addig most csak 1,9%-kal számol. Ma választhatja meg az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnök helyettesét, emellett új tagot választhatnak a média tanácsba is. A parlament ismét szavaz az orvosi kamara kötelező tagságáról is, miután a jogszabályt az államfő megfontolásra visszaküldte. Már ma döntés születhet arról, hogy a kereskedelmi gázolaj után évvégéig 25 forinttal magasabb jövedéki adót lehessen visszaigényelni. Napirenden szerepel, hogy már idén munkaszüneti nappán nyilvánítsák december 24-ét, és tárgyalják a politikusok vagyongyarapodását, szigorúbban ellenőrző korrupció ellenes csomagot is. Fejes Pétert jelöli legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Baka András szerint a korábbi vasmegyei főügyész helyettes alkalmas arra, hogy helyreállítsa az ügyészség pártatlan működését. Fejes Pétert 2012-ben Polt Péter indoklás nélkül mentette fel a Veszprém megyei főügyészi posztról. Az államfő első jelöltjét, Szatmári Zoltánt két hete nem szavazta meg az országgyűlés. Aláírta az oktatási törvény módosítását Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, miután a parlament nagy többséggel elfogadta azt. Ezzel egy csaknem 10 éves vita rendeződhet, és a kárpátaljai magyarság visszakaphatja anyanyelv használati jogait az oktatásban.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Többnyire napos idő várható, gomoly felhőkkel, eső nem valószínű. A szél napközben többfelé megélénkül, az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon megerősödik. A hőmérséklet délután 13 és 18, késő este 4 és 9 fok között alakul.
0: A hírek után
8: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: Visszatérnek a 20 fokos nappalok, ez nem hangzik rosszul. Adél, köszönjük a híreket. Elő a napszemüvegeket, folytatódik a kellemes őszi reggelünk így kedden. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, a 8 órási rajtban pedig már is itt van a Balkán Fanatik és a Ha Te Tudnád.
8: Itt egy újabb óra,
0: kizárólag magyar zenékkel és Medgyessy Gáborral.
8: Ez a Petőfi Rádió.
12: Baby, I told you. If you make a mistake like this, it's no turning back.

10 perccel járunk fél kilenc előtt. Jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Már nem kell sokat várni, hamarosan elrajtol az első hosszabb pihenő az iskolásoknak. Alig több mint két hét van hátra, és itt az őszi szünet, ráadásul már a teljes tanév szünet menetrendjét is átláthatjuk. Az őszi szünet előtt utoljára október 22-én csütörtökön kell majd beülni az iskolapadba, így október 23-ától egészen november 1-ig tart majd a pihenő, ami a hétvégékkel együtt egy kerek 10 napos feltöltődést jelent a diákoknak, mielőtt november 2-án aztán újra megszólal a csengő. A tanév leghosszabb pihenője persze idén is a téli szünet lesz, a december 18-án pénteken ér véget az oktatás, és legközelebb csak január 4-én hétfőn kell visszatérni, ami egy hatalmas 16 napos téli szünidőt jelent a karácsonyi időszakban. És ha egy picit előrébb megyünk az időben, akkor a második fél évben a húsvéttal egybeeső tavaszi szünethoz majd egy 11 napos lélegzetvételnyi szünetet március 25-e és április 4-e között, ami azért nem hangzik rosszul. Kedves diákok, számoljátok vissza a napokat. A visszaszámláláshoz én pedig hozom a jobbnál jobb hazai zenéket. A Carson Komával folytatjuk. Egyszerűen semmi sem egyszerű. Itt a Petőfim. Ez

Fél kilenc előtt járunk, jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar szépen, lassan, de biztosan melegszik a levegő, bár még mindig elég hűvös van, a vastagabb pulóver kabát kombó szerintem továbbra is jól jön, és egyébként közben erősödik a forgalom az utakon. Ha van bármilyen közlekedési info, említésre méltó helyzetet, dolgokat látsz az utakon, akkor küld el SMS-ben vagy Viberen 06.

0: Ismét elsüllyedt egy hajó a bolgár partoknál dróntámadás miatt.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
0: Baleset történt az M0-as autót és az M5-ös autópálya csomópontjában a Szeged felé lehajtó ágnál. A kihajtót lezárták, ezért az M1-es autópálya felől érkezőknek egy csomóponttal tovább kell hajtaniuk a 34-es kilométernél lévő Gyál Pesszent Imre csomópontig. Ott visszafordulva lehet eljutni az M5-ösre Szeged irányába. Eltört egy vonat áramszedője Kőbánya felső állomáson, amiatt a Kereti pályaudvar Rákos szakaszon csak jelentős korlátozásokkal járnak a vonatok. A 60-i és az új 100-i vonalon hosszabb menetidőre várakozásra, rövidebb útvonalon közlekedő járatokra kell számítani. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
0: A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetés tervezetét, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. A Vekerle Sándor lakhatási program munkalehetőségeket teremt, az aszálykárok mérséklésére pedig vízmegtartási programot indít a kormány. Javította a magyar gazdaság növekedési kilátásait az IMF. A Nemzetközi Valuta Alap áprilisi előrejelzéséhez képest 0,2-del 1,9%-ra emelte az idei várakozását, a jövő évit pedig 2-ről 2,1%-ra növelte. Jelentősen módosította a magyar inflációs előrejelzését is. Míg erre az évre áprilisban még 3,8%-ot várt, addig most csak 1,9%-kal számol. Az európai biztonság legfontosabb stratégiai kérdéseiről volt szó a Varsói Biztonságpolitikai Konferencián, melyre évek óta nem hívtak meg magyar védelmi minisztert. Ruszin Szendi Romulus kiemelte, hogy Magyarország helye ott van a tárgyalóasztalnál. Hangsúlyozta, hogy felkészült katonákra, korszerű képességekre, működő együttműködésre és felelős döntésekre van szükség. Dróntámadásért két hajót Bulgária fekete-tengeri partjai közelében, az egyik elsüllyedt, közölte Rumen Radev bolgár miniszterelnök. Egy hete is történt már hasonló támadás, melyben egy kereskedelmi hajó megrongálódott, egy másik pedig elsüllyedt. Az volt az első olyan támadás hajók ellen, amely a NATO tagállam bulgáriai tengeri gazdasági övezetében történt.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Többnyire napos idő várható, gomoly felhőkkel, eső nem valószínű. A szél napközben többfelé megélénkül, az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon megerősödik. A hőmérséklet délután 13 és 18, késő este 4 és 9 fok között alakul.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

3:44 perc múlva. Jó reggelt! Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Figyelem, szülők, nagyszülők és kis képernyős tehetségek hatalmas lehetőség kapujában állnak a legkisebbek, mert hogy a gyerekek kedvenc csatornája az M2 Mese TV országos szereplő válogatást hirdet. Olyan 6 és 10 év közötti vagány, cserfes gyerkőcöket keresnek, akik szépen, választékosan beszélnek, nem jönnek zavarba a kamera előtt, és szívesen lennének magazin vagy edukációs műsorok műsorvezetői szereplői. És hogy hogyan lehet jelentkezni? Először is készítsetek a gyerkőcökről egy nagyjából egyperces bemutatkozó videót, amiben mesél a hobbiáról, a kedvenc időtöltéséről. Töltsétek ki a hivatalos jelentkezési lapot, a videót és a lapot aztán küldjétek el a hetet7kaland@mtva.hu e-mail címre legkésőbb november 8-áig. A beküldött anyagok zárt körűek maradnak, a sikeres első kör után pedig december elején jön a személyes stúdiós casting. Hajrá, tegyetek egy próbát, hát ha a ti gyermeketek lesz az M2 következő sztárja. Sztárokból nálunk sincs hiány, már is a Kis Pál és a Borz legendás csapatával megyünk tovább itt a Petőfin. Ez a Szőkített Nő. Jó reggelt!

0: Hogy jó munkához idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: 9 óra előtt vagyunk 3 perccel. Jó reggelt. Baleset és híd felújítás miatt két helyen is óriási a káosz az M0-ás körgyűrű M1-es felé tartó szakaszán. Több mint 8 kilométeres a kocsisor. Ha még időben vagy, inkább válasz másik útvonalat. A közlekedési infókat küldd el SMS és Viber számunkra 06303030380-ra, vagy üzenje a közösségi média felületeinken. Tarts ki, és hallgassuk együtt a kedd délelőtt indításában is a kedvenc hazai zeneinket. Itt lesz például az Iron Mafia a friss hírek után. Én Megyesi Gábor vagyok. Gyere velem!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Fantasztikus árzuhanás a Coop-ban. Most 20% kedvezmény 200 Coop márka termékre október 14-éig. Keresse akció saját márkás termékeinket, és spóroljon velünk! További részletek coop.hu.
5: Pihenj egy kicsit.
6: Gondolkodj pozitívan.
5: Menj el sétálni, szedd össze magad.
7: Az enyhe depresszió nem akarat erő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
8: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbánczfű kivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
10: Vagy ki sem látsz a dugóból.
9: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
10: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
9: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
10: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
9: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
10: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
9: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
10: a Petőfi Rádióban.
11: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
12: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
9: A mikrofonnál Seyfried Adél.
1: Ez a Petőfi Rádió.
13: Napos, de hűvös idő lesz. Késnek a vonatok a 60-i és az új 100-i vonalon áramszedő törés miatt. Megfordult a több hónapos trend, erősödött az építőipar.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
13: Baleset történt az M0-ás autót és az M5-ös autópálya csomópontjában a Szeged felé lehajtó ágnál. A kihajtót lezárták, ezért az M1-es autópálya felől érkezőknek egy csomóponttal tovább kell hajtaniuk a 34-es kilométernél lévő gyár Pest-Szent Imre csomópontig. Ott visszafordulva lehet eljutni az M5-ösre Szeged irányába. Eltört egy vonat áramszedője Kőbánya felső állomáson, emiatt a keleti pályaudvar Rákosz szakaszon csak jelentős korlátozásokkal járnak a vonatok. A 60-i és az új 100-i vonalon hosszabb menetidőre, várakozásra, rövidebb útvonalon közlekedő járatokra kell számítani. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
9: Hírek.
13: Javította a magyar gazdaság növekedési kilátásait az IMF. A Nemzetközi Valuta Alap áprilisi előrejelzéséhez képest 0,9%-ra emelte az idei várakozását, a jövő évit pedig 2-ről 2,1%-ra növelte. Jelentősen módosította a magyar inflációs előrejelzését is, míg erre az évre áprilisban még 3,8%-ot várt, addig most csak 1,9%-kal számol. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetés tervezetét, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben tegnap. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanak. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési tervben 3550 milliárd forint jut a vasút megújítására a következő 10 évben, a Vekerle Sándor lakhatási program munkalehetőségeket teremt, az aszálykárok mérséklésére pedig vízmegtartási programot indít a kormány. 3 hónap visszaesés után augusztusban ismét erősödött az építőipar. A KSH jelentése szerint az egy évvel korábbihoz képest 22, az előző hónaphoz viszonyítva pedig 14%-kal nőtt az ágazat teljesítménye. Leginkább a közműfejlesztések húzták az építőipart. Már idén télen új, nagy teljesítményű munkagépek állnak szolgálatba a Magyar Közútnál, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid kiemelte, az egész évben használható több funkciós eszközök fokozatosan váltják ki a régi, magas üzemeltetési költségű járműveket, miközben növelik a közútkezelő kapacitását.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
13: Többnyire napos idő várható, gomoly felhőkkel, eső nem valószínű. A szél napközben többfelé megélénkül, az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon megerősödik. A hőmérséklet délután 13 és 18, késő este 4 és 9 fok között alakul.
3: A hírek után.
10: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Elég hűvösen kezdett a kedd, de az ország nagy részén már mindenhol szikrázó napsütés van. Adélnak köszönjük szépen a legfrissebb híreket. Mi pedig már is kezdjük a kedd délelőttünket itt a Petőfin. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, az Iron Mafiái a kezdés, és egy ladányban a 27 feldolgozásé. Kell egy ház.
10: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag.

0: Olai Bolya és a BB Hit a Petőfin, ahol minden magyar beköszöntött az ősz, és minden tele van sütőtökkel. Szeretjük a kávéban, krémlevesként, vagy éppen csak úgy megsütve. A dietetikusok és táplálkozási szakértők viszont egy nagyon fontos figyelmeztetést adtak ki, mert hogy a legtöbben sajnos úgy készítjük el az ősz nagy slágerét, hogy közben az összes értékes vitamint elpusztítjuk benne. A sütőtök önmagában az egyik legjobb B, C és A vitamin forrás telerostokkal, de ha szénné sütjük a sütőben, vagy agyon cukrozzuk a kávénkat, épp az ellenkező hatást érjük el. A túlzott hőkezelés lebontja a hőérzékeny C-vitamint, a finomított cukor pedig hirtelen vércukorszint ugrást okoz, ami átmenetileg még gyengíti is az immunrendszerünket, főleg így a megfázásos időszak közepén rossz ez. A szakértők szerint elég három egyszerű trükköt bevetni a konyhában. Egyrészt ne süssük túl a tököt, inkább alacsonyabb hőfokon süssük, vagy pároljuk. Másrészt a benne lévő bétakarotin zsírban oldódik, így mindig tegyünk hozzá egy kis olívaolajat, tökmagolajat, vagy éppen pirított tökmagot. Harmadrészt pedig felejtsük el a szirupokat. A fahéj, a gyömbér és a szeresen dió természetes módon édesítenek és az emésztést is turbozzák. Fősz, süss, okosan, ősszel is, közben pedig hallgassd a Petőfit, mert már is megyünk tovább a Bagosi Brothers Camper is lágerével. Ez az olyan ő.
1: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember,

0: Minden, ami szép volt Ákostól, itt a Petőfin, ahol minden magyar, és gyönyörű a képes lapokon szereplő ősz, pontosan ezt szeretjük, amikor a vöröses, barna és az aranysárga minden árnyalata ott van a természetben. A legjobb idő kirándulásra, még ugye nem sötétedik annyira korán, szóval délutánra is lehet tervezni egy nagyobb sétát a természetben, ráadásul most a hétvégére is nyugodt őszi időt jósolnak, így aztán a hétvégét sem kell a négy fal között tölteni. Lehet tervezgetni, ebben segít majd Mák Kata a 11 órától rajtoló programajánló műsorunkban, az Itthon Otthonban. Most pedig hozok egy Arthur Rimbaud dalt, akár éppen a természetben, akár úton, vagy munkában, vagy a csapat újdonsága egy kapcsolatválságát meséli el, és különleges helyet foglal el a srácok szívében, mert ez az első olyan szerzeményük, melynek hangszerelését és zenei világát is teljes egészében közösen alakították ki. Ez a Bokáig.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: Friss hírek az utakról.
1: Baleset történt az M0-ásról, az M5-ös autópálya Szeged felé vezető lehajtó ágán, ezért a kihajtó ágat teljesen lezárták. Aki az M1-es felől érkezik és Szeged irányába tartana, annak egy csomóponttal tovább kell hajtania egészen a 34-es kilométernél lévő gyál Pest-Szent Imre csomópontig, majd ott visszafordulva tud ráhajtani az M5-ösre. Ráadásul az M0-áson az M1-es felé tartó oldalon Szigethalom és Ért között hídfelújítás miatt október 20-áig lezárták a két külső sávot. A két sávosra szűkült szakasz előtt hatalmas a torlódás. Az M5-ös felől érkezők már a 34-es gyál Pest-Szent Imre csomóponttól araszolásra készüljenek, de az M51-es és az 5-ös főúti csomópontoknál is jelentős a lassulás. Mindenképpen tervez hosszabb menetidővel, ha arra jársz, és kerülj, ha teheted. SMS és Viber számunk 06303030380. Vezess óvatosan!
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Pörög tovább a kedd délelőtt itt a Petőfin, ahol minden magyar. Éppen Tihanyban van a legmelegebb, ott nagyjából 16 fokot mutatnak a hőmérők, bár az országos átlag még mindig 5-6 fokkal ez alatt van. Öltöz rétegesen, ez fontos, és fontos a jó kedv is. Erről gondoskodnak a jó hazai zenék a folytatásban. Itt lesz mindjárt a Belga és a Rendőrmunka a friss hírek után.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
4: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
6: A Kik most pihe-puha stitches termékek sokaságával vár. Pizsamák 3500 forintért és bársonyosan puha ágynemű húzatok 5300 forintért. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Kik, több mint gondolnád.
7: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Meg kell találnom a föld legnagyobb harcosait.
9: Tűzenátok a Streetfighterre!
10: Ez a verseny nem az, aminek látszik.
11: Merre van az igazi ellenfele?
12: Hadouken!
7: Street Fighter a mozikban.
13: Másképp szól, de ugyanúgy szenvedünk tőle. A nátha orrtüneteire válassza az Ektoin tartalmú Reventil orrsprét.
14: A Reventil orrspré enyhíti az orrdugulást, orrfolyást, tüsszögést és segíti az orrnyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes, gyermekek számára is alkalmazható. Patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
13: A Reventil orrsprével újra fellélegezhet.
14: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
15: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
16: A mikrofonnál Seyfried Adél.
1: Ez a Petőfi Rádió.
17: Napos hűvös őszidő lesz. Visszakapják az anyanyelvi oktatás jogát a kárpátaljai magyarok. Egy éves csúszással indulhat a szegedi BYD sorozat gyártása.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
17: Baleset történt az M0-as autót és az M5-ös autópálya csomópontjában a Szeged felé lehajtó ágnál. A kihajtót lezárták, ezért az M1-es autópálya felől érkezőknek egy csomóponttal tovább kell hajtaniuk, a 34-es kilométernél lévő gyál Pesszent Imre csomópontig. Ott visszafordulva lehet eljutni az M5-ösre Szeged irányába. Hídfelújítás miatt lezárták a két külső sávot az M0-as autóúton, az M1-es autópálya irányába a 17-es Szigethalomtököl és a 14-es Érd-Budafok csomópontok között. A két sávosra szűkült szakasz előtt jelentős a torlódás. Az M5-ös pálya felől érkezők már a 34-es Gyál-Pesszent Imre csomóponttól araszolásra készülhetnek. Az M51-es és az 5-ös főúti csomópontoknál is lassabb haladásra, torlódásra kell készülni. Ha bármi rendkívülőt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
16: Hírek.
17: Aláírta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. A jogszabály mától lép hatályba, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A jogszabály módosítással a kárpátaljai magyarok visszakapják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét. A magyar tannyelvű iskolákat, a magyar nyelvű érettségit és használni lehet az anyanyelvet iskolai rendezvényeken. Ukrajna számára ezzel megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza. Javította a magyar gazdaság növekedési kilátásait az IMF. A Nemzetközi Valuta Alap áprilisi előrejelzéséhez képest 0,2-del 1,9%-ra emelte az idei várakozását, a jövő évit pedig 2-ről 2,1%-ra növelte. Jelentősen módosította a magyar inflációs előrejelzését is. Míg erre az évre áprilisban még 3,8%-ot várt, addig most csak 1,9%-kal számol. Három hónap visszaesés után augusztusban ismét erősödött az építőipar. A KSH jelentése szerint az egy évvel korábbihoz képest 22, az előző hónaphoz viszonyítva pedig 14%-kal nőtt az ágazat teljesítménye. Leginkább a közműfejlesztések húzták az építőipart. Várhatóan még az idén elindul a sorozatgyártás a BYD szegedi autógyárában. A cég nemzetközi üzletágáért felelős vezetője közölte, a kínai járműgyártó európai létszáma hamarosan meghaladja a 10 000-et, 2030-ra pedig több mint 40 ezer munkavállalóval számolnak a kontinensen. A BYD a szegedi beruházáson túl további európai üzemek létesítését is tervezi. A lehetséges helyszínek között egyebek mellett Franciaország és Spanyolország is szerepel.
16: Petőfi Rádió. Időjárás.
17: Többnyire napos idő várható, gomoly felhőkkel, eső nem valószínű. A szél napközben többfelé megélénkül, az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon megerősödik. A hőmérséklet délután 13-18, késő este 4 és 9 fok között alakul.
16: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
16: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Adél, köszönjük szépen a friss híreket. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallott. Hello, megyünk tovább a kert délelőttünkben. Ma van a melltartó nélküli világnap. Ennek fő célja, hogy felhívja a figyelmet a merrák elleni küzdelemre. Na mindjárt beszélgetünk erről is, de most érkezik a Belgától a rendőrmunka.
1: Itt egy újabb óra. Kizáró.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Nagyon komoly mérföldkőz érkezett a hazai emlőrák ellátás. Fontos és hiánypótló döntést jelentett be az Egészséghídja Összefogás Egyesület. Jelentősen bővül a társadalom biztosítási támogatás a daganatos betegségek megelőzésében és kezelésében. Immár mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén a teljes helyreállító műtétet is finanszírozza a NEAK azoknál az emlődaganattal kezelt nőknél, akiknél igazoltam örökletes géneltérés áll a háttérben. A genetikai hajlama az emlőrákos betegek 5-10%-át érintheti. Náluk az egyik oldali daganat megjelenése után drasztikusan megnő az esélye annak, hogy a másik, még egészséges oldalon is kialakuljon a betegség. Eddig a megelőző műtétek finanszírozása bizonytalan volt, mostantól viszont a TB fedezi a kétoldali beavatkozást, az implantátumokat és a szövet tágítókat is. Természetesen a műtét nem kötelező, az egyéni kezelési tervről mindig a beteg és az orvosi tím közösen dönt. Egyébként ma van a melltartó nélküli világnap, melynek fő célja, hogy felhívja a figyelmet a merrák elleni küzdelemre, az emlőszűrésre és a rendszeres önvizsgálat fontosságára, amivel ugye október alapból a merrák elleni küzdelem hónapja. Hölgyeim, mindenki vigyázzon az egészségére. Én pedig vigyázok a keddi jó hangulatodra itt a Petőfin. Megyünk tovább a Blaha Louisianával. Nekem az nem elég.

0: A Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ma is izgalmas témák, beszélgetések, jó zenék és nyereményjáték is vár rád. 11 órától jön majd Mákata az Itthon Otthonnal a Petőfi Rádió programajánlójával, aztán a Hajrá Magyarok élő stúdió koncert sorozatunkban a mai napon a Blank Verse csapata zenél. Itt lesz majd a délutánodban Szikora Tomi, aki hazakísért téged friss közlekedési infokkal. Persze Petőfis játékot is hoz majd, aztán a Kívánság műsorban üzenhetsz is rajta keresztül annak, aki számít. Este a Kultúr Fitnessben Szani Roland vendége Old Tamás, a Karinti Színház igazgatója lesz. Vele beszélgetnek majd a Két néni, ha megindult című előadásról, vagy éppen az Anyám hangja című kamaraoperáról, de Götz Anna is itt lesz, a Vidám Színpad művészeti vezetője. Vele a Haláli csapda című előadás, az Outlander, vagy éppen a Vissza a jövőbe film trilógia is szóba kerül. A Nemzeti Dalról már nem is beszélve, Fekete Lacinál újabb zenék mutatkoznak be nálunk, például Hegedűs Józsi, a Bobek, vagy éppen a Liana újdonsága. Ma is tehát érdemes a Petőfit választani. Tapadj ránk! És ha már újdonságokról van szó, akkor itt is van a Méringertől a Féltéglák.
1: Sziasztok, Méringer Marci vagyok, ez itt az új.

0: Friss hírek az utakról.
1: Baleset történt az M0-ásról az M5-ös autópálya Szeged felé vezető lehajtó ágán, ezért ezt a kihajtó ágat teljesen lezárták. Aki az M1-es felől érkezne és Szeged irányába tartana, annak egy csomó ponttal tovább kell hajtania egészen a 34-es kilométernél lévő Gyál Pest Szent Imre csomópontig, és ott visszafordulva lehet eljutni az M5-ösre. Ráadásul az M0-áson az M1-es felé vezető oldalon Szigethalom és Érd között hídfelújítás miatt október 20-áig lezárták a két külső sávot. Itt a leszűkült szakasz előtt hatalmas a torlódás, az M5-ös felől érkezők már a 34-es Gyál Pest Szent Imre csomóponttól araszolásra készüljenek, de az M51-es és az 5-ös főúti csomópontoknál is lassan araszolva halad csak a sor. Készülj mindenképpen hosszabb menetidőre, ha arra jársz, és vezess nagyon óvatosan. Vigyázzunk magunkra és egymásra is. SMS és Viber számunk 0630303380. Ide várom tőled is a közlekedési infókat.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

Örömteli a reggel, szemhét csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népen.

0: a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet fél egészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk így jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: miatt repülj el, rabmadár.
1: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar 11 óra lesz, Mák Kata pedig óramű pontossággal belépett ide a stúdióba.
2: Hello,
1: szia, Kata! Hello. Nagyon sok érdekes és izgalmas programmal készülsz majd a következő két órára, de azért nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy ma van a melltartó nélküli világnap, ami ugye az emlőrák szűrés fontosságára igyekszik felhívni a figyelmet.
2: Budapesten például a Fashion Street ingyenes mammográfiai szűrőnapokkal, közösségi futásokkal, workshopokkal és szakértői beszélgetésekkel is készül a héten, úgyhogy hát tulajdonképpen minden 30 év feletti nő számára ez elérhető, lakcímhez kötött, vagy egyéb megkötés nélkül, tehát a rendelkezésre álló kapacitás erejéig, úgyhogy ezért érdemes időben érkezni, tehát nem kizárólag budapesti lakosoknak szól, ez fontos.
1: Tehát ingyenes szűrővizsgálat, hölgyek, mindenki vigyázzon nagyon magára, és figyeljen oda.
2: Igen, és lehet majd együtt futni, és szóval rengeteg program, ugye most ez az egész hónap a merrák elleni küzdelem hónapja, Pink Októbernek is hívják egyébként.
1: Na, egy programunk akkor már van, és még lesz még több a folytatásban, mert hogy indul az Itthon Otthon.
2: Bizony, az Ariával, nyil a formúc.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
4: és az IKO műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám. Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
6: A Kik most pihe-puha stitches termékek sokaságával vár. Pizsamák 3500 forintért és bársonyosan puha ágynemű húzatok 5300 forintért. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Kik, több, mint gondolnád.
7: Másképp szól, de ugyanúgy szenvedünk tőle. A nátha orrtüneteire válassza az Ektoin tartalmú Reventil orrsprét.
8: A Reventil orrspré enyhíti az orrdugulást, orrfolyást, tüsszögést és segíti az orrnyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes, gyermekek számára is alkalmazható. Patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
7: A Reventil orrsprével újra fellélegezhet.
8: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
9: Itt vannak a glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
10: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
11: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Seyfried Adél.
3: Ez a Petőfi Rádió.
2: Napos, hűvös őszi idő lesz. Újra elérhető az Erasmus Plus az egyetemistáknak. Két halálos lövöldözés is volt tegnap Brüsszelben.
3: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Továbbra is késésekre kell számítani a 60-i és Újszászi vasútvonalon, a reggeli Kőbánya felsőn történt áramszedőtörés, majd felső vezeték meghibásodás miatt. A keleti pályaudvar Rákos szakaszon csak jelentős korlátozásokkal járnak a vonatok, és pótlóbuszok is közlekednek. A 60-i és az Újszászi vonalon várhatóan a délutáni órákig, hosszabb menetidőre, várakozásra, rövidebb útvonalon közlekedő járatokra kell számítani. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
3: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
2: Lezárult a Magyarország ellen indított kondicionalitási eljárás. 4,2 milliárd eurós uniós forrás szabadul fel. Újra elérhető lesz az Erasmus Plus és a Horizont Európa program a magyar egyetemisták és kutatók számára. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, üdvözölte az Európai Unió tanácsának döntését, amellyel, mint fogalmazott, új fejezet kezdődik Magyarország és Európa számára egyaránt. Lövöldözés volt éjjel az Európai Parlament brüsszeli épülete előtt, egy ember meghalt. További információk egyelőre nem ismertek. A városban ugyancsak tegnap egy másik kerületben egy rendőrt lelőttek, miután a járőrök egy lopott autót próbáltak igazoltatni, amelyben több ember utazott. A támadók elmenekültek, de hamar elfogták őket. A hatóságok a két eset között egyelőre nem találtak összefüggést. Halálos baleset történt egy Vidám Parkban, a Georgia állambeli Austellben. Egy ember kizuhant a száguldó hullámvasút kocsijából és életét vesztette. Sokan megsérültek, az embereket kimenekítették. Átmenetileg az érintett hálózat összes hasonló eszközét lezárták.
3: Petőfi Rádió Sport.
12: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs. A labdarúgó NB2 9. fordulójának záró mérkőzésén az Éllovas Soroksár 5-2-re kikapott a BVSC otthonában. A vendégeknek ez volt az első vereségük a bajnokságban, ennek ellenére maradtak az elsők. Túlterheltség és izomfáradtság miatt kihagyja a Liverpool holnapi Linz elleni idegenbeli Bajnokok Ligája alapszakasz mérkőzését is Szoboszlai Dominik. A magyar labdarúgó válogatott csapatkapitánya már a vasárnapi hazai rangadón sem volt a keretben, amelyen csapata 3-0-ra alul maradt a Manchester City-vel szemben. A szeptemberben combizomsérülést szenvedett Varga Barnabás viszont bekerült az AEK Athén Bajnokok Ligája keretébe. A görög együttes holnap Londonban játszik a Shakhtar Donetsk ellen. Hogy a magyar válogatott támadó pályára léphet-e a találkozón, az a csapat ma délutáni edzését követően derül ki. A ljubljanai egyéni asztali tenisz Európa bajnokság női egyes selejtezőjében Dohocki Nóra kétszettes előnyről 5 játszmában maradt alul a svéd Filippa Bergandal szemben, ezzel búcsúzott a további küzdelmektől, csak úgy, mint Nagy Rebeka, aki az osztrák Nina Skerbinctől kapott ki 4 játszmában. Stollár Fanni a tájvani Wu Fang Xiennel 2 játszmában jobbnak bizonyult az Erin Ratliff Aldila Sutyadi új-zélandi indonéz kettősnél a kínai Wuhanban zajló tenisztorna első fordulójában, ezzel bejutott a 8. döntőbe.
3: Petőfi Rádió, időjárás.
2: Marad a többnyire napos idő, gomoly felhőkkel, eső nem valószínű, a szél napközben többfelé megélénkül, az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon megerősödik. A hőmérséklet délután 13 és 18, késő este 4 és 9 fok között alakul.
3: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
9: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: Indul az Itthon-Otthon a Petőfi program ajánlója, ahol minden kiderül az aktualitásokról. Ugye október világszerte a merák elleni küzdelem hónapja, és ez a nemes ügyhöz több rendezvény is kapcsolódik. Például futás és séta. Tarts velem, jönnek a részletek.
3: Itt egy újabb óra.
9: Kizárólag.

0: programot.
1: 11 és 1 óra között mindig kiderül, hogy hol és milyen események várnak rád. Október ugye a merák elleni figyelem felhívás hónapja, a pink pedig ennek a küzdelemnek a színe. A nemes, hogy ez több rendezvény is kapcsolódik, például Győrben hamarosan futóversenyt rendeznek. Szeretnék felhívni a figyelmet a merák szűrés, az önvizsgálat és az egészségtudatos életmód fontosságára. Egy könnyed sétára vagy lendületes futásra lehet tehát benevezni az egészségért. Idén több futó és séta távolság közül lehet választani, tehát mindenki megtalálhatja majd a számára ideális kihívást. A résztvevőket pedig gyönyörű útvonalak várják, egyes távok a Püspökerdő hangulatos ösvényein, mások a belváros felé vezetnek. Baba-mama táv is lesz, illetve 4 kilométeres, 5 kilométeres és 10 kilométeres. A pink futás és séta pedig nem csak nőknek szól, férfiakat, családokat, baráti társaságokat és gyerekeket is szeretettel várnak. A tudatosságot ugyanis már fiatalkorban érdemes kialakítani, az egészség pedig mindannyiunk közös ügye. Öltöz pinkbe, tehát és akár barátaiddal, a családtagjaiddal indulhatsz egy futásra. Egyébként nem csak Győrben, hanem például a Budapesten is, a Fashion Street Pink Október keretében szintén baráti hangulatú közösségi futásra csábítja majd az érkezőket. Itt 5 kilométeres távval várnak, vagy a 3 kilométeres sétával, és ingyenes mammográfiai szűréssel is elkészülnek ma és holnap is. A szűrés teljesen ingyenes és nyilvános, a rendelkezésre álló kapacitás erejéig azok számára, akik időpontot foglalnak.

0: Hétről hétre hozom az aktualitásokat, az ország teljes területéről összegyűjtöm, hogy hol és milyen programok várnak rá, te csak figyelj, jegyzetelj, aztán majd várom az élménybeszámolókat. Na hát, hogy hogyan is kerülnek a zöldségek, gyümölcsök a kamrák polcaira, és milyen hagyományos módszerekkel lehet őket feldolgozni, ez derül majd ki a Nagy Befőzés nevű program keretében nagy körül. A program reggeltől estig zajlik majd a piactéren és a környező portákon, több helyszínen pedig majd beleláthatsz a munkába is, a befőzésbe, a préselésbe, a savanyításba, van, ahol gyalulnak, máshol sütnek és főznek majd. De nem csak készhelyi termékekkel lehet találkozni, azt is megnézheted, hogyan készülnek azok a finomságok, melyekből ősszel megtelnek a kamrák. A Nagy Befőzés egyben találkozási lehetőség is helyi termelőkkel, akiktől receptekről, alapanyagokról és régi praktikákról is lehet érdeklődni. A piac téren pedig egész nap lehet nézelődni is, kóstolni, vásárolni, miközben napközben élőzene gondoskodik majd a jó hangulatról. Tehát egy érdekes őszi program azoknak is, akik szeretnének közelebbről megismerkedni nagykörű helyi ízeivel és a vidéki portákon ma is tovább élő tartósítási hagyományokkal. Sok egyéb program vár még rád, ha kíváncsi vagy a részletekre, tarts velem itt a Petőfin, és ne feledd, 11 és 1 óra között minden hétközben itt az Itthon Otthon, ez a Petőfi program ajánlója. És persze az újdonságok sem maradnak el.
1: Sziasztok, én Bence vagyok, az Aporozsecből. Hallgassátok

0: otthon van programod. A stúdióban.
1: Megkapta a jó munkát, kellemes időtöltést, hogy milyen programok várnak rád, ez mindig ilyenkor derül ki 11 és 1 óra között, a heti aktualitásokat részletezem. Noszvaj például ismét a birs bűvöletébe kerül, a patakparti piac ugyanis hamarosan megtelik illatos lekvárokkal, kézműves portékákkal és helyi finomságokkal. És a legjobb, hogy a noszvai lekvár ünnepen nem csak ízlelni, kóstolni, sütni, főzni, sőt meséket hallgatni is lehet. A gyerekeket ugyanis a bájos Aranyszamár színház bábosai varázsolják majd el, míg vises különlegességek után lehet kutatni a falu minden szegletében. Az idei birsünnep kínálatában birsalma levestől és bablevestől kezdve a birsalma mártáson, buktán és süteményeken át egészen a birsalma sajtig, lekvárig, ivólévig és szörpig terjed a választék, sőt még birses kacsasült is készül majd a vendéglátóhelyeken. A vásártéren pedig népi játszótér várja majd a gyerekeket, a falu portáin pedig lekvárok és házi finomságok kóstolhatók, ahogy említettem. Ne feledd tehát, hamarosan birsünnep Noszvajon. Sok-sok programötlet pedig vár még rád. Tarts velem itt a Petőfin, és mindent megtudhatsz.

0: Rojéna kelt itt a Petőfin, és sajnos több baleset is történt az egyik a 6-os számú főúton. A 236-os kilométernél meg is állították a forgalmat. A másik az M0-M5 csomópontban, az M0-ásról az M5-ös Szeged irányára lehajtó ágán, tehát itt is lezárták ezt az ágat, így aki az M1-es autópálya felől érkezik, annak egy csomóponttal tovább kell hajtani a 34-es kilométernél lévő Gyál-Pest-Szentirmet csomópontig, majd ott visszafordulva tud eljutni az M5-ös Szeged irányába. További friss információk pontban délben a hírekben, majd jön Péter Fibori.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
4: Vitara már 7,5 misitől, S-Cross már 7,99 misitől, akár 2,1 millió forint kedvezmény mindkettőre, akár 0% THM, használt autó beszámítás bármely Suzuki modell vásárlása esetén. Fú, ez jó sok kedvezmény. Suzuki.hu
5: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Az elfelejtett sziget, tele varázslatos lényekkel. Kapaszkodjatok! De vigyázzatok, mert minél tovább maradtok ott, annál több emléket felejtetek el.
5: Elfelejtett sziget. A mozikban.
7: Pihenj egy kicsit.
8: Gondolkodj pozitívan.
7: Menj el sétálni, szedd össze magad.
9: Az enyhe depresszió nem akaraterő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
10: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbánczfű kivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
12: A Kik most pihe-puha stitches termékek sokaságával vár. Pizsamák 3500 forintért, és bársonyosan puha ágynemű húzatok 5300 forintért. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Kik, több mint gondolnád.
1: A reklám után... frissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Seyfried Adél.
1: Ez a Petőfi Rádió.
13: Marad a napos gomoly felhős idő eső nélkül. Több gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályt módosított az országgyűlés. Elnézést kért a parkolási megállapodás miatt a főpolgármester.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
13: Továbbra is késésekre kell számítani a 60 és Újszászi Szolnoki vasútvonalon, a reggeli Kőbánya felsőn történt áramszedőtörés, majd felső vezeték meghibásodás miatt. A keleti pályaudvar Rákosz szakaszon csak jelentős korlátozásokkal járnak a vonatok, és pótlóbuszok is közlekednek. A 60 és az Újszászi vonalon várhatóan a délutáni órákig hosszabb menetidőre várakozásra, rövidebb útvonalon közlekedő járatokra kell számítani. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
13: Az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt, amelyet Baka András köztársasági elnök megfontolásra visszaküldött a parlamentnek. A képviselők elfogadták a 2026-os központi költségvetés összegző módosító indítványát is, a zárószavazást hétfőn tartják. Az országgyűlés emellett több jogszabályt módosított a gyermekek védelmét szolgáló törvénycsomag részeként, valamint döntött arról is, hogy az igazságügyi minisztériumhoz kerül a megszüntetett szuverenitásvédelmi hivatal fel nem használt költségvetése. Bírálta a Fidesz és a Mi Hazánk frakcióját a miniszterelnök, aki szerint az ellenzéki pártok a gyermekek védelmét megerősítő törvény ellen szavaztak. Magyar Péter úgy fogalmazott, leszavazták a kórházban hagyott csecsemők segítését és a gyermekek védelmét az erőszak minden formájától. Az országgyűlés által elfogadott jogszabály egyebek mellett korlátozza a gyermekek fejlődésére káros tartalmakat és a közterületi reklámokat, valamint gyorsított eljárást rendel el a kórházakban maradt újszülöttek ügyében. A Fidesz és a Mi Hazánk korábban azzal indokolta az elutasítást, hogy a javaslat szerintük egy gender törvény, amely visszaengedi az LMBTQ szervezeteket az oktatási intézményekbe. Elnézést kért a főpolgármester azoktól a kerületi polgármesterektől, akiket érint a budapesti parkolási rendszer átalakítása. Karácsony Gergely a Telexnek adott interjújában arról beszélt, sajnálja, hogy nem egyeztetett előre a főváros és a kormány között formálódó megállapodásról, ugyanakkor megismételte, hogy a jelenlegi rendszert rossznak tartja. A főváros és a kormány a hónap elején állapodott meg egyebek mellett arról, hogy a parkolás és annak bevételei a kerületektől a fővárosi önkormányzathoz kerülnek. Az ügyben rendkívüli fővárosi közgyűlést tartanak pénteken a Fidesz-KDNP kezdeményezésére. A pártszövetség azt szeretné elérni, hogy Karácsony Gergely a jövőben csak a közgyűlés előzetes felhatalmazása alapján dönthessen a közfejlesztések tanácsában.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
13: Marad a többnyire napos idő, gomoly felhőkkel, eső nem valószínű. A szél napközben többfelé megélénkül, az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon megerősödik. A hőmérséklet délután 13 és 18, késő este 4 és 9 fok között alakul.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Folytatódik az Itthon-Otthon, ez a Petőfi program ajánlója, ahol hozom mindig az aktualitásokat és a részleteket természetesen. Könyvek társaságában is töltheted az időt, jön a jubilomi Pécsváradi leánymásár, illetve veterán autók is várnak rád, valamint a részletek tartsa le.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

vagy, mert hazai zenét hallgatsz. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar. Győrtől Sopronig. Nálunk csak magyar zenét hallasz. Petőfi Rádió. Minden magyar.

0: otthon. Ma sem fogsz unatkozni, mert itt vannak a legjobb programajánlatok Mák Katával.
1: Ha nem akarsz lemaradni egy jó programról sem, akkor jól figyelj, mert 11 és 1 óra között mindig hozom az aktualitásokat. A pécsváradi leányvásár például arra hagyományra épül, amikor az erdős, zengővárkony és pécsvárad magyar fiataljai Lukács napjához kötődő hétvégén találkoztak, megismerkedtek egymással és szórakoztak. A török háborúkat is átvészelt kis magyar református falvak ifjúságai, tehát évente találkoztak egymással Lukács napján, vagy az azt követő szombaton, Várkonyban is a rákövetkező országos vásáron Pécsváradon, mikor már megérett a gesztenye, és az újbor is elérhető volt a pincékben. Ezeken az alkalmakon a leányok a legszebb ruháikban sétáltak az utcákon, esténként pedig nagy bál volt a várkonyi nagykocsmában. Másnap a fiatalok megvásárolhatták a mézeskalács szíveket a váradi vásárban, melyek akár szerelmi vallomásként is szolgáltak. Ezt a régi ünnepet nevezték tehát lányvásárnak, melyet a hagyománynak megfelelően minden évben megtartanak Pécsváradon. Ráadásul most jubileumi 60. alkalommal, úgyhogy kiemelt koncertekkel is készülnek. Két színpad is lesz, az egyik a Kressz Folklór színpad, a másik pedig a nagy színpad, ahol többek közt a 4S Street és Daniel Fi, valamint a Neoton és a Bagosi Brothers Company is fellép. Tehát a pécsváradi leányvásárt Baranya megyében vár rád, itt a Petőfin pedig sok újdonság zenében is figyelj! Sziasztok!

0: és a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Sportos programról, gasztroeseményekről is beszámoltam már ma, és jönnek az oldtimerek, vagyis nosztalgia és technika történet ünnepe az Oldtimer Show a Magyar Vasút Történeti Parkban, miközben a vasútterületen közmozony kiállítás, sínautózás és mozonyforgatózás is vár természetesen. Az Oldtimer Show kiemelt programjai közé pedig a Nemzetközi Oldtimer Autó és Motor Kiállítás tartozik, valamint a folyamatos traktor, antikautó és formulaautó indítások mindkét nap, sőt különleges programként Tátraautók története is lesz, vagyis egy előadást tartanak és díját adott, valamint ajándéksorsolás is szerepel a vasúti kocsi színpadon. Megcsodálhatod a retro tuning és amerikai sportautó kiállításokat is, a katonatáborok és veterán fegyverek bemutatóját, valamint kipróbálhatod a kerti vasutazást, a hajtányozást és a légcsúszdát is. Mindez tehát a Magyar Vasút Történeti Parkban vár rád, az Oldtimer Show. Hogy milyen eseményeken lehet még részt venni, az mindig kiderül itt a Petőfin. 11 és 1 óra között hozom a részleteket. A könyvek szerelmesei is felkészülhetnek. Itt a Petőfin.

0: Itthon, otthon, van programod. A stúdióban.
1: Nákat, aki feltérképezi az előttünk álló programokat, ilyenkor pedig 11 és 1 óra között jönnek is a részletek. A Margó Fesztivál például évről évre a világ és a magyar irodalom legjavát elhozza az olvasóknak, és az idén sincs másként. Egy négynapos rendezvényen külföldi és magyar szerzők könyvbemutatói, beszélgetései és dedikálásai várnak a Millenáris Parkban. A fesztivál idén rendesül jubileumi, hiszen a Margó 15 éves fennállását ünnepli egy rendhagyó gála estel, emellett 12. alkalommal kerül átadásra a legjobb első próza kötet szerzőjének járó Margó díj is. Sőt, a jubileum Margó különleges irodalmi zenei programjaként fellép a Mordái, illetve elsőként hangzik el élőben Kis Tibor Noé Olvadás című regényéhez készült zenei anyaga is. Mindez tehát a Budapest Nemzeti Táncszínházban, a Millenáris Parkban vár, vagyis a Margó Fesztivál. Jó programötletekkel ne feledd, te is mindig csatlakozhatsz a 0-30-30-30-380-as számunkon, egy-egy élménybeszámolót is nagyon szívesen fogadok az eltöltött programokról. Most pedig jön Bály Alex, a Petőfi.

0: Petőfi Rádió minden magyar, egy órától pedig ma is élő stúdió koncert, trombita és harsona is lesz, így készülj, és alternatív rock, valamint folk, illetve lírai, balladisztikus hangzás. Ezen a határvidéken mozog ugyanis az a csapat, ami még 2020-ban alakult, egyetemistákból álló formáció, egyébként dalaikban a népies motivumok és az energikus, modern megszólalás találkozik, szóval nagyon izgalmas lesz, ami vár ránk a folytatásban. Mindjárt láthatsz is minket Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon, itt a Blank Verse, ma ők adják az élő stúdió koncertet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az IKO műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Vitara már 7,5 misitől, S-Cross már 7,99 misitől, akár 2,1 millió forint kedvezmény mindkettőre, akár 0% THM, használt autó beszámítás bármely Suzuki modell vásárlása esetén. Fú, ez jó sok kedvezmény. Suzuki.hu.
4: Pihenj egy kicsit.
5: Gondolkodj pozitívan.
4: Menj el sétálni, szedd össze magad.
6: Az enyhe depresszió nem akaraterő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
7: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbáncfű kivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
9: Vagy ki sem látsz a dugóból.
8: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
9: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
8: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
9: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
8: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
9: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
8: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
9: a Petőfi Rádióban.
10: Vashiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
11: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
8: A mikrofonnál Seyfried Adél.
1: Ez a Petőfi Rádió.
12: Marad a napos, gomoly felhős idő eső nélkül. Újra jelentkezhet minden magyar egyetemista és kutató az uniós ösztöndíj programokra. Rangos francia állami kitüntetést kapott Jancsó Júlia műfordító.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
12: Továbbra is késésekre kell számítani a 60 és új 100-i szolnoki vasútvonalon a reggeli Kőbánya felsőn történt áramszedőtörés, majd felső vezeték meghibásodás miatt. A keleti pályaudvar Rákos szakaszon csak jelentős korlátozásokkal járnak a vonatok és pótlóbuszok is közlekednek. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
8: Hírek.
12: Lezárult a Magyarország ellen indított kondicionálási eljárás. 4,2 milliárd eurós uniós forrás szabadul fel, és újra elérhető lesz az Erasmus Plus és a Horizont Európa program a magyar egyetemisták és kutatók számára. Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke közösségi oldalán üdvözölte az Európai Unió tanácsának döntését, amellyel, mint fogalmazott, új fejezet kezdődik Magyarország és Európa számára egyaránt. Megválasztotta az országgyűlés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnök helyettesét. Gellért Károly Árpád vádemelésért felelős, Ötvös Károly közpénzügyi, Terhes Tibor Dávid pedig fellebbvitelő elnök helyettes lett. A képviselők titkos szavazáson döntöttek a három tisztviselőről, akik közül ketten ügyészként dolgoztak korábban, egyikük pedig az Integritás Hatóság vizsgálati vezetője volt. A parlament augusztus végén választotta meg az NVVH elnökét Unger Annát és nyomozati elnök helyettesét Tasnádi Katalint. Az ellenzéki pártok már korábban jelezték, hogy nem vesznek részt a hatóság vezetőinek jelölésében és kiválasztásában. Több száz milliárd forintot fektetett az Orbán kormány Magyarország szerepvállalására a türk államok szervezetében. A HVG közérdekű adatigénylésére a külügyi tárca közölte. A 2019-ben nyitott iroda fenntartására azóta 4,3 milliárd forintot fizettek, de a gazdasági együttműködésben a magyar Exim Bank is szerepet vállalt. 2019-ben 137 milliárd forintos hitelkeretet biztosított a szervezetnek. Az egyik legrangosabb francia állami kitüntetéssel díjazták Jancsó Júlia műfordítót. Az alkotó az elmúlt években megjelent Proust összkiadás fordítójaként vehette át az elismerést Franciaország budapesti nagykövetétől. Jancsó Júlia 30 évig dolgozott az Eltűnt idő nyomában című, csaknem 4000 oldalas világhírű regény magyar nyelvű fordításán. Az első teljes és egységes magyar nyelvű kiadás 2024-ben jelent meg.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
12: Marad a többnyire napos idő, gomoly felhőkkel, eső nem valószínű. A szél napközben többfelé megélénkül, az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon megerősödik. A hőmérséklet délután 13 és 18, késő este 4 és 9 fok között alakul.
2: A hírek után
9: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Indul az Élő Stúdió koncert, egy egyetemistákból álló csapat fog minket elvarázsolni, akinek fő profiuk a magyar alternatív rock, de zenei repertoárjukban meghatározó szerepet játszanak a balladisztikus, népiesebb és líraibb dallamok is. Jó szórakozást, itt a Blanco!

0: magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával!
1: És a Blank Verzel, akik már itt is vannak a stúdióban, hello srácok!
2: Hello, sziasztok!
1: A 8. tagot kispadra ültettük, a többiek itt vannak jelen. Sziasztok! Jól indult a napotok?
2: Jól, nagyon különleges reggel volt, mert ez az első alkalom, hogy ilyen körülmények között játszunk, úgyhogy szerintem ezt nagyon vártuk már mindannyian.
1: Van egy kis izgalom?
2: Van.
1: Kinek mekkora, igen, köszönjük. Minden látható Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon, úgyhogy lehet csekkolni a csapat tagjait. Nagy aztán említettem a hallgatóknak, hát egy ugye, olyan fiatalokból álló csapat vagytok, akik hát többnyire az alternatív rock vonalán mozognak, de azért ebbe sok minden más is belekúszik, folk, lira, balladisztikus dalok, és hát ugye egy szép számmal megjelentek a fúvósok is, úgyhogy szeretjük a fúvósokat nagyon, hello!
3: Mi szeretjük őket.
1: Hogy találtatok egymásra, hogy alakult a csapatotok, ez ilyen suli-bulinak indult?
2: Hát végül is majdnem, mert zenes suli-bulinak, még annó, amikor alakultunk, akkor az ötfős gerincet a zenesul is barátok adták, és ahogy így teltek az évek és az idők változtak, így alakult tovább a formáció, és ez a 8 fős brigád, ez most éveleje óta állt így össze, de abszolút ilyen ismeretségi körök, vagy ajánlások alapján hoztuk össze. Hát fontos volt mindig, hogy a emberi része, a barátság az azért összekösse a csapatot. A zeneiség is fontos, de az, hogy jól kijövünk egymással, az a legfontosabb.
1: Hát ennyi főnél az biztos.
2: Igen. Igen.
1: Nem lehet, hogy valaki széthúzza a csapatot. Saját dalokkal érkeztetek ti is. Mi az, amit elsőként fogtok bemutatni nekünk?
2: Az első dalunk a Népmese, ami a legelső megírt dal is volt, amikor annól ebbe belevágtunk, és a legtöbbet ezt játszottuk szerintem próbákon is, koncerteken is eddig, úgyhogy ennek mindenképpen itt helye van, és akkor ezzel is vágnánk bele.
1: Akkor felvezetésként a mai stúdiókoncertben elsőként szól a Népmese és a Blank Verse, akiket te is látsz Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon.
0: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: A Blank First adja ma az élő stúdió koncertet itt a Petőfi Mindenki látható Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon, népes kis csapat, akik összegyűltek ma itt nálunk. Tetszik az énekes pólója? Na tessék, már is kiszúrták a bosszicsajok. A fekete macska. Amúgy nekünk kettő cicusunk van, és nagyon jók vagytok, tetszik a csapat. 10 arany csillag azonnal!
1: Ez egész jól hangzik.
0: Jó póló.
2: Köszönjük szépen.
1: Jó
2: póló. Gondolkodtam reggel, hogy miben jöjjek. Hát mondjuk ingekbe játszok, azt szeretem, de mondtam, hogy ez ilyen különleges alkalom, úgyhogy most akkor póló, hát akkor ez egyből egy jó
0: fekete
2: döntés
0: macska,
2: volt.
0: Amúgy is 13-a van, bár nem péntek.
2: Ráadásul.
0: Mindent összerakunk itt lassan. Népmese, ezzel indultatok, ugye ez volt az első dalotok, ami egyben a legnagyobb közönség kedvenc is, és hát hogy mi lesz a mese vége, majd az élő stúdió koncert végére remélhetőleg kiderül, de én remélem, hogy itt is, mint általában a népmesékben a jó elnyeri a méltó jutalmát. Na, végadig fejtegetjük, hogy mi is van itt körülöttetek. A Blank Verse-el már is folytatjuk az élő stúdió koncertet. Hát ez a cica zseniális, közben kaptál egy ilyen közelit róla. Tartsa itt a Petőfi.
3: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi.

0: magyarok. Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban.
1: A Blackverse mindenki igazgatja a haját, a ruháját, vagy a legszebb oldalát mutassa, hiszen minden látható Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon ilyenkor ebben az órában. És a Blackverse ugye hát sok minden műfajt vagy hangzást bevon a zenébe. Ugye van három fúvós a csapatban, és hát amikor például egy új dalon dolgoztok, akkor mi dönti el, hogy melyik irányba mentek el?
2: Hát ez egy jó kérdés. Általában a Levivel mi hozzuk az alapokat a próbákra, és utána ott alakul ki ez az ős káosz, amiből mindenki tud egy picikét hozzácsippenteni egy kis kanállal a saját világából.
3: Most volt egy olyan pont, hogy írtam egy új dalt, és nem akartam teljesen megírni, tehát nem úgy vittem most oda, hogy teljesen készen, hanem hogy így félkészen, és kíváncsi voltam, hogy mit hozunk ki belőle, és amúgy tök jó volt, szerencsére mindenki ért ahhoz, amit csinál, és mindenki tudja, hogy hogyan kell jóvá tenni egy dalt, szóval ez így jó.
1: Zikónak egyébként, aki Grácsból üzen, nagyon bejött, fú, de szeretem az ilyen zenét, biztos a szláv vérem olyan Boban Márkovicsos.
2: Na, ez
1: azt
2: egy...
1: Azt mondta a névdal.
2: Ez köszönjük.
1: És a népmese után. Na, hát ugye itt sokféle műfaj, sokféle stílus, és akkor hát tulajdonképpen most az egyetlen feldolgozás következik a repertoárotokban, mégis egy egész közösség közös élményét hordozza. Miért esett pont erre a választás azok a szív száz lányokra?
2: Igen, ez egy népdal feldolgozás, amit táborozás estéken énekeltünk sokat nyaranta, főleg Levivel ketten olyan helyről is jövünk, és nagyon fontos volt nekem az, hogy valahogy beemeljük azt a világot, amit ott nagyon szeretünk ebben a nyári táboros közegben, abba, amit szintén nagyon szeretünk a zenekaros közegbe, és ez a koncerteken meg tökül találkozik, mert a közönségben sokan vannak, akik ebből a táborból is érkeznek, a táborokból, és nagyon jó ott mindig a kapcsolódás. Meg szerette mindenki más, aki nem ismerte korábban is, úgyhogy...
1: Na hát akkor ilyen kis tábortűz hangulat most itt a Petőfi.
2: Hát egy ilyen zúzós tábortűz hangulat,
1: tábortűz,
2: igen.
1: Amikor már mindenki táncra perdül és táncol a tűz körül, az a verzió?
2: Igen. Okay.
1: Azok a szép száz leányok itt a Petőfin, élőben a Blankverse-tel, figyelj!
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával!

0: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban a Blank Verse-zel. Hát azon gondolkodtam, hogy mennyire csodálatos az, hogy az energiákat mennyiféleképpen ki lehet adni, ha az ember hangszert kap a kezébe. És mondjuk ilyen stúdió körülmények között még ugye hangzás, vagy hát még erősítve a hangzást. Van, akinek ugye ez a hörgös metállal jön meg, ez is már itt bebizonyosodott többször itt a stúdióban, van, akinek a világzenével, hát van, akinek a poppal, sok-sok van itt tényleg. A tallinni reptéről hallgatjuk a srácokat, nagyon szeretjük, amit csinálnak. Szabó Máté András.
1: Szia Máté, puszi Máté, nagyon szeretjük a Mátét.
0: Kristóf is itt van, innen is sok sikert, srácok, nyomassátok.
2: Köszönjük Kristóf. Legközelebb metállal jövünk mi is.
0: Bármi is megtörténhet itt a Petőfi stúdiójában 1 és 2 óra között, ezt már többször is bizonyítottuk itt az elmúlt alkalmak során. Ugye minden adás és minden élő stúdió koncert visszanézhető a YouTube csatornánkon, érdemes keresgélni, de most még koncentráljunk a Blank Verse-re, hiszen ők itt vannak, láthatóak is, lehet nekik üzenni, lehet tőlük kérdezni, akár a Facebookon vagy a 06303030380-as számon, és már is folytatjuk a stúdió koncertet.
3: Hajrá magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.
4: Én vagyok Bó, a Bóveg zenekarból. Hallgass

0: magyarok. Élő stúdió koncert Mák Katával. A stúdióban.
1: A Blankverse, a csapatot te is láthatod a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján, azaz mínusz egy, Ádám most kispadra került, mert akkora billentyűje van, hogy nem fér be a stúdióba.
2: Jó nagy billentyűje van.
1: Kénytelen volt kívül maradni, honnan játszik. Egyébként azt írja, és kicsit kit is találta a gondolataimat, hogy hajrá ura, koncerttempóval ügyesen. Igen, nagyon komoly tempót diktáltok, és egyébként megjegyezték a srácok, hogy hú, azért bekezdtünk rendesen. Ki múlik ez a dobosod?
3: Hát fogjunk amikor... mindent, igen.
2: A Dani, hát pont olyan ötlet hoztunk, amit minden kezdek be, úgyhogy minden rajta múlik, sajnos,
1: minden rajta múlik.
2: Igen.
1: És ilyenkor mi van, hogyha egy kicsit, mert nyilván van egy kis izgalom, egy kis feszkó, és akkor nyilván az embernek ilyenkor ilyen pörgősebben jár a keze.
2: Hát ilyenkor mindenki más alkalmazkodik hozzám, és
1: hát
2: gyors lesz.
1: Hát kénytelenek alkalmazkodni, igen, és akkor hogy tudtok egymásra kérdezni, hogy fú, figyelj, Ösi, azért kicsit lassítsál már le.
3: Hát, valamikor hátra nézünk azért a Danira, és akkor jelezzük neki, hogy a tempóból ő is vissza tud venni, és akkor mi követjük a dobot utána végül is.
2: Igen, meg próbál mindig lassú. Itt meg mindig gyors a koncerten, úgyhogy igazából a tökéletes talán még sose volt.
1: Na tessék. De ti érzitek belül úgy, hogy lassú vagy gyors, egyébként nem?
2: Persze.
1: Tehát az mindig egy ilyen belső érzés.
2: Hát meg ez tényleg attól függ, hogy éppen az ember milyen lelkiállapotban van, hogy van, úgyhogy hát ehhez kéne a metronóm, hogy ahhoz igazodjunk, de egyelőre egymáshoz igazodunk, úgyhogy.
1: De és koncert közben tudtok egymásra úgy figyelni, mert nyilván mindenki koncentrál a saját hangszerére, a saját szólamára, vagy inkább a...
3: Ezt már lehozzuk rutinból, mondtam, hogy szerintem mondhatjuk azt, hogy tudunk egymásra is figyelni már szerencsére.
1: Na, de ugye sokszor alkalmazkodni kell, hát bizonyítja itt akár ez a tempós dolog is, vagy az, hogy helyszínek, időpontok hogy alakulnak, ugye most itt gondolok például koncertekre, hogy nem biztos, hogy úgy van az, hogy ti kitaláltok valamit, és akkor az akkor meg is valósul. Ehhez jó előre kell tervezni. Sokszor ugye közben szól az, hogy mondjuk egy bizonyos helyen mikor van időpont, és most pont ennek lettetek tulajdonképpen hát időzőjeles áldozatai, hogy pont október 23-ra kaptatok egy időpontot. És adáson kívül, mivel beszélgettünk, hogy viszont nektek ez abszolút nem akadály, akkor így kicsit átformáltátok a műsor struktúrát, és akkor ennek megfelelően valamilyen szinten az 56-os forradalmi szabadságharcra emlékezve fogtok majd koncertezni.
2: Hát igen, azért így óvatosan forulunk emellett, tehát hogy a forradalom, ez a neve az eseménynek, ahol egyébként a Hébe és a Hipnóziával játszunk, akik már voltak szintén ebben a műsorban, és ami igazából az fő üzenet az, hogy mi mind magyar nyelven írunk magyar dalokat, és így tudunk igazán kapcsolódni ez az ünnephez, azon a színpadon majd, ahol játszunk, hogy ott tényleg echte szép magyar nyelven fognak a dalok elhangzani, és emlékeztetjük magunkat arra, hogy mennyire szép a nyelvünk, és mennyi lehetőség van benne, és mi ott lehet bulizni egy 3 full magyar nyelvű zenekaros bulira is.
1: És hát ugye jól megkomponáltátok az eseménynek a nevét, for a dalom.
2: Így van. Elmés. Abszolút elmés. Október 23-án, igen, várunk mindenkit.
1: Minden további info az oldalaitokon, gondolom felelhető ezzel kapcsolatban. Most pedig itt a stúdióban folytatódik az élő koncert, és a következő dal az a Kire gondoltál, ez úgy tudom, hogy még évekkel ezelőtt született meg Bálint fejében. Hogy történt az eset?
2: Igen, volt egy akkordkör, amit én játszogattam sok-sok időn keresztül, de úgy nem ford ki dallá, úgy soha, csak úgy elvittem magam mindenhova, ahol volt nem gitár, is így pengedgettem, és aztán egyszer csak hirtelen jött egy ötlet, és akkor elhoztam a srácoknak próbára, és ott aztán nagyon jól tudtuk ezt összefúzionálni, úgyhogy például majd lehet hallani, hogy van ebben egy dupla refrén van, és a Levinek az ének része az teljesen az ő ötlete volt, függetlenül attól, hogy én mit hoztam el, szóval ez is egy tök jó példa annak, hogy tudunk egymásra építkezni, megbeszélés nélkül is, úgyhogy igen, ennek ez a sztória.
1: És a dalból talán az is kiderül, hogy kire gondoltál? Ez a dal címe.
2: Aki figyel, az ég ilyen kitalálhatja, hogy kire gondol.
1: Na, figyelünk. Blankverse élő stúdió koncertét a Petőfi, minden látható, ne feledd Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon.
0: Hajrá, magyarok! Stúdió koncert a Petőfi Rádióban Mák Katával.

0: Blank Verz élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban, ez volt a Kire gondoltál, ne feledd, ilyenkor benézhetsz hozzánk a stúdióba, a Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon, és hát ugye dalról dalra tulajdonképpen most már újabb és újabb oldalatokat mutatjátok meg itt az élő stúdió koncert alkalmával. Azon gondolkodtam, hogy az érzéseket, megoldásra váró helyzeteket, az tök jól ki lehet zenélni, ki lehet énekelni az embernek magából, de mondjuk ezek mennyire különülnek el a magánélettől, a jelenlegi helyzettől, tehát hogy dalban lehet, hogy megszületik a megoldás, meg ott így átjárjátok a témát, hogy jó, ezt kéne csinálni, vagy ez így lenne helyes, úgy lenne jó, és mondjuk a magánélet, az letükrözi mindezt, vagy ott teljesen más.
1: Szerintem
0: történik.
1: Sokszor egy dalokban jön ki az, amit meg akarunk csinálni, de nem merünk megtenni. Én legalábbis én így vagyok vele, és akkor így, ez így sokkal egyszerűbb kiadni egy dalban azt, amit nem tudsz a való életben teljesíteni, vagy megcsinálni, mert hát a csillagos ég ad határ ilyenkor, amikor dalt élsz. Nem tudom, Bálint, hogy vagy te vele, de én így.
2: Hát az a jó szerintem, és az ebben a legszebb, hogy az embernek, hogyha vannak mondjuk különböző hangulatai, akkor tud különböző dologhoz nyúlni, amiket mondjuk szeret előadóktól, zenekaroktól, és akkor meghallgatja, és akkor megnyugszik, vagy úgy ráhangolódik. Hogyha az embernek vannak saját dalai, amiket bizonyos helyzetekről írt, amikor tudta, hogy hol volt, milyen érzelmekkel, hogyha ahhoz tudsz visszakapaszkodni, amit amúgy te írtál, és veled született meg, akkor az egy még extrább érzés, hogy van kapaszkodó, úgyhogy ezek ilyen kapaszkodók, ezek a dalok.
0: Hát jól ki lehet ventilálni az embernek a kis dolgait, gondolatait, ugye? Úgyhogy ezért is érdemes zenével foglalkozni, vagy szeretni egy-egy csapatot, akiben lehet találni egy-egy ilyen kis kapaszkodót. A Blank Verz-el már is folytatódik az élő stúdiókoncert, tarts velünk!
3: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.

0: magyarok! Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban, a stúdióban.
1: A Blank Verse, ami még az egyetemi óra közben is pörög, nyomjátok, srácok, Marci üzeni.
2: Köszi, Marci!
1: Nem menekültek, mindenhol itt vannak veletek. Na, hát szerencsés ugye, hogyha jó barátok együtt zenélhetnek, ami rátok abszolút jellemző, úgyhogy tulajdonképpen csapatépítővel is felér egy fellépés. Oda ugye el kell jutni, tehát az utazás már mind egy ilyen osztálykirándulás. Jó kis sztorik jönnek ki, gondolom. Jó sok nyári kalandot sikerült összegyűjteni?
2: Hát igazából kettő fesztiválon voltunk, amit szerintem érdemes megemlíteni. Az egyik az EFOT fesztiválról fel tudtunk lépni, másik pedig a BME napok, tehát hogy már gyűjtjük az olyan fajta, nem tudom, élményeket, meg kihívásokat is, amik már nem egy ilyen underground kis kosmának az alsó része, hanem tényleg nagyobb színpadok, nagyobb tömeg. Szóval volt pár.
1: Na és mi jelentette a nagy kihívást most a nyáron ezeken a koncerteken? Volt ilyen?
3: Hát, hogy tudjunk próbálni, hogy mindenki a nyaralásból hazaérjen, meg a kényelmes is életéből is lehessen dolgozni, de...
2: Így van, meg hát nyilván ilyenkor a kihívás maga az is, hogy ilyen élményben még nem volt részünk, tehát fesztiválon még nem léptünk föl.
1: Milyen volt a közönség?
2: Amúgy jó, hát szerencsétlen hűséges közönségünk van, szóval nagyon sokan eljöttek onnan.
3: Imádni való közönségünk.
2: Így van, és nagyon szeretjük őket, de jó volt látni azt is, hogy olyan emberek, akik még valószínűleg soha nem hallottak minket, és elmentek, elsétáltak a színpad előtt, megálltak egy-két számra, bólogattak, mosolyogtak, élvezték a koncertet, majd mentek tovább, tehát már ez is egy nagy élmény, hogy eljut ideig is.
1: Meglepetés a közönség részéről, hogy ugye ők előbb reagálnak, mint ahogy lehet, hogy ti azt gondoljátok, ilyen előfordult esetleg?
3: Hát most így konkrét például nem emlékszem erről, de az mind nagyon jó látni.
1: Hát nem tudom, mondjuk a zenében van egy olyan kiállás, van egy olyan rész, amire azt gondoljátok, hogy na, majd itt lesz a nagy megőrülés, és mondjuk ez korábban bekövetkezik.
2: Biztos volt olyan igazából, itt általában mi próbálunk tervezni, hogy akkor mikor jó kiállni, mikor fognak tapsolni, mikor fognak majd, aztán nem mindig történik úgy, hogy elképzeljük, de próbálunk ezzel amúgy tervezni, ez így van.
1: És mit szeretnétek, mit vigyenek magukkal az emberek azokból a dalokból, amiket ti játszotok és megmutattok neki?
3: Hát mindenképpen jó kedvet, tehát igazából arra épül a zenekarunk, szerintem a legtöbbünk nagyon sok koncertre jár, sokat bulizik, hasonló zenékre akár, és amit mi ott tapasztalunk, energiákat, azokat tudjuk a saját nyelvünkön nekik becsatornázni. Tehát ez szerintem ez egyik legfontosabb, hogy a buli és a hangulat az meglegyen. Persze megvannak a kis érzelgős, lassabb számok, amiben most igazából nem nagyon hoztunk, mert itt is a bulit akartunk csinálni.
1: Helyes, jól tettétek.
3: úgyhogy nekünk ez a tánc fogó megörülés, de közben jelentéstartalom, és a sok szövegközpontú dal. Tehát a sok szövegközpontú dal, hogy legyen mind gondolkodni, legyen mit még egyszer meghallgatni, és mögé nézni a soroknak adott
1: Na
3: esetben.
1: És akkor jó, rá is kanyarodtunk, hogy akkor mitől lesz szerinted egy dal igazán magyar?
3: Hát szerintem attól, hogy egy része az, hogy amit mi itt megélünk, akár Budapesten, akár ahol elmegyünk valahova, azokat építjük be, amiket látunk, tapasztalunk, érzékelünk, amiket hozunk, akár családból élményeket, és nyilván a nyelv nagyon fontos, illetve azt a közös érzelmi nyelvet, amit így beszélünk, akár baráti körök, társaságok, ahol járunk, akár munkahelyen, egyetemen, szóval, hogy amit így látunk, és a közönségünk is lát, azt belerakni egy dalba, egy dalszövegbe, és azokkal az érzelmekkel kommunikálni, úgyhogy minden, amit körülvesz minket, azt átadni.
1: Uh-huh. Nem hallottam most ezeket a fiatalos szlengeket, azt mondtad, hogy mindent így belefűztök a dalokba, ilyeneket nem hallottam, mert van már annyi ismeretlen szó, hogy a kicsit idősebb korosztály csak így kapkodja a fejét, hogy miről beszélnek ezek a mai fiatalok? Ez egyébként mindig megvan minden korosztály, szerintem minden
3: generáció. Hát nem vagyunk már fiatalok, az a baj. Hát nem tudom, én személy szerint mindig azt szerettem, amiket hallgatok zenekaroknál dalokban, hogyha nagyon sokfajta érdekes szó van benne, nagyon sok szép rímpár van benne, és van miből meríteni, bőven nem kell ahhozzá behozni az új szlengeket, meg az új vonalakat szerintem.
1: Hát ennek ellenére most egy ilyen kis latinos hangulat következik, ugye? És a Mamacita, mert ugye ez lett a dal.
2: Legmagyarabb dalunk, igen.
3: Szépen felépítetted, ez jó volt.
1: Ez a csavar, itt a mai koncertben. Szeretnétek mondani a dalról valamit?
2: Hát igazából így röviden csak annyi, hogy amikor ez íródott, tehát a cím, a szöveg és maga a hangzás az igazából teljesen különböző három dolog. Tehát most talán a hangzás és a címet össze lehet kapcsolni, mert latinos hangzás és Mamacita a cím, tehát hogy persze ezt így össze lehet fonni a kettőt, a szöveg viszont nem, egyáltalán nem ezt a fajta vidám hangzást nem tudom, adja magával, hanem teljesen másról szól. Ennek ellenére egy nagyon kedvelt dal lett, mind a közönség, mind pedig a zenekartagjaim belül, tehát szeretjük ezt látni. Ez a dal, amit írtam, amúgy konkrétan abból úgy alakult ki, hogy otthon valószínűleg fürdés után előtt valahogy így egy szál alsógatyába énekelgettem azt, hogy Mamacita különböző dallamokkal, és úgy voltam, hogy á, ez tök jó, és akkor erre felépült egy dal végül. Ennyi.
1: Oké, hát akkor hadd szóljon Mamacita élőben itt a Petőfin a Blankverse-től.
0: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban a Blank Verse-el. Egy kis vidámság, friss energiák, meg aranyhal, pitypang, szempillamot, itt minden, csak hogy teljesüljön végre az a kívánság. Szia, drága Katám, hát különlegesek vagytok, mert hét ember, hétféle energiája valahogy mégis egyetlen közös élményé áll össze. Hét különböző egyéniség, ebből három fúvós is, akik még színesebbé teszik ezt a zenei kavalkádot, úgyhogy stúdió robbantó címmel jutalmaz titeket. És akkor gondolj bele, hogy egyébként ők nyolcan vannak, tehát ha még hozzájön a nyolcadik Ádám, na akkor ott aztán elszabadul a pokol.
1: Így van, így van.
0: Természetesen jó értelemben gondoltam, és ennek hát a Dürer kertben hamarosan bizonyítéka is lesz majd itt az élő stúdió koncert után nem sokára, a Hébával és a Hipnóziával, vagyis hát egymás után, de színpadon látok majd együtt ezen a napon, úgyhogy erre fogtok készülni, de még van egy dal itt a stúdió koncert alkalmával is, úgyhogy tarts velünk, és a Blank Verse-el itt a Petőfim.
2: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mák Katával.
3: Korinna vagyok, és ez az újdonság tőlem, a Vadvirág a Petőfi Rádióban. Minden magyar.

0: magyarok. Élő stúdió koncert Mák Katával. A stúdióban
1: a Blankverse, hát még Linzben is pörögtök, már egy dalotok, meg a koncert. És Alexandra is írta a Mamacitával kapcsolatban, hogy pörgős dal, nagyon jó volt, tetszett neki.
2: Köszönjük.
1: Na hát, és itt közben közeleg az év vége, úgyhogy sokszor ilyenkor így összegeznek, hogy mi is történt 2026-ban, mitől volt jó, mitől volt kevésbé jó, vagy mitől lehetett volna még jobb. Ti is szoktatok így összegezni, akár év végén, vagy év elején, nem tudom, év közben, mikor jön el ez a pont?
2: Hát tavaly év végén volt egy nagy összegzésünk, mert egy fordulópont volt a zenekarban, akkor voltak az első nagy tagcseréink, és ott egy nagy levőt kellett vennünk, hogy akkor hogyan tovább. És szerencsére úgy döntöttünk, hogy nyomjuk, és akár még úgy nagyobb sebességben is, mint eddig. Úgyhogy az idei év ez egy nagyon, nagyon különleges és sikeres év volt, mert 8-an lettünk, zeneileg is sokat fejlődtünk, eljutottunk tök izgalmas helyekre, jártunk például Pécsen is, volt egy ilyen vidéki kiruccanásunk is, és nagyon sok tervvel vágunk neki a következő évnek. Új dalokat írunk, amik már lesznek a következő koncerten is, úgyhogy úgyhogy jók az energiák most.
1: Na, szuper, maradjon is így, és akkor már abszolút látjátok a jövőt, vagy ugye mentek szépen a kis lépcsőfokokon, és az ünnepi időszak, ott lesz majd egy kis lecsendesedés, vagy az ilyen pörgős?
2: Hát minden bizonnyal lesz, ilyenkor még beeshet egy-két koncert, vagy megkeresés, ezt még nem tudjuk pontosan, de ilyenkor mindig azért most ez a következő koncertünk október 23-án lesz a nagy utolsó levegő azért, és aztán jövő év elejére már vannak terveink, úgyhogy megyünk itt tovább.
1: Na, itt az élő stúdió koncertre pedig még maradt egy dal, végül, de nem utolsó sorban, a Hátulról előre.
2: Így van.
1: Meséljetek egy kicsit róla.
2: Hát ennek a dalnak azért az a címe, mert előbb volt meg a vége, mint az eleje, igazából így íródott meg fordítva, fejjel lefele picikét, és ez aztán pont egyébként azt írja le tartalmában, amiről beszélgettünk, hogy ami körülvesz minket, ezt azért 4-5 évvel ezelőtt írtam nagyjából, amikor nagyon sokat jártuk az utcákat, még a gimis haverokkal, zenesulis haverokkal, és jöttünk, mentünk, és élveztük a pesti éjszakát, úgyhogy ez arról szól, hogy milyen jó az, hogyha van az embernek, akikkel elfeledje a gondjait, és hátrahagyhatja a gondjait egy ilyen estére, de aztán vigyázni kell, mert jön a másnap, és az kegyetlen a gondokkal együtt, meg akár másképpen is, de
1: ne vegyünk ennyire előre, ne szaladjunk folyton, egy kicsit álljunk meg hátulról előre, itt a Petőfi Nélőben a Blankverse-től.
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mák Katával!

0: Blank Verse élő stúdió koncert itt a Petőfén állt, a csúcson kell abba hagyni. Ez az igazi énekeltetős, táncoltatós dal volt a hátulról előre. Nagyon szépen köszönjük. Fantasztikus hangulatot hoztatok ma ide nekünk. Minden visszanézhető, visszahallgatható a Petőfi Rádió Facebook oldalán egy ideig, aztán majd a Petőfi Rádió YouTube csatornán is felelhető lesz ez a műsor. Sok sikert nektek, ugye jövő héten folytatás a Dürer kertben, a Hébával és a Hipnóziával, ők is színpadra állnak majd, ahogy ti is. Sok sikert kívánunk.
1: Köszönjük szépen.
0: A folytatáshoz is köszönjük ezt az órát, a folytatáson pedig mindjárt itt a Honey Beast.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az IKO műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
1: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
3: Vagy ki sem látsz a dugóból.
1: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
3: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
1: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
3: Let's go!
0: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
1: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
0: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
1: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
0: a Petőfi Rádióban.
4: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Meg kell találnom a föld legnagyobb harcosait.
6: Tűzen álltok a Street Fighterre!
7: Ez a verseny nem az, aminek látszik.
8: Merre van az igazi ellenfele?
9: Hadouken!
10: Street Fighter. A mozikban.
11: Másképp szól, de ugyanúgy szenvedünk tőle. A nátha orrtüneteire válassza az Ectoin tartalmú Reventil orrsprét.
12: A Reventil orrspré enyhíti az orrdugulást, orrfolyást, tüsszögést és segíti az orrnyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes, gyermekek számára is alkalmazható. Patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
11: A Reventil orrsprével újra fellélegezhet.
12: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
13: Változóan napos felhős idő lesz holnap. Újra jelentkezhetnek a magyar egyetemisták és kutatók az uniós ösztöndíj programokra. Megválasztotta az országgyűlés a Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
13: Baleset történt az M0-ás M5-ös csomópontban, az M0-ásról az M5-ös Szeged felé lehajtó ágán. Az M1-es felől érkezők ezen az ágon nem tudnak letérni, tovább kell haladni, és a 34-es kilométernél lévő gyál Pest-Szent Imre csomópontban visszafordulva lehet eljutni az M5-ösre Szeged irányába. Jelentős a torlódás az M0-áson az M1-es felé a Szigethalom tökölcsomópont előtt, mert a 17-es és a 14-es kilométer között lezárták a két külső sávot hídfelújítás miatt. Szalagkorlátnak ütközött egy kamion a 21-es főúton Salgótarjánban, az 58-as kilométernél félpályás lezárás mellett halad a forgalom. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
13: Több mint 4 milliárd eurós uniós forrás szabadul fel Magyarország számára. Az Európai Unió tanácsának döntésével lezárult a Magyarország ellen indított úgynevezett kondicionális eljárás. Ennek köszönhetően újra elérhető lesz az Erasmus Plus és a Horizont Európa program is a magyar egyetemisták és kutatók számára. Megválasztotta az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét. Gellért Károly Árpád vádemelésért felelős, Ötvös Károly közpénzügyi, Terhes Tibor Dávid pedig fellebbviteli elnök helyettes lett. Elnézést kért a főpolgármester a kerületi polgármesterektől, hogy nem egyeztetett előre a parkolási rendszer átalakításáról. Karácsony Gergely a Telexnek adott interjúban ugyanakkor megismételte, rossznak tartja a jelenlegi rendszert. A főváros és a kormány a hónap elején állapodott meg arról, hogy a parkolási bevételek a kerületektől a fővárosi önkormányzathoz kerülnek. Halálos baleset történt egy amerikai vidámparkban, Georgia államban. Kizuhant egy ember egy hullámvasút kocsijából és életét vesztette. Sokan megsérültek. A több mint 110 km/órás sebességgel száguldó kocsik 60 méteres magasságba emelkednek a georgiai vidámparkban.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
13: Holnap hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, csak északon, nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor, a szél helyenként megélénkül. Hajnalban a derült fagyzugokban 0 fok alá is hűlhet a levegő, máshol 0+6 fok várható. Napközben 13-19 fok valószínű. A hét második felében is marad a csendes őszi idő, néhol 20 fokkal.
1: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: További kellemes időtöltés, csodaszép kedd délután, kettő után is változatos magyar zenék várnak itt a Petőfén. Kezdünk is azzal a csapattal, akik bebizonyították az év elején, hogy a vér nem vált vízé. 30 éves jubileumi koncertjét tartottam még februárban. A Hooligans most ők indítják az órát.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizáró.

Május pont, hogy éles, emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva.

Petőfi Rádió, minden magyar és sok-sok izgalmas alkotás jön a folytatásban is, ezúttal a The Anahit-től, Csányi Ritával az élen, aki a dalszerzést, mint hivatást és szakmát 4 éven keresztül Londonban tanulta. Ott képzeld, átlag heti 3 dalt kellett írnia angolul, ami az elején nagyon nehéz volt neki, de aztán sokkal inkább már könnyebben megy neki az idegen nyelvű írás, de mikor a magyar nyelv bejött a zenekar életébe, az elmondása szerint nagyon őszinte alkotás volt, úgyhogy magyar és angol nyelvű dalok egyaránt megtalálhatók a csapatban. Egyébként még Londonban elvárás volt a zenesuliban, hogy el tudja mondani magáról, milyen zenét csinál, és ez neki mindig nagyon nehezen ment, ugyanis nagyon sok minden érdekli, ezért sem tudta a stílust bekategorizálni. Szóval a kísérletezés, a szórakoztatás, a folyamatos megújulás szintén jellemző a The Anahitre, akiktől a Full Moonnal folytatjuk most itt a Petőfén.

0: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
1: Baleset miatt a 10-es főutat a Solymárral összekötő úton a vasútállomásnál lévő körforgalomnál lassabb haladása, kisebb torlódása kell készülni, és még korábban Kőbánya felső állomáson egy vonat áramszedője eltörölt, emiatt a keleti pályaudvar rákos szakaszon csak jelentős korlátozásokkal közlekednek továbbra is a vonatok. A 60-i és az Újszászi vonalon hosszabb menetidőre, várakozásra, rövidebb útvonalon közlekedő járatokra lehet számítani. A menetrendszerű forgalom várhatóan késő délutántól állhat majd csak helyre.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét! Petőfi Rádió. Ez a legújabb magyar zene.

Petőfi Rádió minden magyar. Egy olyan zenésszel a folytatásban, aki már filmben is szerepelt, úgy kapott főszerepelt, hogy korábban nem rendelkezett komoly színészi tapasztalattal, bár azért nem kellett nagyon messze mennie a zenészettől. Egy underground zenekar frontemberét alakította, akit a történet szerint a politikai pszichiátriára zárnak. A film a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon is szerepelt, Fuchs Benjamin, azaz Filó pedig Starlight díjat kapott a kritikusok hetén. Egyébként Filó minden évben új nagylemeze jelentkezik, legújabb koncertalbumának történetét az elmúló kapcsolatok, nehéz búcsúk és fájdalmas emlékek rajzolják ki. Különböző nézőpontokból közelít át ahhoz, ami egy kapcsolat végén marad meg, a hiányhoz, a harakhoz, a szép emlékekhez és az elengedés nehézségéhez. Filó egyébként zenekarával most az ősszel turnéra indult az Imago Mundi társaságában, úgyhogy Kecskeméten, Miskolcon, Székesfehérváron, Pécsen, Szegeden, Győrben is találkozhatsz majd többek közt velük. Most pedig jöjjön a Szalmaszál, egy nyárvégi visszatekintés.

Petőfi Rádió, minden magyar, 4 perc elmúlt pontosan 3:43, szép délután. Hát igen, látványos átalakulás figyelhető meg a természetben. Fokozatosan aranyló, vöröslő és barnás árnyalatokba öltöznek ilyenkor a fák és a bokrok. Csodaszép leveleket lehet ilyenkor gyűjteni és gyönyörű fotókat készíteni, úgyhogy járj nyitott szemmel, élvezd az ősz szépségét. Közben mi hozzuk a megfelelő zenei aláfestést is mindehhez. Itt van az ősz a Pilva Kertől a Petőfi.

0: legfrissebb hírek után ezzel folytatjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Változóan napos felhős idő lesz holnap. Népszavazással kellene dönteni a budapesti olimpia rendezéséről a főpolgármester szerint. Még ma megműtik 14. Leó pápát.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Jelentős a torlódás az M0-áson az M1-es felé a Szigethalom tökölcsomópont előtt, mert a 17-estől a 14-es kilométerig lezárták a két külső sávot hídjavítás miatt. Baleset történt a 10-es főutat Solymárral összekötő úton, a vasútállomásnál lévő körforgalomnál lassabb haladásra, kisebb torlódásra kell számítani. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Több mint 4 milliárd euró uniós forráshoz jut hozzá Magyarország, miután lezárult a hazánk ellen indított úgynevezett kondicionalitási eljárás. Kármán András pénzügyminiszter a döntés kapcsán hangsúlyozta, az Európai Tanács pozitív értékeléséhez helyre kellett állítani a jogállamot, átláthatóbbá kellett tenni a közbeszerzéseket és fel kellett számolni a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat. Népszavazással kellene majd dönteni egy esetleges budapesti olimpia rendezéséről a főpolgármester szerint. Karácsony Gergely szerint erre azonban csak akkor lesz szükség, ha a főváros rákerül a NOB úgynevezett rövid listájára, leghamarabb a jövő év közepén. A Telexnek nyilatkozva hangsúlyozta, bár hazánk Európa egyik legnagyobb sportinfrastruktúrájával rendelkezik, és mindig egy város a szervező, de semmi nem tiltja, hogy a programokba más országokat is bevonjanak. Még ma megműtik 14. Leó pápát, egy korai stádium csomót távolítanak el a tüdejéből a római Gemelli klinikán. Az egyházfő vasárnap személyesen tájékoztatta egészségi állapotáról a híveket, akik közül sokan ma is összegyűltek a kórháznál, hogy kifejezzék neki jó kívánságaikat.
1: Petőfi Rádió. Sport.
0: A mikrofonnál Bera Emese. A szeptemberben combizom sérülést szenvedett Varga Barnabás bekerült az Alkatén Bajnokok Ligája keretébe. A görög labdarúgó csapat holnap Londonban játszik a Shakhtar Donetsk ellen. Hogy a magyar válogatott támadója pályára léphet-e a találkozón, az a csapat ma délutáni edzését követően derül ki. Ma a második fordulóval folytatódik a labdarúgó bajnokok ligája alapszakasza, amelyben többek között a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray a Barcelonát, a Leipzig soraiban a magyar válogatott Vili Orbánnal a PSV Eindhovent, Gulácsi Péter csapata a Villarreal pedig a Napolit fogadja. Azonnali hatállyal menesztette Lackó Zsolt vezetőedzőt a labdarúgó NB2-ben szereplő Szeged Csanád Grosics Akadémia. A vezetőség a Mezőkövesd otthonában elért szombati 1-1-es döntetlent követően mérlegelte a döntést, ma pedig be is jelentette a váltást. A szegediek 9 forduló alatt mindössze 7 pontot gyűjtöttek, egy győzelemmel és 4 döntetlennel, s két csapatot megelőzve csak a 14. helyen állnak. Köszönöm figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Holnap hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor. A szél helyenként megélénkül. Hajnalban a derült fagyzugokban 0 fok alá is hűlhet a levegő, máshol 0 plusz 6 fok várható. Napközben 13-19 fok valószínű.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 3 óra 4 perc a pontos idő, kellemes délután. Egész héten marad ez a 15-18 fok, csodás őszi ruhába öltözött természetben tölthetjük a délutánokat, és a legjobb magyar slágerekkel, köztük jönnek újdonságok is, és jól ismert dalok, ezúttal a Honeybee-től.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizáró.

0: Sziasztok, én Hadik Ákos vagyok a Grabowski zenekarból, és most következik a Valamire Való című új dalunk itt a Petőfi Rádión.
1: Valamire való vagyok neked, ringatlak az ördényed.
2: Ez a legújabb magyar zene.

Petőfi Rádió minden magyar, ilyenkor október-november környékén a legszebb az őszi ruhába öltözött természet, úgyhogy érdemes megcsodálni, bármerre is jársz az országban. Egy kis balatoni körkép, mert a Balaton őszi arca is mindig csodás, érdemes felfedezni. Kicsit visszatérve még a nyári időszakra, képzel, többi 4000 alkalommal riasztották a vízimentőket az idén. Légy tehát figyelmes, óvatos, nem csak nyaranta, hanem most is, bár most azért sok strandolóval nem hiszem, hogy már találkozunk, 15 fokos mindössze a víz. Vannak viszont változások, ugye őszi üzemmódra váltott a Balaton is, ez azt jelenti, hogy új komp menetrend lépett életbe, most már ritkánban, de folyamatosan üzembiztosan jár a komp, ugye igazodik a csökkenő utasforgalomhoz, és a Balaton-Füred, valamint Tapolca között egészen október 15-ig valamennyi vonat helyett most pótlóbuszok szállítják az utasokat, és majd a sincsere miatt jövő héttől egy másik szakaszon is teljesen leáll a vasúti forgalom, úgyhogy a hónap második felében is számítani kell korlátozásra. Na, hogy jöjjenek jó hírek is, megvan, hogy mi lett a Balaton sütije az idén, és akkor a doppergés után már is mondom, hogy az áfonyás, málnás ízesítésű, fehér csokis bevunatú, kék Balaton, ezt lehet majd keresni, ez lett a Balaton sütije 2026-ban, mindenmentes kategóriában pedig a balatoni habfantázia nevű édesség végzett az élen, és a juniorok között pedig a Balatoni Kert nevű desszert, ami elnyerte a versenyt. Itt az őszi barack, a fehér bor, a dió és a mandula találkozik, a tonkababos fehér csokoládé mousse pedig gyümölcsös réteg és dió praliné egészíti ki. Na hát már csak ezeket felsorolva is az embernek összeszalad a nyál a szájában. Érdemes tehát megkóstolni ezeket az újdonságokat, itt a Petőfin pedig mi is csemegézünk. Újdonságokból, jól ismert kedvencekből, most László Evelin folytatja itt a Petőfin.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, október pedig rózsaszín, világszerte a merrák elleni küzdelem hónapja, így kapta a Pink Október elnevezést, a kezdeményezés célja pedig, hogy felhívja a figyelmet a rendszeres önvizsgálat, a szűrővizsgálatok és a korai felismerés jelentőségére. Ez a nemes ügyhöz több rendezvény is kapcsolódik a hónapban, a Fashion Street Pink Október keretében például egy baráti hangulatú közösségi futásra csábítanak ma mindenkit, 5 kilométeren, vagy van a 3 kilométeres séta, ami közül lehet válogatni. Budapesten az eseményhez kapcsolódik ingyenes mammográfiai szűrés is, és ez teljesen ingyenes, nyilvános, a rendelkezésre álló kapacitás erejéig azok számára, akik időpontot foglalnak. Számunk 0630303380, ha minket informálnál, ne feledd, itt teheted meg SMS-ben és Viberen. Közben jön a Kuplung, a Petőfi.
1: Sziasztok, Ember Márk vagyok, a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dal.

Petőfi Rádió, minden magyarra, sokan tartanak már haza a óviból, iskolából, és amikor a gyereknek be nem áll a szája, az jó is lehet. Szereplő válogatást hirdet kézzel az M2 Mese TV a 6-10 éves korosztály számára, tehát olyan jó beszédkészsége rendelkező gyerekek jelentkezését várják, akik szívesen szerepelnének magazinműsorokban és edukációs tartalmakban. A válogatás első fordulója online zajlik, és a jelentkezéshez a szülőknek vagy törvényes képviselőnek egy körülbelül egy perces bemutatkozó videót kell készíteni a gyermekről, melyben ő röviden mesél az érdeklődési köréről és a kedvenc időtöltéseiről, miközben beszédkészségét is megmutatja. A videó mellett egy hivatalos jelentkezési lap kitöltése is szükséges, és a pályázati anyagokat majd a 777kaland@mtva.hu e-mail címre lehet elküldeni legkésőbb november 8-áig. A beküldött anyagokat a szerkesztőség bizottsága zárt körben értékeli ki, így tehát azok nem kerülnek nyilvánosságra. Az első körben kiválasztott gyermekeket és családjaikat majd e-mailben értesítik a következő fordulóról, a személyes castingra és a próba felvételekre pedig majd várhatóan december elején kerül sor, ahol a jelentkezők prezentálhatják, hogyan mozognak és kommunikálnak a kamerák előtt. Az M2 Mese TV hirdetett szereplő válogatás 6-10 éves korosztály számára, még itt a Petőfin, nálunk zenében nincs megállás, jön Petruska.

0: Petőfi Rádió minden magyar. 4 óra pontos idő, Szikora Tomi is megérkezett, hogy hogy lehet játékra felkészülni, ezt már is elmondja, mert Petőfi ajándékcsomagért lehet hamarosan ma is versenyezni.
1: Pontosan, úgyhogy üzeneteket várok a 0630303380-ra, nem most, hanem majd, amikor jön a zenék közötti felhívás. Aki első lesz, visszahívom, mondani kell a szlogent és vinni a nyereményt, az ajándékcsomagot.
0: Ilyen egyszerű. Hajrá mindenkinek, nagyon szorítok. Szép délután, mivel kezdesz, Tomi?
1: Intim Torra Illegál, hipnotizőr király.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
3: és az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban.
2: A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Változóan napos felhős idő lesz holnap. Több mint 4 milliárd euró uniós forráshoz jut hozzá Magyarország. Késő délutánra állhat helyre a menetrend szerinti közlekedés a 60-i és az új 100-i vonalon. Továbbra is jelentős a torlódás az M0-áson az M1-es felé. Szigethalom tökölcsomópont előtt, mert a 17-es és a 14-es kilométer között lezárták a két külső sávot hídfelújítás miatt. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Több mint 4 milliárd euró uniós forráshoz jut hozzá Magyarország, miután lezárultak a hazánk ellen indított úgynevezett kondicionalitási eljárások. Kármán András pénzügyminiszter hangsúlyozta, az Európai Tanács pozitív döntéséhez helyre kellett állítani a jogállamot, átláthatóbbá kellett tenni a közbeszerzéseket, és fel kellett számolni a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat. Kiírta a közmédia vezérigazgatói pályázatát a Független Közmédia Testület. Olyan szakembert keresnek, aki elkötelezett a közmédia alapértékei, a függetlenség, a sokszínűség, az igényesség és az elszámoltathatóság mellett, valamint képes a közmédiát tartalmában és technológiájában is a közönség igényeihez igazítani. A pályázatokat november 12-éig várják. Már 2 napja nem támadja Ukrajna az orosz olajfinomítókat és energetikai létesítményeket, eleget téve Donald Trump amerikai elnök javaslatának, közölte Volodymyr Zelenszky. Az ukrán államfő emlékeztetett arra, hogy Oroszország eközben 2 nap alatt 19 ukrán régió ellen intézett támadást, nem kímélve az energetikai létesítményeket és a létfontosságú infrastruktúrát. Légi vészhelyzet miatt rövid időre lezárták a Nürnbergi repülőteret. Egy Korfuról érkező utasszállító adott le vészhelyzeti kódot, emiatt riadóztatták a német légierőt. A 2 vadászgép beavatkozására nem volt szükség, a korfui gép biztonságosan földet ért. A járat átvizsgálásakor nem találtak veszélyre utaló jelet. A rendőrség szerint feltehetően technikai hiba történt. Itthon késő délutánra állhat helyre a menetrend szerinti közlekedés a 60-i és az új 100-i vasútvonalon. Reggel Kőbánya felsőn történt áramszedő törés, majd felső vezeték meghibásodás. A MÁV nem sokkal ezelőtt közölte, hogy helyreállították a felső vezetéket, így ismét korlátozás nélkül közlekedhetnek a vonatok a keleti pályaudvar és Rákos között.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Holnap hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor, a szél helyenként megélénkül. Hajnalban a derült fagyzugokban 0 fok alá hűlhet a levegő, máshol 0 plusz 6 fok várható, napközben 13-19 fok valószínű.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Délután 4 óra van, kedd délután 4 óra, bár ez a hétfő még eléggé kísért minket. Kitartásra dolgozol, azon leszek, hogy feldobjam a délutánod. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Például mindjárt játék indul, amelyben Petőfi rádiós ajándékokat nyerhetsz.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag.

0: Utakról.
1: Ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban folyamatosan 20 percenként informálunk téged a közlekedésről, hogy minél kevesebb meglepetés érjen téged hazafelé. Figyelem, baleset történt a 10-es főútat, a Solymárral összekötő úton egy személyautó és egy motoros ütközött össze, éppen ezért a vasútállomásnál lévő körforgalomnál lassabb haladás, a kisebb torlódás a készülj, mindezt át a 10-es főútat, a Solymárral összekötő úton, ahol baleset történt. Ami pedig mondhatni, hogy egész nap aktuális, hogy torlódik a forgalom az M0-áson az M1-es felé, ugyanis itt egy felújítás kezdődött a 17-es, illetve a 14-es kilométer között, és október 20-áig csak két sávon megy a forgalom, jelentős torlódás van. Napközben ilyen 10-15 kilométeres torlódást is olvastam, és sajnos most is aktuális, mindenképp plusz menetidővel tervez az M0-áson, hogyha az M1-es felé tartasz, mert itt csak két sáv járható a 17-es, illetve a 14-es kilométer között. És te merre tartasz éppen, merre vezetsz? Mindenkire számítok, az egész országból várom a közlekedési infokat. Sőt, nem csak az országból, hanem Grazból is. Zico ugyanis onnan csatlakozott hozzánk, és küldött nekünk üzenetet, hogy munka közben szólnál a Petőfi Rádió. Köszönjük szépen! Az infokat várom Füzesabonyból, Zalaegerszegről, Nyírbátorból. Hívja 061-759-6060-on.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
1: És mit ígértem nemrég? Játékot Petőfi Rádiós ajándékokért, hogy hogyan nyerhetsz? Maradj velem, és mindjárt mondom a részleteket.

mögöttük a VRX Stars és a Leave Me Up. Most pedig váltunk, Kis Kevin és Marics Peti érkezik egy dalban, Elszáll az idő. Ez a zene egyébként nálunk debütált egy országos rádió premier keretében. Hamarosan pedig játék indul, figyeld a zenék közötti felhívást, és ha meghallod az óra nyerős lágerét, akkor várom az üzenetet SMS-ben a 0630303380-ra, írd le nekem az előadót és a szám címet, aki az első lesz, visszahívom, mondd a Petőfi Rádió szlogenjét, és már is tér a nyeremény a Petőfi Rádiós ajándékcsomag, amely tartalmaz bögrét, kulacsot, nyakpaszt és Petőfi Rádiós bevásárlótáskát. Figyelj!

0: A Lerimel a Kenny Burns Budapest nyáron, itt a Petőfi Rádió, minden magyar. Ez a zene valakinek nyereményt ér, mégpedig Petőfi Rádiós ajándékcsomagot. Hogy kinek? Aki első volt, aki a leggyorsabbként küldte el nekünk az előadót és a számcímet. Szóval, hogyha te voltál, játszottál velünk, akkor figyeld a telefonod, mert lehet, hogy mindjárt téged hívlak.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Korábban baleset történt az M0-áson az M5-ös csomópontjában, ezért lehet itt nagyobb dugó, sőt, forgalomkorlátozásra készül október 20-áig, ugyanis a 17-es, illetve a 14-es kilométer között az M1-es felé vezető oldalon csak két sávjárató. Ezért van tehát óriási dugó az M0-áson az M1-es felé, mert csak két sávjárató a 17-es, illetve a 14-es kilométer között. Budapesten tart a helyszínelés a 15. kerületben a Kolozsvár utcában, a Széchenyi útnál, tehát baleset a 15. kerületben a Kolozsvár utcában, a Széchenyi útnál, és még korábban baleset történt a 10. kerületben a Kőér utcában, a Vaspálya utca felé, az Üllői út után, ahol a külső sávban történt a koccanás. Hogy most is aktuális-e még, várom az infokat, tehát baleset a Kőér utcában, a Vaspálya utca felé, az Üllői út után a külső sávban. Te merre vezetsz éppen, merre tartasz? Az egész országból várom a közlekedési információkat. Bélapátfalváról, Orosházáról, Makóról, csörgess a 061-759-6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
2: Sziasztok, Glazer vagyok, és ez a tídenivel a közös dalom az Analóg Fotó a Petőfi Rádióban.

0: Petőfi Rádió minden magyar, egy dal, amely szempillantás alatt visszahozta a nyarat. Mira Monaka, Feel Alive, ezt hallottad nálunk. 16:49-kor játék, játék, játék. Erre fókuszálunk a folytatásban, hogy ki volt a legelső üzenet küldő a felhívásunk után. Az már is kiderül, hiszen őt csörgetem.
1: Igen.
0: Halló, szia, én a Petőfi Rádióból csörgök. Szikora Tamás vagyok.
1: Halló, igen.
0: Hogy szólítatlak?
1: Milán.
0: Hello, Milán. Régóta pályázol Petőfi Rádiós ajándékcsomagért?
1: Nem, most próbálkoztam először.
0: Tényleg? Hú, hát ezt most igen. Ilyen nagyon lazán mondod. Bárcsak én is ilyen laza lennék. Mert bekerültél a játékba, itt vagy, bent vagy, te voltál az első. Úgyhogy van két kérdésem, mielőtt azt mondhatom, hogy gratulálok neked. Jöhetnek a kérdéseim? Igen. Az első az az, hogy mondd el kérlek, hogy melyik dal hoz neked szerencsét, mi volt az óra nyerős lágere?
1: Az Ennivel kellene, mert Budapest sokkal szabadabb.
0: Igen, és a Petőfi Rádió szlogenjét tudod?
1: Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Biztos?
1: Igen.
0: Milán, akkor nyertél, gratulálok, te vagy ma a szerencsés. Petőfi Rádiós ajándékcsomag a tiéd, bögre, kulacs, nyakpasz, Petőfi Rádiós bevásárlótáska, akkor ez megy majd neked postán.
1: Köszönöm szépen.
0: Na, te aztán nem izgulod magad halálra. De mégis úgy magabiztosan elküldted az üzenetet, úgy voltál vele, hogy ha most nyernem kell, akkor nyerni fogok, tessék, itt vagy, bent vagy, tehát ettől több nem is kell.
1: Így van, így van.
0: Az életben is akkor ilyen vagy, tehát mindenben.
1: Igyekszem, igyekszem.
0: Vagy van olyan helyzet, ami azért, hogy ki tud téged hozni a sodrodból?
1: Néha van, de nyugalom, főleg nyugalom.
0: Mit csinálsz éppen, miközben játszottál velünk?
1: Dolgozok.
0: És mi a melód?
1: Hát most éppen festek azat, egy házat kívülről abban a csodálatos időben.
0: Aha, és meddig igen. Lesz hozzá még ilyen jó idő? Meddig fogsz tudni festegetni kívül?
1: Hát remélem decemberig.
0: Nem tudom, hogy mennyire szoktál leállni? 2-3-4 hónapra időjárás fagyfüggő?
1: Időjárás függő nálam.
0: Hát akkor köszi, hogy festegetés közben is minket hallgatsz, én pedig a következő dalt is neked játszom, Paulina és a Ragadda, ez most a tiéd lesz.
1: Köszönöm szépen.
0: Hát Milán a bizonyíték arra, hogy nem érdemes túlizgulni a dolgot. Játék lesz holnap is, 4 és 5 óra között.

0: Petőfi Rádió Minden Magyar. 5 óra lesz, úgyhogy lassan indulhat a második műszak. Bevásárlás, vacsi, otthoni teendők, de azért mellé zenehallgatás is jár. A Petőfin mindjárt szól Leander, és az Én vagyok a veszély.
1: Én vagyok a veszély, veled összefognék, gyere vissza belém, legyél társam a bűnben.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.

0: színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kulturfitness.
1: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
3: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: A Magyar Közút Nonprofit ZRT folytatja a hazai mellékúthálózat fejlesztését. A terület és település fejlesztési operatív program plusz top alulvanás plusz kötőjel 6.1.2 kötőjel 21 kódszámú 4 és 5 számjegyű utak fejlesztése című felhívás korábbi beruházásai mellett 2026-ban újabb fejlesztések indulnak. A felhívás újranyitásának köszönhetően Fehér, Veszprém, Komárom-Esztergom és Győr Moson-Sopron megyében 18 útszak az összesen 46 kilométer hosszan újulhat meg, összesen 13 milliárd 108 millió forint támogatás segítségével a Széchenyi Terv Plusz program keretében. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam társfinanszírozásával valósulnak meg. A beruházások tételes listáját az érdeklődők megtalálják a www.közút.hu weboldalon. Építsük együtt Magyarországot!
5: Fantasztikus árzuhanás a Coop-ban! Most 20% kedvezmény 200 Coop márka termékre október 14-éig. Keresse akció saját márkás termékeinket, és spóroljon velünk! További részletek coop.hu.
6: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját! Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
7: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Meg kell találnom a föld legnagyobb harcosait.
9: Tűzsel álltok a Street Fighterre!
10: Ez a verseny nem az, aminek látszik.
11: Merre van az igazi ellenfele?
12: Hadouken!
13: Street Fighter. A mozikban.
14: A reklám után. A legfrissebb információk első kézből.
15: A mikrofonnál Novák József.
14: Ez a Petőfi Rádió.
16: Változóan napos felhős idő lesz holnap. Több mint 4 milliárd euró uniós forráshoz jut hozzá Magyarország. Megválasztotta az országgyűlés a vagyonvédelmi hivatal 3 elnök helyettesét.
14: Petőfi Rádió. Közlekedés.
16: Már csak nem 6 kilométeres a torlódás az M0-áson az M1-es felé a Szigethalom tökölcsomópont előtt, mert a 17-estől a 14-es kilométerig lezárták a két külső sávot hídfelújítás miatt. Ugyanebben az irányban a torlódás mögött a 26-os kilométernél egy baleset is történt. A sérült járművek a középső sávot foglalják el, ott 2 kilométeres a torlódás az M1-es felé. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
14: Petőfi Rádió.
15: Hírek.
16: Több mint 4 milliárd euró uniós forráshoz jut hozzá Magyarország, miután lezárult a hazánk ellen indított úgynevezett kondicionalitási eljárás. Kármán András pénzügyminiszter hangsúlyozta, az Európai Unió tanácsának pozitív döntéséhez helyre kellett állítani a jogállamot, átláthatóbbá kellett tenni a közbeszerzéseket, és fel kellett számolni a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat. Az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt, amelyet Baka András köztársasági elnök megfontolásra visszaküldött a parlamentnek. A képviselők emellett elfogadták a 2026-os központi költségvetés összegző módosító indítványát is, a zárószavazást hétfőn tartják. Az országgyűlés több jogszabályt módosított a gyermekek védelmét szolgáló törvénycsomag részeként. Megválasztotta az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét. Gellért Károly Árpád vádemelésért felelős, Ötvös Károly közpénzügyi, Terhes Tibor Dávid pedig fellebbviteli elnök helyettes lett. Letartóztatásban marad Hankó Balázs és Varga Bajusz Veronika. A korábbi kulturális és innovációs miniszter, valamint államtitkára ügyében a kecskeméti törvényszék helyben hagyta a járásbíróság október 1-jei döntését. A gyanúsítottakkal szemben különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés miatt indult büntetőeljárás a Nemzeti Kulturális Alapnál kifizetett támogatásokkal kapcsolatban. Újra letartóztatta a bíróság a Jeszenszky Géza volt külügyminiszterre és feleségére támadó férfit. A másodfokon eljáró fővárosi törvényszék megváltoztatta a pár napja hozott elsőfokú végzést. Az emberölési kísérlettel gyanúsított 70 éves férfi tavaly nyár elején támadt rá a Jeszenszky házas párra. A volt politikus életveszélyes, felesége könnyű sérüléseket szenvedett.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
16: Holnap hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor, a szél helyenként megélénkül. Hajnalban, ha derült fagyzugokban, akár 0 fok alá is ülhet a levegő, máshol 0 plusz 6 fok várható. Napközben 13-19 fok valószínű.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: Délután 5 óra van, akár az irodából indulsz, akár a volán mögött ülsz, akár még a munkád közepén vagy. Legyen a délután kicsit könnyebb, a legnagyobb magyar zenék teszik színessé a napodat. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás, a kezdésben a Leander sikere szól, én vagyok a veszély.
2: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag magyar zenékkel és Szikora Tamással.
2: Ez a Petőfi Rádió.
17: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres.

0: Minden magyar. BSV, ne félj! Anditól kaptam pár másodperce Viberün üzenetet, hogy Tomi, imádom ezt a dalt, megcsináltátok a délutánomat. Na és hogy mit hallgatnál szívesen? Várom a további üzeneteket, hiszen a kívánság műsor ma is este 7 és 9 óra között jelentkezik.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Én vagyok a GPS, aki jelzi, hogy hol mi a helyzet a forgalomban. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Figyelem, torlódás van az M0-áson, brutál nagy dugó, ugyanis munkavégzés van a 17-es, valamint a 14-es kilométer között az M1-es irányába. Itt csak két sáv használható, a többit lezárták, és az így lesz október 20-áig, tehát aki csak teheti, kerülje el az érintett szakaszt. Az M0-áson az M1-es felé van torlódás, mert a 17-es, illetve a 14-es kilométer között csak két sáv használható. A fővárosban megszűnt a forgalmi akadály a Hungária körúton a Rákóczi út felé, a Kerepesi út előtt, mert itt a középső sávban volt baleset, minimális még itt a torlódás, mindez tehát a Hungária körúton a Rákóczi út felé, a Kerepesi út előtt, viszont baleset miatt lezárták a 18. kerületben a Kisfaludi utcát, a Kapocs utcánál. Baleset tehát a Kisfaludi utcában, a Kapocs utcánál. És te, merre tartasz éppen, mi lesz az úti célod? Mindenkire számítok, várom a közlekedési infokat. Nyírbátorból, Nagykállóból, Berettyóújfaluból hív most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: Óvatosan az utakon, mindenki csak annyi valamennyivel szabad. Inkább zenében kapcsoljunk turbóra, oké? Már csak azért is, mert a turbó sikere következik a Petőfi Rádióban. Mutatjuk az irányt

0: Petőfi Rádió minden magyar. 061-759-6060, ez a telefonszámunk. Háló!
1: Tiszteletem, Preszkács Péter.
0: Szia Péter, hallgatlak.
1: Arról nincs infótok, hogy az egész város véletlen miért van meghalva?
0: Budapest?
1: A Fradi pályától a klinikák az pont 40 perc volt.
0: Atyavilág. Hát figyelj!
1: Nem lehet haladni.
0: A Helsinki úton befelé van baleset a Csepeli, átjáró előtt a belső sávban, a 18. kerületben a Kisfaludi utcában. Ez a két baleseti infón van.
1: Hát itt az egész Üllői út, a klinikák, ez beláthatatlan. Minden. A Fradi pályánál Rákóczi híd fele, ott nem is tudnak haladni.
0: Balesetet itt egyébként nem látok, így az interaktív térképet, hogy nézem, de hát akkor aki tud, valamit jelezzen nekünk, aztán itt így többen így okosabbak leszünk, összerakjuk ezt.
1: Hát igen, jó, oké.
0: Neked mi az úti célod, merre mész?
1: Hát én a Dorottya utcába, de a Dorottya utcát, ha meg egy órára mondja majdnem ide a klinikához.
0: Kitartás neked, tehát figyelj, én is zenével tudok segíteni, jó? Mit játszok?
1: Jó, oké. Hát egy jó
0: vidám nótát. Jó, vigyázz akkor magadra. Jó utat neked!
1: Okay, köszi,
0: szia! A közlekedési infokat folyamatosan várom, én pedig adagolom a magyar kedvenceket. Most szó

0: Petőfi Rádió, minden magyar. A folytatásban azt ütjük be a GPS-be, hogy Sopron, hiszen a hétvége is kiránduló időt tartogat 17-19 fokkal. És hogy miért menjünk Sopron felé? Mert Soproni lett az év turistaháza. 10 turistaházra szavazhatunk 12 napon át, és több mint 9000 voks közül 3656 szavazattal egy soproni turistaház lett a győztes 2026-ban. Egyébként közvetlenül a turistaház mellett található az Erdőháza, ökoturisztikai látogatóközpont és vadaspark. A környéket pedig tanösvényeken és vezetett túrákon is bejárhatjuk. Ráadásul a Károly kilátó felé is érdemes tennünk egy kitérőt, a toronyból Sopronra, a Fertőtó vidékére, sőt egészen az Alpok vonalatáig is elláthatunk tiszta időben. Szóval az én ajánlatom, hogy hétvégén fedezzük fel Sopront és a győztes turistaházat. Ha valaki már járt itt, akkor várom a fotókat és persze a túratippeket. Küldj üzenetet nekünk Viberen a Petőfi Rádiónak. Petőfi,
1: Petőfi. Sziasztok, Szajanóé vagyok, és ez itt az új dalom, a Petőfi Rádió.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: szövet, felváltott a kék. Együtt újra látunk, vak sötétben fék.
1: Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Itt a Bagossy Brothers Company és a Boldog Idők.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Hallgatóink, a szemeink, folyamatosan várom és folyamatosan kapom is a közlekedési infokat. Valaki például azt írja, hogy az egész város, Budapest az M0-ás miatt áll, üzenem a telefonálónak, az M0-áson körülbelül 15 kilométeres dugóban, mert igen, az M1-es felé vezető oldalon a 17-es, illetve a 14-es kilométer között csak a két külső sávjárató a híd felújítása miatt, és ez így lesz október 20-áig. Tehát aki a következő napokban tervez az M0-áson autó és Dunántúl az úti célja, mindenféleképpen plusz menetidővel tervezzen, hiszen csak két sávjárató a 17-es, illetve a 14-es kilométer között, és ezért ma, mint ahogy most is, napközben is 10-15 kilométeres torlódások vannak az M0-áson. És erős a forgalom az 51-esen, illetve az 5-10-es főútakon is, az M0-ás, valamint a Taksony-Vezérhíd közötti szakaszon szintén torlódik a forgalom. Kitartás mindenkinek. Én az egész országból várom a közlekedési infokat. Dolgozzunk össze, és adj hírt Csongrádról, Nagykőrösről, Vácról, hívja 061-759-6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
0: Csaba SMS-t írt nekünk, hogy a főnökének, Lengyel Szabolcsnak játszom a következő dalt. Oké, legyen így. Tídeni, Follow the Flow, rendben lesz, a tiétek.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Október 13-a van. Ne felejtsük el felköszönteni a születésnaposokat. Ma boldog névnapot kívánunk az Edéknek és a Kálmánoknak. Tudod mit? Lehet meg őket rajtunk keresztül egy zenével. Sőt, add meg a telefonszámokat és a nevedben felhívom őket. Egy óra múlva 7-kor kezdődik a kívánságműsor. Add le a rendelésed. 06 30 30 30 380. Itt várom az üzeneteket. A folytatás mindjárt ez a dal. 30Y felhő.
1: Felhő vagy te olyan felhő, mint a felhő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsora.

0: 0630 380 a számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsorajánló után társadalmi célú reklám.
3: Tuti, elég kamera van a mobilodon, és erdei virág illatú a mosóporod. Hófehéren csillognak a fogaid. Ennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt. És meccsnézéshez, randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
1: A társadalmi célú reklám után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
5: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu. Szuper ajánlatok a Coop-ban. Törzsvásárlóknak a 225 g-os karaván őrölt kávé 1199 forint. Két termékvásárlásakor a 2 literes Pepsi Cola 669 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
6: Vitara már 7,5 misitől, S-Cross már 7,99 misitől, akár 2,1 millió forint kedvezmény mindkettőre, akár 0% THM, használt autó beszámítás bármely Suzuki modell vásárlása esetén. Fú, ez jó sok kedvezmény. Suzuki.hu.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
7: Változóan napos felhős idő lesz holnap. Több mint 4 milliárd euró uniós forráshoz jut hozzá Magyarország. Újra erősödött az építőipar.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Torlódásra kell számítani az M0-áson az M1-es felé a Szigethalom tökölcsomópont előtt, mert a 17-estől a 14-es kilométerig lezárták a két külső sávot hídfelújítás miatt. Erős a forgalom az 51-es, majd az 510-es főutakon is, az M0-ás és a Taksonyvezér híd közötti szakaszon szakaszos torlódásokban kell autózni. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
7: Több mint 4 milliárd euró uniós forráshoz jut hozzá Magyarország, miután lezárult a hazánk ellen indított úgynevezett kondicionalitási eljárás. Kármán András pénzügyminiszter hangsúlyozta, az Európai Unió tanácsának pozitív döntéséhez helyre kellett állítani a jogállamot, átláthatóbbá kellett tenni a közbeszerzéseket, és fel kellett számolni a közfeladatot ellátó, közérdekű vagyonkezelő alapítványokat. Az államfő kifogásait részben figyelembe véve módosította az országgyűlés az egészségügyi kamarákról szóló törvényt, amelyet Baka András megfontolásra visszaküldött a parlamentnek. A képviselők elfogadták a 2026-os központi költségvetés összegző módosító indítványát is. A zárószavazást hétfőn tartják. Az országgyűlés emellett több jogszabályt módosított a gyermekek védelmét szolgáló törvénycsomag részeként. Bírálta a Fidesz és a Mi Hazánk frakcióját Magyar Péter miniszterelnök, aki szerint az ellenzéki pártok a gyermekek védelmét megerősítő törvény ellen szavaztak. A két ellenzéki párt azzal indokolta az elutasítást, hogy a javaslat szerintük egy gender törvény, amely visszaengedi az LMBTQ szervezeteket az oktatási intézményekbe. 3 hónap visszaesés után augusztusban újra erősödött az építőipar. A KSH jelentés szerint az egy évvel korábbihoz képest 22, az előző hónaphoz viszonyítva pedig 14%-kal nőtt az ágazat teljesítménye. Leginkább a közműfejlesztések húzták az építőipart. összehasonlító elemzést készített a hazai építőipari bérek nemzetközi versenyképességéről az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. Ez szerint itthon az átlagos szakmunkás alapbér havonta 635 ezer forint, ami csak nem azonos a lengyel bérszínvonallal, viszont alig több mint harmada a németországinak. A magyar betanított munkások átlagbére havonta 508 ezer, a segédmunkásé 440 ezer forint körül van.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Holnap hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor, a szél helyenként megélénkül. Hajnalban a derült fagyzugokban 0 fok alá is hűlhet a levegő, máshol 0 plusz 6 fok várható. Napközben 13-19 fok valószínű.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: 6 óra után is együtt, van, aki már otthon készíti a vacsit, van, aki még csak most szabadul a melóból, és valaki a dugóban ül. Kitartás, én veled vagyok. Hello, ha mikrofonnál, Szikora Tamás. Az közös bennünk, hogy jó zenét hallgatunk, itt a kezdés a 30Y-tól a felhő.
2: Itt egy újabb óra. Kizárólag.

0: Utakról.
1: Ilyenkor a délutáni kora esti csúcsforgalomban folyamatosan 20 percenként tájékoztatunk téged a közlekedésről. Figyelem, baleset van az M1-esen Győr felé, ugyanis a 85-ös jelű Komárom Kisbér csomópont után a terelésben történt a baleset, így az átterelt belső sávot lezárták, és mindenki a külső sávon tud haladni. Mindez tehát az M1-esen Győr felé, ahol baleset történt a 85-ös jelű Komárom Kisbér csomópont után, és csak egy sávon, a külső sávon megy a forgalom. És brutális torlódás van az M0-áson az M1-es felé, mert a Nagy-Dunahidat érintő 17-es, illetve a 14-es kilométerek között a két külső sávot lezárták a híd felújítása miatt. Ez így lesz október 20-áig, ezért van több kilométeres dugó az M0-áson az M1-es felé, sőt, megbénítva ezzel Dél-Budapest forgalmát. Kitartás mindenkinek, aki éppen erre autózik. Az egész országból várom a további híreket. Vásárosnaményból, Csákvárról, Csongrádról. Hívja 061-759-6060-on. Köszönöm szépen előre is.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
1: A zenék útját pedig a 4S Street folytatja. Stílusosan utazunk máskor, itt a Petőfin.

Petőfi Rádió minden magyar. Ha valaki már a hosszú hétvége programját tervezgeti, igen, csak szólok, jövő héten háromnapos hosszú hétvégénk lesz, október 23 péntek, akkor az én egyik ajánlatom, hogy nézzük meg a Nemzeti Összetartozás hídját. Ami nem csak azért is különleges, mert 723 méteres függőhíd, és már lehet, hogy sokan látták napközben, majd sokan sétálgattak itt, este viszont még biztos, hogy nem jártál itt. Most viszont erre lesz lehetőségünk, sötétedés után mehetünk fel a hídra, így a különböző színekben megvilágított hídon sétálva az éjszakai zempléni panorámát is megcsodálhatjuk. Mindez egyetlen egy estén, a hosszú hétvégén, október 24-én szombaton, ráadásul mindez naplementében, mert hogy 7 órától kezdődik majd a program, és egészen 10-ig sétálhatunk. A Nemzeti Összetartozás hídján, jövő hét szombaton, október 24-én Sátoraljaújhelyen. Van ettől jobb program? Ha igen, akkor várom az ötleteket, akár SMS-ben, Viberen, 0630 30 30 380.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Október 13-a, az időjárás pedig hozza azt, ami naptár szerint ilyenkor illik. Marad a kellemes, napos, őszi idő, bár kissé szeles lesz például a holnapi nap is, illetve a csütörtök is majd. 16-18 fok körüli értékeket méretünk napközben délutánonként, ugyanakkor sok napsütés vár ránk. Olyannyira, hogy a hétvége kiránduló időt tartogat 17-19 fokkal. Lehet tervezgetni.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Te vezetsz, mi informálunk a Petőfi Rádióban folyamatosan 20 percenként mondjuk neked a legfontosabbakat ilyenkor a délutáni kora esti csúcsforgalomban. Baleset van az M1-esen, Győr felé, a 85-ös jelű Komárom Kisbér csomópont után. Itt az átterelt belső sávot lezárták, a forgalom csak a külső sávon halad, ezért van tehát torlódás az M1-esen, a 85-ös jelű Komárom Kisbér csomópont előtt. Az M0-áson az M1-es felé a Nagy Dunahídat érintő forgalom korlátozás kezdődött, amely október 20-áig aktuális lesz, és csak két sáv használható a 17-es, illetve a 14-es kilométer között. Ezért van óriási dugó, és ezért volt ma is több mint 10 kilométeres torlódás, mindez az M0-áson, az M1-es felé a Nagy Dunahídon, ahol a 17-es kilométertől csak két sáv használható. Ami pedig a főváros híreit illeti, baleset történt a 22. kerületben, a Leányka utcában befelé, a Duna utcán. Ezért van forgalomkorlátozás, tehát a Leányka utcában befelé a Duna utcánál. Bárki bármit lát, baleset, fennakadás, torlódás, szólj nekünk is, az egész országból várom a híreket. Körösszakáról, Tamásiból, Marcaliból, csörges a 061-759-6060-on, mindenkire számítok.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: És hogy mit hallgassunk, te mit hallgatnál? Gyors dalt, lassú számot, retrozzunk, vagy játszunk mai új magyar zenéket? Ez rajtad áll, 7 és 9 között ma is élő kívánságműsor, már várom az üzeneteket. 0630 30 30 380.

jössz, mondd meg, hogy melyik legyen a következő dal, és kit szeretnél meglepni vele. Kezdődik a kívánság műsor. A forró drót 061-759-6060. Orsi választotta az első zenét, takarítgatja a kis apartmanjukat. Itt a Plaha Louisiana és a sűrű végtelen mindjárt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
2: Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, a 100 éve született Miles Davis és John Coltrane zenei örökségét idézte meg augusztusban Salföldön a Magyar Jazz Rádiója. A háromnapos fesztiválon fellépett a Modernát Orchestra, a Coltrane Legacy, valamint az Olá Kálmán Andy Middleton Quartet. Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál október 16-án, 17-én és 18-án este 8 órától felvételről a Szakcsi Rádióban.
1: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ő magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
1: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
4: Vagy ki sem látsz a dugóból.
1: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
4: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
1: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
4: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
1: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
4: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
1: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
4: a Petőfi Rádióban.
3: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Az elfelejtett sziget, tele varázslatos lényekkel. Kapaszkodjatok! De vigyázzatok, mert minél tovább maradtok ott, annál több emléket felejtetek el.
6: Elfelejtett sziget. A mozikban.
7: Elmosódnak olvasáskor az apró betűk. Nehezebben látja a távoli feliratokat, estére pedig teljesen elfárad a szeme. Ha ezt tapasztalja, akkor érdemes ellenőriztetni látását. Szakértőink az Offotértben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező szemüveg ajánlatokkal várják Önt októberben. Offotért.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
8: Változóan napos felhős idő lesz holnap. Több mint 4 milliárd euró uniós forráshoz jut hozzá Magyarország. Letartóztatásban marad Hankó Balázs és Varga Bajusz Veronika.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Lassabb haladásra kell számítani az M0-áson az M1-es felé a Szigethalom tököl csomópont előtt, mert a 17-estől a 14-es kilométerig lezárták a két külső sávot híd felújítás miatt. Erős a forgalom az 51-es, valamint az 510-es főútakon is. Az M0-ás és a Taksonyvezérhíd közötti szakaszon torlódásokban kell autózni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben 06 30 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
8: Több mint 4 milliárd euró uniós forráshoz jut hozzá Magyarország, miután lezárult a hazánk ellen indított úgynevezett kondicionalitás eljárás. Kármán András pénzügyminiszter hangsúlyozta, az Európai Unió tanácsának pozitív döntéséhez helyre kellett állítani a jogállamot, átláthatóbbá kellett tenni a közbeszerzéseket, és fel kellett számolni a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat. Letartóztatásban marad Hankó Balázs és Varga Bajusz Veronika. A korábbi kulturális és innovációs miniszter, valamint államtitkára ügyében a kecskeméti törvényszék helyben hagyta a járásbíróság október 1-jei döntését. A gyanúsítottakkal szemben különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés miatt indult büntetőeljárás a Nemzeti Kulturális Alapnál kifizetett támogatásokkal kapcsolatban. Újra letartóztatta a bírósága Jeszenszky Géza volt külügyminiszterre és feleségére támadó férfit. A másodfokon eljáró fővárosi törvényszék ezzel megváltoztatta a pár napja hozott elsőfokú végzést. Az emberölési kísérlettel gyanúsított 70 éves férfi tavaly már nyár elején támadt rá a Jeszenszky házaspárra. A volt politikus életveszélyes felesége könnyű sérüléseket szenvedett.
0: Petőfi Rádió Sport.
9: A mikrofonnál Bera Emese. Kihagyja a Linz otthonában sorra kerülő Bajnokok Ligája mérkőzést Szoboszlai Dominika Liverpool magyar válogatott futballistája. A Premier League klub ma délután hozta nyilvánosságra az Ausztriába utazó keretet, amelyből hiányzik a magyar válogatott csapatkapitánya, aki combhajlító izom húzódása miatt már a hétvégi Manchester City elleni bajnoki rangadón sem volt bevethető. Mindeközben Varga Barnabás, az AEK Athén támadója elutazott csapatával Londonba, ahol az ukrán Shakhtar Donetskkel csap majd össze a gárda holnap. A 31 éves csatár szeptember közepén egy görög kupa mérkőzésen combizom sérülést szenvedett. Emiatt ki kellett hagynia a magyar válogatott 4 nemzetek ligája mérkőzését, és az eltelt időben nem is lépett pályára. Azonnali hatállyal menesztette Lackó Zsolt vezetőedzőt a labdarúgó MB2-ben szereplő Szeged-Csanád Grosics Akadémia. A szegediek 9 forduló alatt mindössze 7 pontot gyűjtöttek. Márton Gréta és Győri Lukács Viktória is visszatér a magyar női kézilabda válogatott keretébe. Golovin Vladimir csapata jövő héten 2 felkészülési mérkőzést is játszik a legutóbbi VB-n bronzérmes franciákkal. Köszönöm figyelmüket!
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Holnap hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor. A szél helyenként megélénkül. Hajnalban a derült fagyzugokban 0 fok alá is hűlhet a levegő, máshol 0 plusz 6 fok várható. Napközben 13-19 fok valószínű.
0: A hírek után... A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: 7 órakor indul a Petőfi Rádió élő kívánság műsora. Kinek mit játszak? Vacsihoz, vezetéshez, munkához, tanuláshoz? Mondd meg, hogy melyik dal legyen a következő. A kívánságvonal 061-759-6060. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizáról.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió. Neked mit játszak?
3: Radics Gigitől a vadonatúj érzés.
2: Aha, miért pont ezt a dalt választottad?
3: Hát igazából ezt lehet énekelni.
2: Hát mondjuk nem csak ezt lehet énekelni, mást is lehet. Akkor ennek tudod a szövegét?
3: Igen. Hát igazából sok mindennek, de ez ilyen vidámabb fajta dal, és igazából ennek van egy története ennek a zenének.
2: És mi a sztori ennek a dalnak?
3: Hát igazából volt, van egy lány, aki most is itt ül mellettem, és mikor először beült mellém, akkor ez a zene szólt, és ő mutatta igazából nekem.
2: Aha.
3: És nagyon énekelte, és igazából emiatt. Most is ketten kocsikázunk.
2: Na és merre mentek? Mi lesz az úti célotok?
3: Székesfehérváron vagyunk.
2: Na jó, van, hát akkor én azt kívánom, hogy legyen még nagyon sok közös pillanatotok együtt, akár ott az autóban kocsikázás közben, vagy csináljatok olyan dolgokat, ami így feltöltiteket. Én pedig akkor hozzájárulok a hangulathoz ezzel a zenével, jó?
3: Oké, és köszi, szia!
2: Mást is szívesen meglepünk, ez a kívánság műsor 9 óráig. Vaj, szerelmet, kér bocsánatot! Náluk bármi megtörténhet!

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Rengeteg az üzenet. Szia, Kovácsiba Virágnak szeretném küldeni a Hooligans Királylány című számát. De kár, hogy aláírás nélkül kaptam, de meglepjük Kovácsiba a Virágot, a legszebb szemű lányt ezzel a zenével hamarosan. Előbb viszont egy desdalt indítok. Dávid küldött nekem üzenetet. Szia, Dorinának, a páromnak szeretném küldeni a következő számot. Idén leszünk 4 évesek, és éppen téged hallgatunk, szeretnél, ha megleptél minket. Oké, Dávid és Dorina, Dash, Pannonia már bekészítve. És hogy még kinek játszom, azt már te mondhatod, aki hívta 0-1-7-59-60-60-at. Halló!
3: Halló, Tomi, Gizmo vagyok.
2: Á, szia Gizmo! Mizu, mit csinálsz éppen? Hogy telik az estéd?
3: Jó, pihengetek, dolgozgatunk.
2: Na, király, akkor így sorban. Több pihenés, kevesebb munka. Kinek szeretnél zenét küldeni?
3: Alinkónak, Vivinek, Nikinek, Józsinak, Leginának és neked.
2: És miért pont nekik választottál dalt?
3: Mert ők egy család, akiknél voltunk most hétvégén Puszakfölváron.
2: Na, akkor meglepünk titeket. Köszi Gizmo, hogy hívtál.
3: Szia.
2: Dash, Pannonia. Na, ez a dal diktálja az ütemet így kedves Petőfi Rádióban. És hogy melyik legyen a következő dal, rád bízom, ez a kívánságműsor.

névnapos kálmánokat, edéket vagy a születésnaposokat, fordítva, ne a klasszikus módon, add meg a telefonszámukat, én pedig felhívom őket, és átadom a te személyes üzeneted nekik. Reméljük, hogy felveszi a telefont az ünnepelt. Biztos óriási buli van. Anci, Dóri, András és Balázs adták meg nekem Kálmán telefonszámát, hogy itt a Petőfi Rádióban köszöntsünk fel, és kívánjunk neki nagyon boldog névnapot, úgyhogy ezt most megtesszük a következő dallal. Isten éltessen Kálmán, a kelemen kabátban, és a maradjatok gyerekek tőlünk, neked szól most.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Valaki a vonalban, de előbb egy üzenet, egy Viber. Szia, Marci vagyok, éppen a tesómmal és apukámmal megyünk haza, mert most ünnepeltük meg, hogy sikerült a tesómnak a vizsgája. Mi is gratulálunk nektek, és útközben pedig elkísérjük az ünnepeltet, meg az egész családot. Háló, ki van a vonalban? Ez a Petőfi Rádió és a kívánság műsor.
3: Szia, Tomi, Réka vagyok.
2: Hello, szia Réka, Mizu, mi a programálad?
3: Most éppen sétálok hazafelé, és édesanyámat és édesapámat szeretném meglepni egy dallal, mert sajnos nem mindig tudom elmondani és kimutatni nekik, hogy mennyire szeretem őket, és édesapámmal nagyon szeretjük a Hiperkarma zenekart. Esetleg, hogyha tőlük tudnál bármit játszani, azt nagyon szeretném. Lehetőleg, ha kérhetek is, akkor a Boldog Még című dalt.
2: Természetesen, jó, akkor indítom is. Van már esetleg közös Hiperkarmás koncert élményetek apával?
3: Így van, voltunk már. Voltunk már közösen Hiperkarma koncerten, úgyhogy nagyon szeretjük a Bércesi Robit is, úgyhogy nagyon tudunk azonosulni vele. Úgyhogy igen, nagyon szeretjük a stílust.
2: De jó, hát akkor legyen még sok közös élményetek, ezt kívánom, hogy tomboljatok még
3: jó,
2: együtt,
3: és
2: élvezétek a zenét. Most is itt a Petőfi Rádióban, mert tudjuk, akkor nektek indítom, jó?
3: Jó, nagyon szépen köszönöm.
2: Köszi, neked is, szia. Réka kívánsága, a Hiperkarma és a Boldog Még, ezt szólnálunk a Petőfi Rádióban.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Nézzünk egy időt. Pontban 8 óra van. Fél időnél vagyunk. A kívánságműsor nálunk 9-ig tart. Mindjárt Andrea választására játszom a következő zenét. Rajtunk keresztül szeretné meglepni a születésnapos kislányát, Orsit. Ivan and the Parasol Together. Ezzel ünnepelünk a Petőfit.
1: Szám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Változóan napos felhős idő lesz holnap. Több mint 4 milliárd euró uniós forráshoz jut hozzá Magyarország. Fegyveresek rabolták ki Gulácsi Pétert.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Lassabb haladásra kell számítani az M0-áson az M1-es felé a Szigethalom tökölcsomópont előtt, mert a 17-es és a 14-es kilométer között lezárták mindkét irányban a külső sávot hídfelújítás miatt. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
3: Több mint 4 milliárd euró uniós forráshoz jut hozzá Magyarország, miután lezárult a hazánk ellen indított úgynevezett kondicionalitási eljárás. Kármán András pénzügyminiszter hangsúlyozta, az Európai Unió tanácsának pozitív döntéséhez helyre kellett állítani a jogállamot, átláthatóbbá kellett tenni a közbeszerzéseket és fel kellett számolni a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat. Mérsékelt lehet az uniós források közvetlen hatása a magyar gazdaság növekedésére, a GKI Gazdaság Kutató Intézet legfrissebb elemzése szerint. Molnár László vezető kutató a Krónikának nyilatkozva hangsúlyozta, ha csak nem 6000 milliárd forintnyi összeg jelentős segítséget nyújthat az államadósság és a finanszírozási terhek csökkentésében, de a gazdasági növekedésre gyakorolt hatása mérsékelt lehet. Utóbbit azzal magyarázta a szakértő, hogy a források egy része már megvalósult, lezárult projektek utólagos megtérítését szolgálja, így a kifizetések nem teremtenek új reálgazdasági keresletet. Folytatódott a francia diákok országos tiltakozó akciója. A közoktatás alulfinanszírozottsága miatt harmadik hete tüntető fiatalok több helyen összecsaptak a rendfenntartókkal. Csaknem 1000 ember tartóztattak le, túlnyomó többségük kiskorú. Gyülekezésre való felbújtás, rendőrök elleni erőszak és vandalizmus miatt indul eljárás ellenük. A diák szervezetek szerint csaknem 500 000 vettek részt a tüntetéseken. A rendőrség 161 000-re becsülte a számukat. Fegyveres rablás áldozata lett spanyolországi otthonában Gulácsi Péter. A Villarreal labdarúgó csapatának kapusa és családtagjai nem sérültek meg a hajnali incidensben, de a történtek miatt a magyar játékos este nem lép pályára az olasz Napoli elleni Bajnokok Ligája mérkőzésen.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Holnap hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor. A szél helyenként megélénkül. Hajnalban derült, fagyzugokban 0 fok alá is hűlhet a levegő, máshol 0 plusz 6 fok várható. Napközben 13-19 fok valószínű.
0: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 8 órakor nincs vége a kívánságműsornak, 9-ig tér a pálya, mondd el, vagy írd meg, hogy kinek játszam a következő magyar zenét. Hello, Szikora Tamás vagyok, a kívánságvonal változatlan 061-759-6060. Csörges most!
1: Itt egy újabb óra!
0: Kizárólag.

Egy izmom megfeszül, céltal a mozgásba erőt tesz, majd mintha mindegy ki volnék, hátradőlök, álomba merültem. Fejemben itt ez a más világ, csak alszom, de itt vagyok, 100 évnyi sors miatt, 30 gyertyámra elég viasz fagyott.

rien. Le pauvre jeune homme est touché. Il l'a dit.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Szia Tomi, Nono vagyok, ez már egy üzenet. Attinak üzenem, hogy nagyon-nagyon szeretlek, hiányzol. Hiába a távolság, a szívem csak érted dobog. Küldi a következő dalt Nono Atinak. És amíg kinek játszom, azt már te mondhatod. 061-759-6060 a kívánságvonal. Kapás van, háló.
3: Szia, Zsuzsa vagyok.
2: Hello.
3: Szeretnék én is írni egy számot a mai kívánság műsorban, de viszont ha lehetséges, akkor ezt a számot a választásod alapján szeretném mindenkinek, akinek tetszik, és annyi kívánságom lenne, hogy ne legyen depressziós hangulatú, hanem maradjon ez a vidámabb stílus.
2: Miért bízod rám a választást?
3: Nem tudom, most spontán így alakult, hogy nem szeretnék külön annyira nagyon belemennie a választásba, és hát legyen, mivel te szakértő vagy ebben, ezért rád bízom.
2: Én küldjem neked ezt a számot, vagy te küldöd nekem, vagy kinek? Hogy értsem? Hát,
3: mindenkinek, aki szereti, mindenkinek a jó hangulata legyen.
2: Aha, te mit csinálsz, miközben szeretnél jó hangulatot?
3: Miközben, hát én most csak itthon vagyok, igazából már csak az esti ugye szokásos teendők vannak, úgyhogy semmi különös, úgyhogy már lazítok.
2: Na jól van, akkor felrázzuk a hangulatot, jó? Küldök neked egy vidám zenét.
3: Jó, köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm, szia!
3: Hello!
2: Itt egy óriási kedvenc a 90-es évekből, egy dal, amely nem csak egy nyári dallam, egy életérzés, szabadság, nyár, tenger, utazás.

0: adásod.
1: A dalkérések, az üzenetek mellett a közlekedési infokra is számítok. Veszti jelezte nekünk, hogy Kiskunhalason az Átlós utcai vasúti átjáró ideiglenesen le van zárva. Mindenki figyeljen, mert aki Szeged felé tart, a Google térkép simán át akarja vinni. De Kiskunhalason az Átlós utcai vasúti átjáró le van zárva. Veszti, köszi szépen az infót, várom a továbbiakat is. És játszom a kedvenceket, Anti választotta a következő dalt Misinek és Zsoltinak. Munka közben a futárok is minket hallgatnak. Itt a Bieber's Sun is Shining.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Szia, szeretnék zenét kérni.
2: Szia, ki szeretne zenét kérni?
3: Dobos Szabolcs.
2: Hello Szabolcs, mi a program éppen nálad így keddeste?
3: Most pihenek.
2: Mivel fáradtál el a mai napon?
3: Hát úgy sokat dolgoztam.
2: Mit dolgoztál? Elárulod?
3: Műanyaggyárban.
2: És akkor ott voltál műszakban 8 órát?
3: Igen.
2: És most a héten milyen műszakos vagy? Délelőttös, délutános?
3: Délelőtt.
2: És melyiket szereted jobban? Melyik műszaka jobb?
3: A délelőtt.
2: Aha, mert ilyenkor végzel 2 körül?
3: Olyan 3-4.
2: Mégis akkor még tér a délután, hogyha azt vesszük, nem tudom mennyire kelsz ilyenkor korán.
3: Olyan 6-5.
2: Az úgy egész jó, az tényleg kibírható.
3: Igen.
2: És kinek szeretnél zenét küldeni?
3: A rádió hallgatóinak.
2: Jó, úgy mindenkinek?
3: Igen.
2: Aki szereti, aki nem. Megbeszéltük. Köszi, hogy hívtál, akkor jó pihenést.
3: Köszönöm.
2: Köszi, szia.
3: Szia.
2: Bálya Alex és a Slep, emlékszem, ezzel lazulunk a Petőfi Rádióban, a kívánság műsorban 20.36-kor.

Sziasztok, Joel Kaufman vagyok a The Rolling Chess Clubból, ez pedig a legújabb dalunk a Rolling Home a Petőfin.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: A vonalban pedig, szia, hogy szó?

0: Pitatlak.
1: Emma.
0: Hello, Emma. Meg a többiek? Emma és a többiek.
1: Igen, nekem van a barátnőm az MS-es.
0: Aha, Emma és MS, akkor ott most együtt vagytok.
1: Szia!
0: Hello! Sziasztok! Mit csináltok, csajok?
1: Hát most éppen jövünk haza.
0: Honnan? Honnan jöttök haza?
1: Hát én edzésről, pedig suliról.
0: És milyen edzésed volt?
1: Én szinkronizni járok, és hát ilyen sárga, ilyen nyugdás edzés.
0: Aha, és mióta jársz szinkronúzni?
1: Hát majdnem egy éve.
0: Na hát akkor lehet, hogy egy jövő olimpiai bajnokával beszélek éppen?
1: Hát igen, lehet.
0: Mert milyen céljaid vannak? Vagy amikor belekezdtél ebbe a sportba, akkor így mi volt a szemed előtt? Kinek a hatására kezdtél el szinkronúzni?
1: Hát hogy így az, hogy hajlékony legyek meg, hogy minden. Hát, igen.
0: És van kedvenc sportolód, vagy van, akit követsz?
1: Persze.
0: Na és ki az?
1: Hát, kínai gyerek, viszont nem tudom a nevét, de...
0: Lényeg, hogy be van követve TikTokon, Instagramon. Köszi, hogy hívtál, és akkor én pedig játszom nektek a következő zenét itt a Petőfin.
1: Köszi!
0: Köszi, hello!
1: Szia!
0: Dash Young Fly Kiskece, a dal, amely visszahozhatja a 20-26 nyarának legszebb emlékeit. Ez szól most a Petőfin.

0: még rosszabb.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
2: Kérd most kedvenc magyar zenét.
3: Kívánságműsor záróra, mert perce kérdése is indul a Kultúrfitness. A stúdióban pedig Szani Roland. Hello, mi várható ma este?
4: Ma sok-sok színház lesz. Szia Tamás, mert hogy a mai Kultúrfitness első órájában a Karinti Színház igazgatójával, Olt Tamással fogok beszélgetni, aztán a mai Kultúrfitness második órájában pedig a Vidám Színpad művészeti vezetőjével, Götz Annával fogok beszélgetni.
3: Köszi a kertcsinálót, kívánságműsor legközelebb holnap este lesz a Petőfi Rádióban. Én pedig léptem. Köszi a ma estét, Szikora Tamás vagyok. A felvezető pedig mindjárt a Brains és a Hollywoodi történet.
2: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
2: Itthon.
1: Otthon. Programajánlatok Mák Katával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
2: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
1: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
2: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
1: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
2: A kísérőd ma is magyar zene.
1: Ez a Petőfi Rádió. Magyarországon van egy műsor.
2: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
1: Ez a Hajrá Magyarok.
2: Egyedül, vagy bandával.
1: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
5: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
2: Hajrá Magyarok!
1: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
2: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
1: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
6: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
7: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
8: Vagy ki sem látsz a dugóból.
7: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
8: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
7: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
8: Let's go!
2: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
7: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
2: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
7: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
2: a Petőfi Rádióban. A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
9: Változóan napos felhős idő lesz holnap. Több mint 4 milliárd euró uniós forráshoz jut hozzá Magyarország. Fegyveresek rabolták ki Gulácsi Pétert.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
9: Az M1-esen a határ felé Herceghalom és Bicske között dolgoznak. A 32-es kilométernél csak a belső sávon halad a forgalom. A torlódás meghaladta az 5 kilométert. Aki teheti, Biatorbágynál válassza az 1-es főutat Bicskéig. Felborult egy teherautó a 66-os főúton Sásdon. A 28-as kilométernél a helyreállítási munkák idejére az utat lezárták, mellékutcákon lehet kerülni. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
9: Több mint 4 milliárd euró uniós forráshoz jut hozzá Magyarország, miután lezárult a hazánk ellen indított úgynevezett kondicionalitási eljárás. Kármán András pénzügyminiszter hangsúlyozta, az Európai Unió tanácsának pozitív döntéséhez helyre kellett állítani a jogállamot, átláthatóbbá kellett tenni a közbeszerzéseket, és fel kellett számolni a közfeladatot ellátó közértekű vagyonkezelő alapítványokat. Már két napja nem támadja Ukrajna az orosz olajfinomítókat és energetikai létesítményeket. Eleget téve Donald Trump amerikai elnök javaslatának, közölte Volodymyr Zelenszky. Az ukrán állam főemlékeztetett arra, hogy Oroszország eközben két nap alatt 19 ukrán régió ellen intézett támadást, nem kímélve az energetikai létesítményeket és a létfontosságú infrastruktúrát. Dróntámadás ért hajnalban két hajót Bulgária Fekete-tengeri partja közelében. Az egyik hajóról sikerült a teljes legénységet kimenteni, a másik hajó elsüllyedt. Utóbbiról csak 5 embert tudtak biztonságba helyezni, 11-et még keresnek. Bár egyértelmű bizonyíték nincs arra, hogy ki a felelős a történtekért, a bolgár miniszterelnök közölte, szándékában áll bekéretni a szófiai orosz nagykövetet. Az incidenst Ukrajna és az Európai Unió is elítélte. Sikeres volt 14. Leó pápa műtétje. A katolikus egyházfő tüdejéről egy korai stádiumú csomót távolítottak el a római Gemelli klinikán. A pápa már visszatért a kórtermébe, ahol várhatóan egy hétig lábadozik majd. A 71 éves 14. Leó vasárnap hozta nyilvánosságra, hogy elváltozást fedeztek fel a tüdején. Fegyveres rablás áldozata lett spanyolországi otthonában Gulácsi Péter. A Villarreal labdarúgó csapatának kapusa és családtagjai nem sérültek meg a hajnali incidensben, de a történtek miatt a magyar játékos ma este nem lép pályára az olasz Napoli elleni Bajnokok Ligája mérkőzésen.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
9: Holnap hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor, a szél helyenként megélénkül. Hajnalban a derült fagyzugokban 0 fok alá is hűlhet a levegő, máshol 0 plusz 6 fok várható. Napközben 13-19 fok valószínű.
1: A hírek után...
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness. Ebben az órában beszélünk majd többek között a Két néni, ha megindul című előadásról és az Anyám hangja című kamara operáról is. A Karinti Színház igazgatójával, Olt Tamással beszélgetek. Mindjárt kezdünk. Hello, Szanni Roland vagyok.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, színház lesz, méghozzá egy olyan színház, aminek saját villamos megállója van. Valahol, hogyha megyünk kifelé, az Eteletér felé, akkor ott a villamos megáll, és nem az van, hogy valamilyen utcán áll, hanem a Karinti Színháznál áll meg, és már itt ül velem szemben a stúdióban a színház direktora, Holt Tamás, köszöntelek, hello.
2: Jaj, de jó, hogy itt lehetek, szia, köszönöm a meghívást.
1: Hogy intéztétek el, bementetek a karácsony?
2: Nem volt könnyű, mindenhova bementünk mi. Én megkértem az önkormányzatot, Újbuda önkormányzatát, hogy ők is segítsenek, de hát ez főváros, tehát volt egy alapos nyomozás, hogy ez ki múlik, mi múlik, hogyan kell, és ugye nem magába a BKK dönt, hanem ez kimondottan fővárosi hatáskör. Tehát rengeteg kérvény, levél, utánajárás, nyomozás, igazolások, mindenféle módon próbálgattam én is érvelni, hogy nagyon-nagyon szép állat ez a csóka, szép a hangja is, mert Csóka utcai megálló. De mégiscsak ott van egy színház, az ország első magánszínháza, most már 45. évadát kezdő, amikor ez sikerült kiharcolni, akkor 42-nél jártunk, azt hiszem, de azt tudom, hogy Karinti Marci is nagyon-nagyon szerette volna ezt, évekig dolgozott ezen, de valahogy nem sikerült neki, és akkor egyszer csak jött a határozat, hogy ám legyen Karinti színháza megálló, de azért hagyjuk ott, hogy Csóka utca, hogy aki már megszokta, az nehogy rajta maradjon a villamoson vagy a buszon. Úgyhogy megosztozunk, de ugye mindig egy ilyen futó fényreklám írja ki, hogy hol áll meg a villamos, és mivel a Karinti Színházat írja utoljára, utána az maradt kint sokáig, és ez nagy büszkeség nekünk is, és remélem Marcinak is ott.
1: Proaktív ötleteid voltak-e, amikor bementél kérvényezni ezt, hogy akkor úgy szeretném, vagy ilyen ötleteim vannak, hogy akkor majd a művészeink közül valaki még hozzátesz, hogy tanár úr, kérem, ha színházba jött, itt szálljon le.
2: Volt ilyen elképzelés, igyekeztünk is, sőt a Vátesszel tavaly a költészet napját közösen, tehát volt egy csomó közös programunk, hajtottuk végre a költészet napi programjainkat, és nekik is volt már egy BKK-s megállapodásuk, amelyen a villamosokon, ami művészeink kis haikukat szavalgattak föl, és mondogattak. Ilyen kezdeményezés és próbálkozás folyamatosan van. Idére is tervezünk egy meglepit, Luther Imi, aki ugye a Magyar Versmondó Szövetség elnöke, a Nemzeti Verseny, a Latinovics Versmondó Verseny, a Bújtor István Filmfesztivál, stb. Elnöke, ugye nagy versharcos Imre. Idén költészet napján például egy Guinness kísérletet hajt végre a Karinti Színházban. Ő folyamatosan kisebb, hát ahogy megvan adva az a Guinness szabályok szerint, kisebb megszakításokkal, de hogy azt hiszem 12 órán keresztül fog verseket mondani. Vendégek is érkeznek hozzá, tehát ahogy enged díjezve van ebben a könyvben azokat. De lesz egy ilyen rekordkísérletünk a költészet napján.
1: Majd beszélünk sokat a színházról, meg az előadásokról. Megvolt már az évadnyitó, már két premiéren túl vagytok, viszont ha már a Luther Imrét említetted, meg a Bújtor István Filmfesztivált, neked ott valami díjad is volt annak idején még. Valamit csináltál.
2: Igen, kaptunk külön díjat. Volt egy... Nekem nagy álmom volt, hogy legyen egy filmem egyszer, és... Covid alatt forgattuk le a Korai Mennyegzőt, ami egy színdarabomból készült. Vékes Csaba barátommal, aki volt osztálytársam, aki ugye azóta már filmrendező lett, a Lepattanó, vagy a Szia Életem, stb. Kötődik a nevéhez. És Csabi kérdezte, hogy nincs-e valami olyan sztorim, valami olyan színházon belüli sztorim, ami alkalmas lehet a filmre. Én mondtam neki hármat, egyik se vonzotta be, és akkor mondtam, hogy hát ez nem tudom, hogy lehetne filmen megcsinálni, de hát van a Korai Mennyegző, ami egy igazi ilyen költői színházi előadásom volt, ennek az a magja, hogy van egy olyan ősi szokás, amit egy-két helyen még tartanak egyébként még magyar nyelvterületen is, hogyha hajadonként távozik az élők sorából egy leány, akkor őt nem egyszerűen eltemetik, hanem őt férjhez adják a halálhoz, és egy mennyegzőt ülnek. Ezért Korai Mennyegző a címe. Tehát mennyasszonyi ruhába öltöztetik, virágot adnak neki, ugyanazokat a búcsúztatókat szavalják és éneklik, amelyeket egy mennyasszony búcsúztatókor egyetlen szót változtatnak meg. Köszönöm, hogy megtartottál, amikor az anyához beszélnek, és most nem azt mondják, hogy Marcinak adtál, hanem azt, hogy a halálnak adtál. És ez a különbség a dalokban is. Berecz Andrásnak egy hatalmas anyaga van a témával kapcsolatban. Nagyon sok kutatást végzett, meg hát magam is utána mentem, és én is még ezt azt találtam, volt ott is egy jó egy év, míg előkészültem ezzel az előadással. És akkor ez az anyag nagyon szép lett, tényleg igazán felemelő, és nagyon különleges anyag lett. Amúgy a darabbal is nyertünk külön díjat, akkor még volt Vidéki Színházak Fesztiválja, ott is elismerték az előadást magát, és utána Csabinak is ez a téma tetszett meg, azt mondta, hogy na ebből csináljunk filmet. Ugye a színpadon ott volt 5 párhuzamos jelen és dimenzió, és a néző az egyik szűrőjén keresztül látta a másikat, tehát attól függ, hogy hol állt, vagy hogy ült a térbe, meg ilyen hosszúkás, pontosan széltében hosszúkás színpad volt, és folyamatosan szimultán történt az 5 cselekményszál. Tehát mindig az valamelyiken keresztül láttad éppen a főszálat, nyilván az irányítva volt, hogy melyik a főszál, és éppen melyik az, amire igazán figyelj. Ezért nem nagyon tudtam elképzelni, hogy ezt filmen hogy lehet megcsinálni. Megpróbáltuk megcsinálni, megpróbáltunk kiírni egy forgatókönyvet belőle, azt tudom, hogy nagyon kevés idő volt rá, tehát kevesebb, mint egy hónap alatt kellett megírni a könyvet. Úgyhogy 4-en írtuk meg a forgatókönyvet, és Csabival 2-en rendeztük a filmet. Ez volt a korai mennyegző, aztán az Écu Független Filmfesztivál legjobb filmdíjat nyerte Párizsban, az SII Berlini Fesztiválon szintén a legjobb film lett, legjobb főszereplő lett, Fándi Csaba, aki játszotta a főszerepet. Aztán még egy-két ilyen fesztiváldíjunk lett ezzel a filmet. Többek közt a Bújtor István, azt hiszem, 2 külön díjat is nyertünk. Azon kívül a Magyar Mozgókép Szemlén a Szirtes Edén a Mókus írta a film zenét, ő lett a legjobb filmzene. Tehát szép volt az utóélete, és azt hiszem, hogy az HBO még mindig fönt van ez a film. Tehát megvette az HBO, és talán még a film jó is, tehát ő fönn van több stream csatornán.
1: Tamás, az van, hogyha bármihez hozzányúlsz, akkor nem tudom, hogy úgy nyúlsz-e hozzá, és akkor itt a kérdés, hogy akkor hát tudom, hogy ebből siker lesz. Vagy csak úgy nem tudom. Elkezded, mert hogy azt mondtad, hogy legyen egy filme, megcsináltad ezt a filmet, ami életed első filmje volt, rendezted, és akkor már egyből jönnek vele a díjak.
2: Hát nyilván ennek a filmnek a sikere nem csak rajtam múlt, sőt, hogy nem csak rajtam múlt, tehát mondom, az első filmem volt, tehát a stáb, az előkészítés, a producerek, tehát az, hogy föl kellett építeni magát a forgatási rendet, a gyártási tervet, meg csak próbáltunk előtte, tehát azt mondom, hogy úgy volt kifillérezve minden kis forintunk, hogy nem csúszhattunk egy negyed napot sem, mert akkor nem tudjuk befejezni a filmet, Covid alatt rettegtünk, tudod, hogy mi van, hogyha valamelyik fontosabb szereplő, akivel mondjuk már leforgott 3 nap, covidos lesz. Mert hogy a forgatás nem maradhat abba, helyettesíteni nem tud, hiszen már ő leforgatta a jelteit, akkor vége az egésznek. És egyébként hát fintor a sorsnak, hogy nyilván nagyon odafigyeltünk, kesztyű, teszt, maszk, állandóan fertőtlenítettünk előtte, és de hát az embernek vannak gyerekei, akik meg elmennek az oviba, aztán hazajönnek az oviba, és hoznak haza ezt-azt. Tehát az első forgatási napom előestéjén, akkor ott a feleségem születésnapja. És akkor még ilyen félig bezárt világban éltünk. Biztos mindenki emlékszik, reméljük, hogy sikerül egyszer elfelejteni. És ebből a félig bezárt világban én azért vittem haza egy tortát este, túl voltunk a próbákon, holnap kezdődik a forgatás, reggel 6-kor, jaj, de izgatott vagyok. Hoztam egy tortát, megszektük, megkóstoltam, és nem éreztem az ízét. Ja, hát igen, úgyhogy mondtam, hogy na jó, én covidos vagyok, ennyi. Erről ennyit. És azonnal hívtam nyilván a gyártást, és a stábot, és a stáborvost, és a stábápolót. Nyilván fel voltunk készülve erre, tehát nagyon komoly streamberendezéseket béreltünk már eleve a filmhez, és eleve így volt biztosítva az egész produkció. De felhívtam őket, hogy hát, hogyha 6-kor kezdi az első ember a tesztet, akkor én szeretnék 4-kor kezdeni. A teszttel. Tehát nehogy én bárkit megfelel, és emlékszem, hogy mentem föl a hotelbe, ahol volt a tesztközpont, meg ahol megszálltak a színészek, és jött le szembe Koltai Róbert velem a lépcsőn, és ölelésre lendült karja, hogy szevasz, Tomikám, mondtam, Robi, ne, menj vissza, kérlek a folyósóra, bújj el, én felsúranok, ne gyere a közelembe se. Most képzeld, de megfertőzöd. Te leszel, aki megfertőzöd a Koltai Robit. Aki a főszereplő idős alter egóját, tehát neki is volt egy csomó napja, és nagyon fontos szerepe. Jaj, úgyhogy, és hát természetesen nem tudom, 4 teszt, mind a 4 azonnal. Pozitív. Dupla csík, persze, Úgyhogy én haza mentem az érdi házunk, egyébként Kaposváros környékén forgott a film, de én mire hazaértem, addigra már megkaptam a jelet, és a master képet azt az otthoni tévémre tudták streamelni.
1: Honnan rendeztél? Hát ez gyönyörű.
2: És igen, egyébként, igen, nyilván borzasztó volt.
1: Távrendező!
2: Életed első filmje. Végre! Holnap kezdődik. Minden előkészülettel már egy éve dolgozol, és holnap kezdődik, és menj haza. Tehát, hogy nyilván egyrészt megszakad a szíved, de azért szoktunk ezen viccelődni, meg nevetni, hogy azért hát csinálja utána, de érted, a Martin Scorsese, egy otthon a fotelből rendezi meg a film. Kint fagyoskodtak, kora tavasz volt, emlékszem, hogy voltak éjszakai jelenetek, minuszok voltak, még neki kabátban didergett, én pedig ültem a meleg szobában, szürcsögettem a teát, és mondtam, hogy na, akkor ezt még egyszer. De nyilván ez így vicces, de hát nyilván rémes volt nekik is, és nekem is, még ez volt a szerencse, hogy tényleg ott volt Vékes Csabi, aki ennek a helyszíni oroszlán részt tudta vinni, és hát hál' Istennek felgyógyultam közben, ugye én is egy pici szerepet rám is kiosztott a Csabi ebbe a filmbe, és már előtte én meggyógyultam, tehát tudtam csatlakozni, úgyhogy Csabi mondta ki az első tesséket, én mondtam ki az utolsó ennyit. Tehát...
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Karinthy Színház igazgatója Olt Tamás. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Old Tamás, a Karinthy Színház igazgatója ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, igazgató úr. Szervusz, köszöntelek még
2: nagyon
1: egyszer.
2: Nagyon köszönöm, hogy itt lehettek, szervusz.
1: Az imént a korai mennyegzőről is beszéltünk, meg arról, hogy elindult az évad, és Scorsese-t említette. Nem tudom, én mondtam-e már neked valaha, elég régóta ismerjük egymást, beszélgettünk már itt-ott, hogy amikor megjelenik az ábrázatod a szemeim előtt, vagy amikor arra készülök, hogy veled beszélgetek, akkor nekem mindig felrémlik Philip Seymour Hoffmannak a képe, meg a tehetséges Mr. Ripley, hogy szerintem, tehát kiköpött az a mentalitású figura, vagy mint akit ő hozott.
2: Nagyszerű színész volt szegény, igen. Nagyon sajnáltam, nagyon szerettem őt. Tehát köszönöm szépen, nagyon kedves.
1: Hát csak is hasonlítás. Na és hogyha már a Philip Seymour Hoffmant említettük, akkor tegyük ide gyorsan a magyar színésznők egyik legnagyobbikát, vagy két legnagyobbikát, akik a közelmúltban nálatok nagyon megindultak.
2: Vándor Évi és Kökényesi Ági, akiről beszélsz. Igen, nagyon szépen elindult az évad velük. Ugye mindig általában alapítunk Karinthy Márton szülinapja környékére tervezzük az első bemutatót, ez idén sem volt másként. Szeptember elején debütált a Két néni, ha megindult című fekete komédiánk a két művésznő főszereplésével, Keszég László rendezésében. És a rendezés is, és a díszlet, és minden kimondottan színész központú volt, és színészcentrikusan az ő alakításukra helyezte a hangsúlyt, tehát szerintem ők szépen élnek is ezzel a lehetőséggel, és hát csodásan lubickolnak ebben a két szerepben. A Két néni, ha megindul, hát egy ilyen sodró road movie ez, ugye, amelyben ők az édesanyjuk hamvait el akarják vinni az édesapjuk hamvaihoz, de hát már nem emlékeznek, hogy hol van, és keres és indulnak, közben ellopnak egy buszt, és mindenféle nagyon mély és nagyon szép dologról is szó van közben. Tehát egy nagyon megindító és közben egy igazi jutalomjáték ez az előadás.
1: Két néni, ha megindul, ez volt az első, na de hát nem tétlenkedtek ott a Karinthy Színházban, és hát nem áll távol tőletek a zene, meg az előadásotok, vagy az előadásoktól, amik ott vannak nálatok, de ez azért mégiscsak más jellegű, bármint a másik bemutató, ami volt, mert hogy egy ilyen kamara operát, vagy egy ilyesmit föltenni a színpadra, az szerintem te direktorságod alatt még nem nagyon történt.
2: Én úgy tudom, hogy a Karinthy történetében még nem nagyon történt ilyen, vagy hát hogy általában magán színházak történetében igen kirívó eset az, hogy mondjuk egy operát állítanak színpadra. De hát mi igyekszünk, mert nagyon izgalmas, érdekes és fontos téma, amivel foglalkozik ez az Anyám hangja című opera, az Arándi Ákos írta a zenét, Dobra Mara a szöveget. A Dobra Mara és Váradi R. Szabolcs a szöveget. Ez a Marának személyes története, ugye a Karinthy Színház színművésze, édesanyja Horváth Mária opera énekes, aki egész életében a hangjából élt, és volt egy időszak, amikor Mara 8 éves volt, amikor az orvos azt javasolta az édesanyjának, hogy ne szólaljon meg, mert hogy olyan állapotban van a tork, a hangja, hogy egy olyan betegsége van, hogy csak akkor jön rendbe, ha ő egyáltalán nem szólal meg. És ez gyerekként hatalmas traumát okozott ugye a kis Marikában. Azért merem ezt így elmondani, hiszen erről szól az előadás, vagy ez az alapja, és ő is elmondta már, tehát ez egy tudott dolog. És igazság szerint erre épül az egész, nem feltétlenül pont erre a traumára, hanem a gyerekkori traumáinkra, a gyerekkori félelmeinkre, azokra a kapcsolódásainkra, amelyek vagy jöttek, vagy nem jöttek jól létre annak idején a szüleinkkel, azokra a csomagokra, amelyeket kaptunk, vagy nem kaptunk tőlük, melyek azok a részei ezeknek a csomagoknak, amelyeket magunkkal szeretnénk vinni, mi az, amit köszönjük, de ezt nem kérjük. Ugye, szerintem ez mindenkinek megvan az életében, és ez nem azt jelenti, attól még az ember nem szereti a családját, nem imádja a szüleit, és nem minden nekik köszönhet, hogy bizony vannak olyan dolgok, nekem is otthon, amikor egyszer csak eszembe jut, mielőtt mondanám a gyerekemnek ezt, hogy hú, na várjál, nekem ugyanezt mondták, amikor ezt történt, és én ennek nem örültem. Aha. Álljunk meg, gondoljuk végig, mit mondjunk helyette. Oké, akkor inkább üljünkre, és magyarázzuk el, hogy miért nem volt ez szép, amit csinált. Tehát vannak ezek a bizonyos és a csomagok, még egyszer mondom, és ugye erre van egy bizonyos meditáció, a doboz meditáció, ami erre épül, ez egy gyógyító folyamat, hogy egy képzeletbeli dobozba behelyezed ezeket a csomagokat, és azt egy visszaadod. Ez egy ilyen terápiás folyamat része, és ez a doboz meditáció hozta igazából a magját ennek az egész az egész opera ötletének az egész témájára. De ez egy valóban igazán friss, tényleg kortárs, és mindemellett egyébként viszonylag populáris a zenéje, tehát nem akarok elijeszteni senkit ezzel a szóval, hogy kortárs, tehát ez egy kimondottan katartikus, nagyon szép összművészeti előadás, ugye Cvikli Fanni közben ő a bébi vagy baba benne, tehát a mozgásművészet is nagyon erősen megjelenik, mindamellett ott van Horváth Mária, aki végig énekli az operát, egy élő zenekarunk végig játssza az operát, Dobra Mara pedig prózázza ezt az operát.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Karinthy Színház igazgatója Old Tamás. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
3: Néha

0: ittok vagy, vagy te ott a Karinti Színházban, úgyhogy szerintem ebben az évadban még lesz. Lesznek!
1: Ez az még lesz, de hát most már a könnyebb irányba megyünk. Annyira mégsem talán, de mégis, mert az elvarázsolt kisasszony, a király kisasszonynak tegnap volt az olvasópróbája. Ez ugye egy kiskamasz és náluk kisebb korosztályt szólít meg, és kimondottan a káros gyerekkori kirekesztés, uh-huh. és ennek feldolgozása, a beilleszkedés, annak folyamata, és pontosan azokat a problémákat igyekszik egy picit előtérbe helyezni, illetve azok megoldását, vagy megoldási kulcsait, ami ezt a kisgyermek, kiskamasz és kisgyermek korosztályt érinti, a mese nyelvén keresztül. Ezután lesz még ugye egy jutalomjátékunk, pontosabban nem nekünk, hanem magának, Schneider Zoltánnak lesz a Jutalomjáték című előadása, amelyben ő játsza a főszerepet. Ugye ez a Kőszegi Várszínházzal közösen létrehozott előadás, a premierje meg volt Kőszegen, és most novemberben bekerül a Karinti Színház repertoáriába Marton Róberttel, Balázs Andrával, Dobromarával, Kovács Vecei Fannival, Mikec Estillával és Sándor Somával, ami egy, hát talán az egyik legkönnyedebb előadásunk az évadban, de hát nyilván erre is szükség van, és ezt is szeretjük mi is, és a nézőink is nagyon szeretik. Igazán gyönyörű és nagyon bájos komédia ez. Rögtön utána pedig érkezik a Nőzavar hozzánk, ami három nő bankrablásáról szól, amit Ó Horváth Sári ezekben a percekben üti le az utolsó billentyűket, hiszen én már olvastam az előadást, vagy hát a szövegkönyvnek a 99%-át. Az utolsó lapokon még a Sári még mindig finomítgat, ugye folyamatosan finomítja a szöveget, de egészen nagyszerű a szöveg, tehát én sírva röhögtem, amikor olvastam már az első verziót is, tehát nagyon-nagyon jónak ígérkezik ez az előadás. Közben pedig ugye már mi premiernek hívjuk, tudom, hogy már megy egy ideje Pokornélia Liaison című előadása Kéméni Tamással, de a Karinti Színház befogadta ezt az előadást, tehát mostantól Budapesten nálunk látható a Liának a Liaison című előadása, ami szintén hihetetlen gyönyörű sikert aratott a Karintis bemutatón.
0: Azon gondolkodom, közben hallgatva ezeket az előadásokat, tehát a jutalomjátékot leszámítva lényegében, akkor ez most nálatok ott a Karinti Színházban a nők évada?
1: Igen.
0: Két néni, ha megindul, a három hölgy a bankrablással, meg a Liaison, úgyhogy...
1: Igen. Hát igen, igen. És hát, hogy az anyám hangja is, abban is ugye három nő van. Tehát igen, nagyon-nagyon megérdemlik ezek a drága nők, hogy foglalkozzunk velük, és egészen el tudnak minket varázsolni. És minden mellett ugye azt is tavalyi évadban csak egy ős bemutatónk volt, és azt tudod, hogy igyekeztünk minden évben legalább kettőt, vagy egy olyat hozni, olyan előadást, amit máshol nem láthat a néző, csak a Karintiba. Hát idén szinte az összes előadásunk.
0: Visszafelé nézve egy kicsit. Eltelt a nyár, ti egy olyan színház vagytok, meg olyan előadásaitok vannak, amiket nem csak, vagy nem biztos, hogy csak ott játszottok, ahol nektek a kis színházatok van. Milyen volt a nyár, Tamás? Tájoltatok párat? Vittetek előadásokat ide-oda?
1: Tájoltunk is párat. Ugye, mint mondtam, a Kőszegi Várszínházban hoztuk létre a jutalomjátékot, de emellett Vándor Évi és Kényesi Ági is már május végén elkezdtek dolgozni Keszeg Lászlóval a Két néni, ha megindulon, de ezen kívül voltunk fesztiválokon, mindig megyünk a Kultkikötőbe, Gödöllőre, Kirekostra, igazából ahova hívnak, de arra mindig nagyon próbálunk figyelni, hogy legyen egy hónap, amikor tényleg béke van, és tényleg nem kell menni sehova, és tényleg ki tud mindenki kapcsolódni. Nagyon kellemes és kedves visszatérő helyünk a Vidor Fesztivál Nyíregyházán, ahova, hát nem is tudom, amióta én vezetem a Karintit, biztos, hogy minden évben mentünk, és minden évben több előadásunkat is méltónak találják arra, hogy elhívják, és idén 4 díjat is sikerült elhoznunk, amelynek az átadására október 15-én kerül sor. Ez a Lököttek című előadásunk lett a legjobb kamara előadás. Keleme Józsi, aki rendezte, ő lett a legjobb rendezésérjáró díjat kapja meg. Kovács Vecei Fanni a legjobb mellékszereplő díjat kapja meg, és Pap János pedig, ugye, aki a főszereplő az előadásnak, életmű díjat kapott.
0: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Karinti Színház igazgatója volt Tamás. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
2: Már hagytad a régi barátokat, hol járnak az évek?

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Old Tamás, a Karinthy Színház igazgatója, minden mellé színész, rendező, író, stb. Ül velem szemben a stúdióban, de jó, jöttél, hello.
2: Különösen stb. Köszönöm szépen, igen, és itt lehetek.
1: Ha már ezt említem, számtalan forgatókönyv, vagy darab, vagy szövegkönyv született már a jó voltadból. Temérdek teendőid között van, ilyenre most lehetőség a sorok között, amikor éppen nem tudom, bevásárolni vagytok valahol a gyerkőcök, vagy fagyízni vagytok, akkor írogatsz még, vagy írsz valamit éppen?
2: Írok is, és fordítok is. Legtöbbször a szükség hozta a fordítást az elmúlt időben, mert ugye mi egy magánszínház vagyunk, akinek nincs fenntartója. Tehát mi nekünk a nézőinkből kell megélni, és közben pályázgatunk sokat abban a reményben, hogy ki tudjuk egészíteni ezt a bevételt. És hát annál, hogy is mondjam, nincs olcsóbb, mint hogyha inkább én lefordítom, mint megbízni egy fordítót, mert nem tudnánk kifizetni a díját, és akkor én általában ezért szoktam vállalni azt, vagy ezért szoktam azt sem, hogy én lefordítom esetleg egy olyan új darabot, amit mondjuk megveszünk Londonból, vagy a Broadway-ről, hogy egy kicsit spóroljunk.
1: Lefordítom. Angolról is, hogyha már a
2: angolról, franciáról fordítottam.
1: Azért, mert hogy te alapvetően inkább francia, nem? Te ott végeztél, vagy jártál nagyon sokat, meg egyetemen is voltál.
2: Két tannyelvű érettségit szereztem, én Mohácson, és jártam a Nizzai Szofia Antipolis Egyetemre, igen. De szép volt, és milyen régen volt. Látom itt a vizet, nézem, hogy süt a nap. Nagyon szeretem a stúdiódat, és egyből, ahogy behoztad ezt a Nizzát, szinte érzem az illatát.
1: És hogyha már nézze, akkor itt az ideje egy Louis de Funès ezt föltenni a színpadra, egy, nem tudom, csendőr, valami.
2: Volt, ugye, a Valer Novarina rendezte, aki sajnos már nincs köztünk, ugye ő tán az egyik legjelentősebb francia kortárs alkotó volt. Nem csak színházi alkotó, hanem festőművész. Tavaly vesztettük őt el, és 4 éve ő rendezte az Imigyen szól a Louis de Funès című előadást a Karinthy Színházban. Egyébként, amihez használtunk egy kis marionett Louis de Funès-t, ami még megvan, ami ott ül természetesen az irodámban, és a díszletet Valer megfestette. Ezek eredetileg egy üres díszletfalak voltak, és nézte, és azt mondta, hogy hozzatok nekem ilyen festéket, és festett rájuk, úgyhogy ezek a felbecsültetlen értékű festmények ott vannak szintén a Karinthyban.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, Tamás, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez, most volt hirtelen 2 bemutatótok, készültök még egy csomó mindenre. Kihullani fog most, valami lesz darabtemetés ebben az évben, vagy mindegyik olyan sikerrel megy, hogy nem tudtok semmit sem levenni a műsorról?
2: Olyan előadásunk van, amit át fog venni Debrecen. Nagyon sok együttműködésünk van különböző színházaktól, két nént, ugye Salgó-Tarjani Zente Ferenc Színházzal hoztuk létre, és ugyanígy most ugye Kőszeggel hoztunk létre előadást, és van egy olyan előadás tervezetünk, amit még majd idén szeretnénk már, mint ebbe az évadba bemutatni, amit közösen a Kult Kikötővel fogunk bemutatni. Tehát ezek a színházi kapcsolatok és egyébként nagyon fontosak. És például a Hamlet előadásunk, ugye ő már régóta van nálunk műsorom, úgy gondolom, hogy nagyon szép szériát tudott menni, nagyon sok díjat el tudott hozni, és a szereplő gárdája nagyon sok felé van, és nagyon nehezen egyeztethető, és az annyira nem jó már, hogyha valamit ilyen fél évente egyszer tudsz csak játszani. Hiába szeretjük mi is az előadást, de például Debrecen jelezte, hogy ők szívesen átvennék az előadást, és szeretnék bérletbe játszani, tehát így a Hamlet elvileg a következő évattól Debrecenbe megy át. Balázs Andi jutalomjátéka Margarida asszony most októberben utoljára látható. Ennek az az oka, hogy készülünk egy új önálló előadással az Andinak, felkért megtisztelve engem, hogy én rendezzek meg neki, úgyhogy már több anyag is a kezünk között forog, és valószínű, hogy mivel az Andi most egyetemista, és ez lesz az ő vizsga előadása is, ezért ezt még ebben az évadban be fogjuk mutatni a Karinthy stúdióban. Valamikor a Sirály után.
1: És hát számtalan előadás. Sirály, az is lesz?
2: Igen, az évadban, azt már annyiszor hát szerettük volna megcsinálni. Ne, folyton reklámot adsz rá. Nem, ne haragudj.
1: Ez Csehov Sirály?
2: Ez Csehov, vagy valami Csehovos Sirály. Nyilván muszáj vagyok belenyúlni, mert gondolok erről az egész témáról valami nagyon konkrét a tévek óta. Ez ugye, ez mi rólunk szól? Ez a mi pályánkról szól, ez a művészekről szól, a művészet magányáról szól, a művészet meg nem értettségéről, vagy meg nem érthetőségéről, a művészetre való féltékenységtől, egyéb. Tehát, hogy igazából ez nagyon minden bugyrát érinti a mi szakmánknak, és az elmúlt időszakban is aztán nagyon-nagyon sok példáját látjuk ennek. Nyilvánosan a sajtóban is, és nem is, és érezzük a bőrünkön is, és ezért van egy nagyon erős elképzelés, amit mit szeretnék elmondani ezzel az előadással. Évek óta ugye pénzhiány miatt nem tudtuk bemutatni ezt az előadást, de most idén csak azért is be fogjuk mutatni az előadást. Februárban Szulák Andrea főszereplés és Sándor Soma, Rajkai Zoltán, Mikó István jönnek az előadáshoz vendégként.
1: Pont ezt kérdeztem volna utolsó kérdéssel, amit lényegében meg is válaszoltál, hogy nyilván vannak nevek a fejedben, hogy kiket szeretnél még becsábítani oda hozzátok, de hát akkor meg vagyunk a nevekkel, és már nyilván a Sirályt is látod magad előtt, hogy akkor...
2: Így van, azért mondom, hogy Csehov után. Aha. Ez inkább az én Sirályom lesz, mint Csehové, de igen.
1: Utolsó kérdés a végére, most már nagy neveket említettél, az előadásokról, a premierekről, a régebb óta futó darabokról beszéltünk, egyet nem vettünk még elő, ez az elmúlt év egyik nagy durranása volt nálatok, a Lilium, mennyi?
2: A Liliumnak nemrég volt a felújító próbája, és most szombaton játszottunk is belőle egyet, és hát alig várjuk a következőt.
1: Tamás, köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Nagyon köszönöm, hogy itt lehettem, viszont kívánom. Nem akar...

Árcsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsát.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában a Karinthy Színház igazgatójával, Olt Tamással beszélgettem, a következő órában pedig a Vidám Színpad művészeti vezetőjével, Götz Annával fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Változóan napos felhős idő lesz holnap. Fegyveresek rabolták ki Gulácsi Pétert. Sikeres volt 14. Leópápa műtétje.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Dolgoznak az M1-es határ felé vezető oldalán Herceghalom és Bicske között. A 32-es kilométernél csak a belső sávon halad a forgalom. A torlódás 2 kilométeres. Szintén Hegyeshalom felé, a Komárom csomópont közelében egy jármű meghibásodott a külső sávban. A 89-es kilométernél a torlódás meghaladta az 5 kilométert. Felborult egy fát szállító teherautó a 66-os főúton Sásdon. A 28-as kilométernél az utat lezárták, mellékutcákon lehet kerülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-os számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Több mint 4 milliárd eurós uniós forrás szabadul fel Magyarország számára. Az Európai Unió tanácsának döntésével lezárult a Magyarország ellen indított úgynevezett kondicionalitási eljárás. Ennek köszönhetően újra elérhető lesz az Erasmus Plus és a Horizont Európa program is a magyar egyetemisták és kutatók számára. Több utassal kevesebbet késtek nyáron a balatoni vonatok. Vitézy Dávid közlekedés és beruházási miniszter szerint eredményes volt a célzott pályakarbantartás, ami az adatalapú menetrenddel és a jobb üzemirányítással együtt javította a vonatok pontosságát. Csak nem 5%-kal nőtt az utazások száma, az északi parti járatok pontossága pedig a korábbi 65-ről 72%-ra javult. Sikeres volt 14. Leópápa műtétje. A katolikus egyházfő tüdejéről egy korai stádiumú csomót távolítottak el a római Gemelli klinikán. A pápa már visszatért a kórtermébe, ahol várhatóan egy hétig lábadozik majd. A 71 éves 14. Leó vasárnap hozta nyilvánosságra, hogy elváltozást fedeztek fel a tüdején. Folytatódott a francia diákok országos tiltakozó akciója. A közoktatás alulfinanszírozottsága miatt harmadik hete tüntető fiatalok több helyen összecsaptak a rendfenntartókkal. Csak nem 1000 ember tartóztattak le. Túlnyomó többségük kiskorú. A diák szervezetek szerint csak nem 500 000 vettek részt a tüntetéseken. A rendőrség 161 000-re becsülte a számukat. Fegyveres rablás áldozata lett spanyolországi otthonában Gulácsi Péter. A Villarreal labdarúgó csapatának kapusa és családtagjai nem sérültek meg a hajnali incidensben, de a történtek miatt a magyar játékos este nem lépett pályára az olasz Napoli elleni Bajnokok Ligája mérkőzésen.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Holnap hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, csak északon és nyugaton fordulhat elő gyenge eső, zápor, a szél helyenként megélénkül. Hajnalban a derült fagyzugokban 0 fok alá is hűlhet a levegő, máshol 0+6 fok várható. Napközben 13-19 fok valószínű.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness második órája. Ebben az órában szóba kerül majd többek között a Haláli Csapda című előadás, az Outlander és a Vissza a Jövőbe című film trilógia is. A Vidám Színpad művészeti vezetőjével, Götz Annával beszélgetek, mindjárt kezdünk. Hello, Szani Roland vagyok.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Nem magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában. Hölgyeim és uraim, a színház világában fogunk kalandozni, hogyha megyünk kifelé Óbudán, akkor ott fent a hegy lábánál van egy bevásárlóközpont, abban pedig egy színház, és a színháznak a művészeti vezetője, Götz Anna. Már itt ül velem szemben a stúdióban, köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
2: Én is üdvözlök mindenkit, köszönöm. Köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Helyes volt a hely meghatározás?
2: A hely meghatározás helyes, néha a névtábla cserélődik, mert amikor 2010 végén, 11, nem, bocsánat, tévedek, 2013 végén a Böröndi Tamás elkezdte ezt a színházat fölépítgetni, természetesen akkor én is ott voltam mellette minden pillanatban, akkor a Góbudát még Eurocenternek hívták, és volt egy nagy-nagy üres moziterem, egy 350-400 férőhelyjel, csodálatos nézőtérrel, ahonnan mindenhonnan látni, és kényelmes székek vannak, ami egy nagy kuriózum a budapesti színházak között, ezt mindenki azóta is megjegyzi. Azóta ugye a Covid sok mindent átírt, és volt egy majdnem két órás, bocsánat, egy kicsit még nekem is fel kell ébrednem, két éves zárás, és az újranyitáskor én próbáltam az egészet újra gondolni, újra kezdeni, már a Góbudának elnevezett bevásárlóközpontban.
1: A színház pedig nem más, mint a Vidám Színpad, és már említetted a Covidot, meg említetted a Tamásnak a nevét, ugye alapvetően ő indította ezt el annak idején, vagy indította újra annak idején, és aztán ez neked nagy törés volt az életedben, meg hát mindannyiunk életében nyilván, és azóta te vagy ott a művészeti vezető.
2: Hát egyáltalán, ezt már sokszor elmondtam, hogy nem ébredtem úgy, hogy hú, de szeretnék egy színházat vezetni. Abszolút nem ebben az attitűdben éltem le az addigi életemet, pályámat, hanem kvázi egy idézőjelben kiszolgáltatott színészként. Éppen ezért nagyon empatikusan és nagyon-nagyon átérzem azt a helyzetet, ami ma különösen kiélezett a színészeknek, hogy végtelenül kiszolgáltatottak, most már alig vannak társulatok is, ahova tartozzak, mint közalkalmazottak, és lehetne egyfajta biztos megélhetésük, tehát mindenki, mint a mérgezett egér, rohangál a városban a megélhetésért és a lehetőségeiért. Na most ez a kiinduló alap, most ennek alapján kell egy csodálatos titkárnőnknek egyeztetni az ezer felé rohangáló színészeket, és így összehozni a legideálisabb szereposztást egy-egy új produkcióhoz. De azt gondolom, hogy egy remek csapat alakult ki az elmúlt 5-6 évben, 21 óta körülbelül. Talán 22-ben nyitottunk újra, de 21-ben már készültünk rá különböző helyeken, próbatermeket bérelve, hogy amikor megnyílik végre a színház is, akkor már legyen egy új repertoárunk, amivel el tudunk indulni.
1: Azon gondolkodom közben, azt említetted, hogy a színészek, akik ott vannak nálatok, és folyamatosan bővül és változik egyébként a színészek repertoárja is, meg magának a színháznak a repertoárja is. Szóval, hogy te egy ilyen kettős helyzetben vagy ott ebben a színházban, művészeti vezető vagy, nyilván beülsz néha az íróasztal mögé az irodába, és akkor intézed a bürokratikus dolgokat, de hogyha az ember végigbogarásza a színháznak a különböző előadásainak a színlapjait, akkor látja, hogy ott van benne a Götz Anna. Szóval néha lemész fél hétkor, beöltözöl, játszol kettőt, egyet?
2: Néha felszaladok, néha leszaladok, és amikor nem vagyok színpadon, akkor nézem a kollégáimat, és nézem a nézők arcát, és figyelem a reakciókat, és azt megosztom a kollégáimmal, és annak alapján minden nap előadásról előadásra, hogy mondjam, kordában és gatyába rázzuk azokat a pontokat, amiket még úgy gondolom, hogy lehetne változtatni, de hála Istennek sok-sok pozitív élménnyel tudok föltöltödni. Tehát vannak napok, amikor nem tudok kimászni a teendő kupac alól, és akkor azért nagyon elkeserítő a helyzet, hogy nincs vége a teendőknek, és borzasztó kevesen vagyunk rá. De amikor leülök a nézőtérre, és éppen nem játszom, és nézem a kollégák előadásait, akkor viszont olyan szinten föl tudok energiákkal, szeretett energiákkal töltődni, és akkor döbbenek mindig rá, hogy úristen, mit hoztunk itt létre, hány embernek adunk remek lehetőséget, és élnek is vele, és szeretnek itt lenni, és talán ezért érdemes csinálni, hogy lehetőséget adni olyan tehetséges embereknek, akik esetleg nem tudnak érvényesülni máshol, vagy itt indítjuk el a pályájukat, vagy innen ismerik meg őket, vagy vannak olyan nagyszerű színészek, akik érdemtelenül vannak idézőjelben használva. Tehát sokkal, sokkal nagyobb és több megmérettetésre lenne szükségük a fejlődésük szempontjából is.
1: Majd beszélünk a kezdőszínészekről, azokról a színészekről, akikben lehetőséget látsz vagy adtál nekik, meg a nagy színészekről is, mert hát azért a Szulák Andi és a Bánság Ildikó elég sokan megfordulnak. Igen. Nálatok, meg jó magad is játszol, meg hát a Julival is írattok darabot. Igen. Aki szintén egy új színfolt volt az életetekben.
2: Így van.
1: Igen, de még előtte azért azt említetted, hogy nem gondoltad még pár évvel ezelőtt, hogy te egy színházat fogsz vezetni. Nem is csináltál ilyet korábban. Nagy feladat volt, amikor beültél oda? Néztél jobbra-balra, hogy akkor most melyik papírhoz nyúrjak először?
2: Hát az a nagy szerencsém, hogy a színház ügyvezető igazgatója, Akker László, aki tulajdonképpen a Tamás most idézőjelben nevelt ki, az ő társának nagyon-nagyon sok mindenben, főleg színpadtechnikai, tulajdonképpen a műszaki és a színpadtechnikai vezetést és az összes ezzel kapcsolatos teendőt fogta össze már akkor, és az ő segítségével, és hála Istennek így nagyon sok olyan adminisztrációtól én megszabadulhatok, vagy kikönnyít, és hát van azért egy remek titkárnőnk, a Várci Ágnes, aki egyezteti a színészeket, és sok minden másban is segít, és még egy titkárnőnk, aki tartja a kapcsolatot a nézőkkel, és egy csomó minden adminisztrációt végez, és nagyon nagy segítség számunkra. Úgyhogy ilyen szempontból ki vagyok könnyítve, de visszatérve a kérdésedre, igen, én színészként indultam, és annyi előnyöm volt az újrakezdésben, hogy Tamás mellett 7 éven keresztül, mióta a színházat megnyitottuk, folyamatosan ott voltam, és ott is, amit tudtam, beletettem, és segítettem, és végig asszisztáltam ahhoz, amihez csak tudtam. Úgyhogy nem volt ismeretlen a pálya, a körülmények, de talán egy picit még nehezítettebb pályán kellett elindulnunk, hiszen nulla támogatásunk van azóta.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Vidám Színpad művészeti vezetője Götz Anna. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Vidám Színpad művészeti vezetője Göcz Anna ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer. Szia, Anna.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat továbbra is.
2: Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, a színházatokkal kapcsolatban, meg a teendőiddel kapcsolatban. Arról viszont még nem beszéltünk, hogy folyamatosan fejlődik a repertoár. Pár nappal, héttel ezelőtt volt a legutóbbi darabotoknak a bemutatója, Khalid Arthurral a főszerepben, és egy ilyen, hát, krimi vígjáték került föl a színpadra. Haláli csapda ez neki a címe.
3: Így van, a darabot nagyon sokáig kerestük, mire rátaláltunk Dicső Dániel rendezővel, már régóta szerettünk volna együtt dolgozni, és végül is azért bögtünk erre a darabra, Ira Levin Halálcsapda című eredeti címen írt darabjára, mert láttam benne fantáziát arra, hogy egy kicsit tágítsuk ezt a műfajt, és a műfajon belül még inkább színesítsük a palettát. Nagyon izgalmas vállalkozás volt. Szerencsére Hárs Anna is besegített dramaturgként, akivel Dicső Dani rendszeresen dolgozik, és ezt a darabot úgy formálta át, hogy a Vidám Színpadon abszolút fogyasztható legyen, tehát egy végtelenül szellemes, televáratlan fordulatokkal megírt remek krimi vígjáték öt szereplővel, és nagyon-nagyon jól lehetett kiosztani ezt az öt szerepet. Arthurért ez kiáltott, ez a szerep, ez egy azar alakítása Arthurnak. Krisztóf Toma már többször játszott nálunk, egy fiatal kezdősrác, aki szerintem nagyon tehetséges és igazán izgalmas személyiség. Szulák Andi, Sajgál Erika és Pusztasz Eri Kornél játszanak még a darabban, és azt hiszem, hogy mind az öten brillíroznak.
2: Szóval a főszereplő, tehát nem más, mint Khalid Arthur, a címe pedig az, hogy Halálcsapda, vagy Haláli csapda, az eredeti a Halálcsapda, ez pedig a Haláli csapda. Igen, krimi vígjátékról beszélünk, és hogyha megjelenik egy ilyen krimi vígjáték a lelki szemeim előtt, akkor nem tudom, miért én egy ilyen Agatha Christie történetre asszociálok egyből, hogy akkor itt majd mindenféle gubancok vannak, és akkor fel kell valahogy oldani ezeket, meg kell találni, hogy akkor mi hogy kapcsolódik mihez.
3: Igen, ez annál még egy fokkal izgalmasabb, érdekesebb, vagy legalábbis nem annyira sematikus, mint amilyen egy Poirot vagy egy Agatha Christie krimi vagy krimi regény. Ez egy, hát úgy vígjáték, hogy a szellemessége miatt vígjáték, és a játszás stílusa miatt vígjáték. Tulajdonképpen majdhogy nem egy pszichothriller, tulajdonképpen, ha egy filmnél írnánk ki műfaji meghatározást, de mondom, egy picit elvittük abba az irányba, hogy a Vidám Színpad nézői és számára is fogyasztható legyen ez az előadás, úgyhogy ne vegyen le az értékéből és a színvonalából természetesen.
2: Számtalan színészt említettél, meg én is említettem, nagyokat is, kezdőket is, meg mindenféle alkotók, akik ott vannak nálatok. A Szulák Andi, egyszer csak kitaláltátok a Danival, hogy akkor legyen a Szulák Andi a megfelelő szereplő. Oda csörögtetek neki. Annácska, mi jönnek?
3: Ez így van. Egyébként a Dani dolgozott már vele, és azóta is megy sikeresen egy előadásuk, amiben Andi benne van, én azt láttam is, Sajgál Erikával együtt, aki szintén ebben a darabban is játszik. De Andival mi nagyon jó kapcsolatban vagyunk, és egy előadás...
2: Andival jó kapcsolatban.
3: Így van. Egy végtelenül szerethető, empatikus, intelligens, csodálatos ember is. Úgyhogy nekem is, nekünk volt nagy megtiszteltetés, hogy dolgozhatunk vele, és én azt gondolom, hogy ő is nagyon-nagyon jól érzi magát a csapatban.
2: Azt említetted, hogy nagyon sokáig keresgéltétek, mire megtaláltátok és rábögtél, hogy akkor ez legyen az. Hogy történik nálatok a daraboknak, az előadásoknak, a színműveknek a kiválasztása? Te vagy az, aki nézegeti, vagy tudod, hogy kivel szeretnél, milyen rendezővel együtt dolgozni, és akkor ő hozza már a kis ötleteit, közösen találjátok?
3: Sok szempont van. Ugye van a rendező, most ugye fordítva volt, mert a Danival már régóta beszélgettünk arról, hogy nagyon szeretném, ha rendezne nálunk. Nagyon elfoglalt, és egy évvel ezelőtt kitűztünk egy időszakot, ami még üresen állt neki, és akkor kerestünk közösen egy darabot, ő ő átdobott nekem sok mindent, én is ajánlottam, végül is ezt ő ajánlotta, ez egy régi dédelgetett álma volt, hogy ezt megrendezze. A másik szempont meg az egyrészt, hogy a helyrajzi szám, hogy a Vidám Színpad műfajába beleférjen, akármennyire is próbáljuk azért tágítani, de ezt mindenképpen figyelembe kell vennünk, hogy ide szórakozni jönnek az emberek, és egy tartalmas, izgalmas, értékes élményt kaphassanak. A másik pedig a színészek. Hát az egyeztetés az egy nagyon nagy dilemma mindig, de szeretném, hogy nem csak azért osztunk valakire valamit, mert ő egyeztethető. Hál' Istennek ez nem olyan nagyon sok szereplős, és a legideálisabb szereposztást sikerült összehoznunk. Azt hiszem, hogy mindenkinek tökéletesen való a szerep. Hát nagyon nagy meccs volt ez a titkársággal is, és természetesen a körülöttem levő egy-két emberrel, nagyon kevesen vagyunk, azokkal ezt mind megosztom, és végig gondoljuk együtt, hogy mi lenne a legoptimálisabb és a legideálisabb következő lépés.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Vidám Színpad művészeti vezetője Götz Anna, aki egyébként színésznő. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Götz Annával, a Vidám Színpad művészeti vezetőjével beszélgetek, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer itt nálunk. Szia, Anna.
3: Én is örülök, hogy itt lehetek. Szia.
2: Az imént már a legutóbbi bemutatótokról beszélgettünk, ez a Haláli Csapda, Kálid Artúrral a főszerepben, de játszik még benne többek között a Szulák Andi is, meg a Hristov Tomát is említetted. Kik még egyébként?
3: Sajgál Erika és Pusztasz Erik Kornél, öten játszanak a darabban.
2: Igen. Na most,
3: épp a szempontokat soroltuk fel, hogy mi alapján választjuk ki a darabokat, szereplőket. Egy fontos szempontunk van még, ami lemaradt, hogy szeretnénk olyan kuriózumokat előkeresni, megtalálni, bemutatni, ami nem minden sarkon látható a budapesti színházakban. Most már egyre többen, egyre több helyszínen játszanak vígjátékokat. Szeretnénk, hogyha azok mind nálunk egyediek lennének, lehetőleg ősbemutatók, ilyen a Haláli Csapda is, de ilyen például a francia vígjátékunk, a Szeres Habírsz, ami egy Molière-díjas remek vígjáték, és azt Magyarországon nálunk mutattuk be először, és ezért irattunk már a Gévai Julival is két remek vígjátékot, és most is dolgozunk egy harmadikon.
2: Ha már fölmerült a Julinak, a Gévai Julinak a neve, mi dolgoztunk együtt annak idején, egy rádiós szakember, szerkesztő volt, vagy még mindig azt talán. Hogy találtatok egymásra a Julival?
3: Nagyon sokat gondolkoztunk. Nekem volt egy alapötletem, hogy van egy remek vígjátékunk, a Tökéletes esküvő, ami szintén nem ment még sehol másutt az országban. Robert Howdon vígjátéka, ami a legrégebbi vígjátékunk. Ez az egy darab, amit áthoztunk a múltból, mert ez annyira jól működik még mindig, csupa fiatallal. És kitaláltuk azt, hogy mi lenne, ha ennek írnánk egy folytatást, hogy mi történik velük 25 év múlva. És hosszas keresés után, már nem is emlékszem pontosan, hogy, de eljutottunk Julihoz, és Julinak elmondtam ezeket az alap ötleteket, és valahogy rögtön egymásra találtunk, és nem is kellett nagyon magyarázkodni, vagy túl sok információval ellátni. Azt éreztem, hogy érti, érzi, és már egy fantasztikus szinopszissal is jött egy pár héten belül, és egy remek darab született belőle, évfordulós felfordulás címmel.
2: Ez lett volna a következő előadás, amire rátérünk, évfordulós felfordulás. A vígjátékoktól nem mentes a Vidám Színpad, benne van a nevében is, de vannak nyilván más jellegű előadások, mint hogy beszélünk.

0: és hát természetesen, ahogy az szokott lenni, az a kapcsolat már enyhén bepunnyadt, és már egy kicsit megfáradt, és a feleség kitalálja, hogy akkor ő most egy kis csalit dob be, hogy meghív egy harmadik szemét, és egy édes hármas lesz az ő meglepetése. Na, ebből történnek a kalamajkák, félreértések, és természetesen semmi sem úgy fog történni és lezajlani, ahogy előre az el volt tervezve. De a csali az végül is célba ér, és a nem árulok el többet, de happy end lesz a vége, és remek fordulatokkal, és nagyon-nagyon szellemesen írta meg a Juli ezt a darabot.
1: Nem csak évfordulós felfordulás és haláli csapda van nálatok a repertoáron, hanem talán még szerelem is van olasz módra.
0: Igen. Ez Julinak a második alkotása számunkra. És ez is már úgy történt, hogy annyira jól sikerült ez a darab és az előadás, és a Julival való közös együtt gondolkodás, együttműködés, hogy újra leültünk, és tulajdonképpen egy receptet elmondtam neki, hogy mit szólnál ahhoz. Én nagyon szeretnék egy ilyen olasz életörömöt árasztó szenvedélyes, humoros, temperamentumos, fordulatokban gazdag, és egy alap sztorit is fölvázoltam, és annak alapján írta meg ezt a darabot, ami talán most a legnagyobb sikerrel megy, ezt tavaly márciusban mutattuk be, és a színészek is nagyon-nagyon szeretik, és állandó teltházzal megy ez az előadásunk is.
1: Három előadásról most beszéltünk, a legutóbbi ugye az a haláli csapda, mi az, ami még repertoáron van nálatok? Mik vannak még?
0: Hát például Neil Simon Ölelját című remek darabja, amit négyen játszunk, abban én is játszom, Kálid Artúr, Sajgál Erika, Pusztaszeri Kornél és én. Ez az egyik szívünk csücske, ez is több, mint egy vígjáték. Végtelenül szellemes amerikai humor, tulajdonképpen most mit jelent az, hogy amerikai humor? Talán egy kicsit Woody ellenes stílusú, de egy rettenetesen jó humorú, ugyanakkor szívfacsaró és sok-sok elgondolkodtató pillanattal teli előadás.
1: Ez az Ölelját?
0: Ez az Ölelját. Ezen kívül van két zenés darabunk. Egy tanulmány a nőkről, ami az az egyetlen talán, amit már máshol is játszottak, remek retro számokkal teli nagyon szerethető édes kis előadás, és van a Ments meg szerelem, amit Horgas Ádám írt, rendezett és koreografált a 2000-es legnagyobb magyar slágerekre, ami szintén nagyon nagy sikerrel megy. Úgyhogy 8 előadásunk van jelenleg repertoáron, nem is tudom, hogy most kihagytam-e bármit is.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Vidám Színpad művészeti vezetője, Götz Anna. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Natur Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig a Vidám Színpad művészeti vezetőjével, Götz Annával beszélgetek. Szia Anna, de jó, hogy jöttél. Üdv újra itt a hajón.
2: Sziasztok, jó estét mindenkinek.
1: Beszéltünk nagyon sokat az elmúlt szűk 3/4 órában a Vidám Színpadról, az előadásaitokról, a különböző színészekről, akik játszanak ott nálatok. Arról viszont még nem beszéltünk. Említetted, mielőtt elkezdtük a beszélgetést adáson kívül, hogy hát mikrofon újra, mert hogy most lett kész a hangos könyv.
2: Igen, az elmúlt 3 hónapban egy közel 1000 oldalas hangos könyvet kellett.
1: Mi volt ez? Nagy indián könyv?
2: Ez az Outlander, nem tudom, ismered-e?
1: Hát
2: hallottál-e róla, mert nagyon-nagyon nagy fánjai vannak, és rengetegen nagyon rajonganak ezért a film sorozatért, ugye, ami a Netflixen megy most, de régen valamelyik csatornán, akin az összes évadot én szinkronizáltam, és ennek alapján kértek fel arra, hogy olvassam már ugyan el ezt a csöpnyi 1000 oldalas kis regényt, aminek állítólag még körülbelül 12 000 oldalnyi folytatása van, úgyhogy nem tudom, hogy arra majd mikor és hogyan lesz időm vállalkozni, de egy izgalmas utazás volt ez, úgyhogy, és ráadásul otthon én a saját körülményeim között megpróbáltam megteremteni azt, amit elvártak, technikai adottságokat, és most fejeztem be szeptember elején.
1: Vagyis nem az volt, hogy bementél egy stúdióba, és akkor fölvetted a papírokat, a kezedbe, a könyvet?
2: Nem, nekem ez volt a vágyam, mert ez lett volna az egyszerűbb, de azt mondták, hogy ez akkora nagy munka, és erre most nincs úgy lehetőség, hogy állandóan stúdióba, lehet, hogy hosszabb idő is lett volna úgy.
1: Tehát számítógép, hangrögzítő, mikrofon, fél homály, kapucsinó.
2: Úgy, hogy én ebben teljesen amatőrnek és dilettánsnak érzem magam, ehhez képest egész jól végig lavíroztam ezen az 1000 oldalon.
1: De vágni nem neked kellett.
2: Nem.
1: Az lett volna a szép feladat.
2: Folyamatos kapcsolatban vagyok, még mindig, mert küldik a javításokat, mert most javítja a vágó és a hangmérnök.
1: Ha már hangos könyv és szinkron, most a mindnap futottam bele újfent abba a filmbe, amit egyébként én eléggé szeretek, és Mel Gibsonnak szerintem az egyik legjobb filmje, a Helen Hunt-tal játszik.
2: Ja, igen. Olyan érdekes. Így van, olyan érdekes. Pont nem erre vagyok a legbüszkébb. Valahogy ez olyan furcsán jött össze akkor, és valahányszor belehallgatok, belenézek. Tulajdonképpen nem újra szinkronizálnám nagyon szívesen, de nagyon szeretek szinkronizálni, és nagyon sok kedves emlékem van ilyen a Visszajövőbe, ami egy...
1: Abban ki voltál?
2: Hát én voltam benne a
1: Marty McFly-nak a csaja?
2: A csaj. Az anyja, a lánya,
1: Jennifer,
2: a nagyanyja.
1: Jennifer, minden igaz. Nem úgy hívták?
2: Nem a csaja voltam, hanem a szerelme, aki később az anyja lesz, és aki az időskorit, meg a fiatalkorit játsza, és ez azért volt izgalmas, mert a Rudolf Petivel mi akkor jöttünk ki a főiskoláról, és ezernyi figurát ezernyi korban lehetett eljátszani, az egy borzasztó érdekes munka és lehetőség volt. De hát a Sophie Marceau-t, a kellemes húsvéti ünnepeketben, meg nagyon sok jó szerep és Audrey Hepburn szinkronizálhattam, úgyhogy ezeket én nagyon-nagyon szeretem.
1: Van most egyébként valamilyen közeljövőben, vagy vannak különböző papírok, részek, sorozatok a kezedben szövegkönyv szempontjából, amit szinkronizálni kell, vagy most csak ez a hangos könyv volt?
2: Járok rendszeresen szinkronizálni, de hát sajnos nagyon-nagyon kevés az időm, és most már muszáj időnként visszamondanom felkéréseket, de ami izgalmas, és ami színészileg is kihívás, azt mindig nagyon szívesen vállalom. Borzasztó sok a napi teendő, és ahogy vége van a premiernek, ez most múlt héten megtörtént, rengeteg munka torlódik, és folyik a tűzoltás, illetve megyünk előre, és tervezzük a következő produkciónkat.
1: Most volt nem régen az évadnak a nyitása, ugye ez már az új 2026-27-es évad, meg volt az első bemutatótok ebben az évben.
2: Ez is olyan hirtelen esett ránk, mert október 2-ai premierünk volt, és közben elkezdtük az évadot, közben a felújító próbák, tehát egyszerre annyi mindennel kellett foglalkozni, hogy most van egy kis luftunk, most van egy kis levegővételnyi idő, hogy azokat, amik torlódtak, azokat most rendben.
1: És hogy
2: hogyha behozzuk.
1: Előre felé nézünk, akkor mi a következő, amit láttok bemutató szempontjából, hogy láttok egyáltalán valamit, vagy most ezt megcsináltuk, köszönjük szépen, akkor most foglalkozzunk a meglévő darabokkal.
2: Álmodozni nagyon szeretek, és nagyon jó dolog. Itt van a komor valóság, hogy mi kizárólag a jegybevételből élünk, és mindig egy óriási nagy vállalás egy új produkciót létrehozni, de megpróbáljuk úgy összeszedni magunkat, és megpróbáljuk úgy vinni a színházat, az előadásainkat, hogy mindig legyen egy kis tartalék, amiből újabb és újabb premiereket tudunk létrehozni. Úgyhogy a tervünk az, hogy tavasszal egy újabb premiért fogunk bemutatni.
1: Látsz már annyira előre, hogy mi lesz az, vagy már pontosan tudjátok, vagy tudod, hogy...
2: Most ismét a Julival. Jó. Julival tervezünk, de a többi az még hadd legyen titok.
1: Rendezni ki fogja?
2: Ez is még nagy kérdés, és ez is izgalmas dolog. Erre sem merek még válaszolni, mert még nem kaptam végleges választ, de ahogy ez publikus, akkor majd mondom.
1: Egyik utolsó kérdés a végére, mert hogy sajnos közeledünk a beszélgetés végéhez. Nem néz összeegyeztetni, vagy nem furcsa ezt így összeegyeztetni, hogy akkor 7-től 10-ig néha játszol, egyébként pedig ott ülsz az irodában is, intézed a különböző.
2: Irodában nem ülök, mert most már irodánk sincs, tulajdonképpen home office-unk van, illetve van egy-egy pont, ahol össze tudunk jönni, és amikor sok-sok mindent élőben kell megbeszélnünk. Nem mondom azt, hogy könnyű dolog, sőt.
1: De amíg a színpadon vagy, addig nyilván kizárod, elfelejted azt, hogy akkor hopp, megyek szel tábla, még ott van előttem.
2: De amíg fölmegyek a lépcsőn a színpadra, jár a szemem, mint a fincsának, és mindig valamit észreveszek, hogy min kéne változtatni, hogyan. Közben egy kollega megkérdez valamit, vagy az öltöztető, vagy nem tudom, az egyik bárki munkatársa, akinek kérdésem van, vagy megoldandó helyzetek vannak, úgyhogy én pont megyek föl egy jelenetre. Tehát ezeket nagyon nehéz nekem összehozni, és úgy elrendezni, hogy mindenre jusson idő, energia, és sajnos egy őrült maximalista vagyok magammal szemben is. Ez még nehezíti a dolgot.
1: Legeslegutolsó kérdés a végére. Színházról beszéltünk eddig, művészeti vezető vagy, és játszol is néha, meg egyéb feladataid is vannak nyilván a színházzal, a Vidám Színpaddal kapcsolatban. Ezen kívül bármi más befér még? Götz Anna szokott néha lazítani valahol?
2: Az életemben?
1: Igen.
2: Hát az életemben borzasztó kevés dolog fér bele, így, hogy tényleg túrom magam előtt a teendőket, néha ettől meg is ijedek, de kényszerítem magam arra, hogy néha kikapcsoljak, illetve van két csodálatos kislány unokám, a fiamnak két kicsi lánya, egy másfél és egy 3 éves kislány, akikkel amikor csak tudom, együtt töltöm az időt, megvan a napom, a csütörtök, amit megpróbálok mindig, legalább egy fél napot abból szabaddá tenni, de hát a hétvégék lennének az ideálisak, amikor mi folyamatosan játszunk. Úgyhogy ez egy nagy kérdés, hogy hogyan tudjuk megoldani ezt is, hogy egy kis feltöltődés is jusson.
1: Anna, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes tovább, szép estét!

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness végéhez. A mai Kultúrfitness első órájában a Karinthy Színház igazgatójával, Olt Tamással beszélgettem, és a mai Kultúrfitness második órájában, vagyis ebben az órában pedig a Vidám Színpad művészeti vezetőjével, Götz Annával beszélgettem. A következő órában pedig Fekete Laci beszélget majd szinte mindenkivel. Mi lesz a következő órában 11 órától, Laci?
1: Hú, Roli, szia, és köszöntöm a hallgatókat, szép estét mindenkinek. Startol a nemzeti dal, ugye csak a legtehetségesebb zenekarok és énekesek legfrissebb dalait hozom el. Hát sorolom neked, Roli, kérdésedre válaszolva. Hegedűs Józsi lesz itt velem, a The Rowing Chess Club, Bobek, a Soul Wave és a Liana zenekar is feltűnik, és mind vadonatúj dalokat hoz, majd ezekbe fogunk belehallgatni, és természetesen mindről beszélgetünk is a zenekarokkal és az énekesekkel, úgyhogy én ezzel várok mindenkit este 11 órától.
2: Hiába átkoznak, hívnak bolondnak, inkább bolondként halljak meg holnap.
1: Soul Wave. Így igaz. Soul Wave, pontosan.
0: Hát mindenképpen hozd majd be, hogyha beszélgettek.
1: Hát, hogyha nem is ez a dal lesz a fókuszban, a legújabb az biztosan. Azt is elmondom neked, senki se hulljat könnyen.
0: Szóval a következő órában, tehát nemzeti dal Fekete Lacival, az elmúlt két órában Szanni Rolandot hallottátok. Hello!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
4: és az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
5: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.

0: 0630 380 380 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Köszöntök mindenkit, én Fekete Laci vagyok, és most startol a Nemzeti Dal, amiben csak és kizárólag a legkiválóbb magyar énekesek és zenekarok legfrissebb dalait hallhatod egy órán át. Izgalmas este lesz a mai is, úgyhogy én azt mondom, hogy mindenképp maradj itt velünk.
2: Itt egy újabb óra

0: Petőfi Rádió minden magyar, ez a nemzeti dal, én pedig Fekete Laci vagyok, viszont ahogy az lenni szokott ebben a műsorban, nem vagyok egyedül. Vendégem Hegedűs Józsi, köszöntelek!
1: Sziasztok!
0: És hát legutóbb, nem is olyan régen, egy ország dúdolja szerintem a Cowboy Summer kapcsán jártál itt nálunk. Azóta is meghallgatom, úgyhogy nagyon-nagyon köszönöm ezt a nótát. Viszont most van itt egy újdonság. Ördögárok a címe, legalább annyira jól sikerült, és annyira aranyos voltál, hogy készítettél egy rádióeditet is belőle. Kezdjük ezzel, sok mindent kellett kiszedni?
1: Nem, néhány szót is. Képzeld el, nagyon érdekesen alakult, mert miután így kierőltettem magamból a nem csúnya szavas verziót.
0: Köszönjük.
1: Nekem sokkal jobban tetszett az, tényleg? Amit... Igen. Tehát én akkor azt éreztem, hogy igazából sokkal jobban tudtam írni ezeknél a bizonyos rádióban ki nem mondandó szavaknál. Viszont a dalnak a producere a Sosehol azt mondta, hogy ő jobban szereti a csúnya szavakat. Robi barátom, aki a klippet készítette, ő is azt mondta, hogy jobban szereti a csúnya szavakat, és hallgattam az alkotótársaimra, úgyhogy így két verzió készült a dalból.
0: És akkor neked azt mondod, hogy végül kedvesebb lett a rádióedit?
1: Igen, szép dolgokat tudtam írni.
0: Harmonikus lett. Na hát már is meghallgatjuk a dalt itt a Petőfin, viszont a klipről mindenképpen mesélj nekem. Készült ehhez egy nagyon-nagyon szép videóklip, és mindenképpen ki szeretném emelni az idős hölgyet népviseletben. Na ő kicsoda? Nagyon-nagyon szép az egész.
1: Az idős hölgy, akit látsz, az én dédnagymamám.
0: Nem mondod.
1: És hát ő 94 éves.
0: Wow.
1: Én azt gondolom, hogy a világ legöregebb cigányasszonya. Nagyon örülök, hogy végre sikerült őt levideózni, különben a második lemezemnek az albumborítóján az ő keze szerepel.
0: Aha,
1: talán így az álláig benne van. És annyi a klipnek a története, hogy az én fejemben csak annyi volt, hogy akarok egy lányt, aki nagyon hosszú hajjal Simpsonnal megy. Ezzel a régi motorra. Aztán a Simpson az nem jött össze, kiderült, hogy ezek már ilyen nagyon drága és becsben tartott dolgok. És
0: ez
1: nem,
0: így van.
1: Tehát másrészt meg nagyon nehéz megtanulni. Tehát, hogyha mondjuk te nem tudsz motorra menni, akkor nem fogsz tudni hirtelen megtanulni Simpsonnal menni. Azt lecseréltük robogóra, és nagyon sokat castingoltunk Bordás Robival, aki csinálta ezt a klippet. Odáig nem jutottunk, hogy bárkit megkérdezzünk, de hogy nagyon sokat gondolkodtunk azon, hogy ki szerepeljen ebben a klipben. És Robinak a dokumentumfilmes énje végül azt mondta, hogy egy olyan ember kell, aki tényleg olyan, aki tényleg egy kis faluban él, vagy valami nagyon szegregált környéken, és végül az unokatestvéremre jutott a sor, tehát eszünkbe jutott, hogy ott van ez a lány Sarkadon, aki az én unokatestvérem, nagyon szerettem, Laurának hívják, úgyhogy neki írtam, hogy tudsz-e vezetni robogót, azt mondta, hogy lehet.
0: Lehet.
1: Kiderült, hogy tudott, és nagyon élvezte, de előtte még sosem robogózott.
0: Figyelj, akkor ez a klip egy családi biznisz. Figyelj, dédnagymamád, unokaugod, óriási. Még visszatérve dédnagymamádra, engem nagyon érdekelne, mennyire élvezte a forgatást, vagy ez hogy nézett ki? Hogyan beszélted rá?
1: Az az igazság, hogy vele elég sokat szoktak forgatni, tehát időről időre.
0: Jó, igen?
1: Megjelenik nála is stáb, főleg néprajzkutatók. Mert ő 30-as években született. Az mindig kérdés, hogy pontosan mikor, mert akkor még nem annyira anyakönyvezték az embereket, de ő azt mondja, hogy szerinte ő 94 éves most.
0: Szerinte ő 94.
1: Igen, néha többet van, néha kevesebb, de hogy valamikor akkor született, és olyan tudástak van ő a birtokában, ami már ki van veszve a világból. Ezért gyakorlatilag nem volt neki idegen ez az egész.
0: Azt a mindenit. Na most már tényleg már is meghallgatjuk a dalt itt a Petőfin, viszont még így a nyár végén mindenképpen megkérdezünk, hogy milyen tervek vannak a közeljövőre. Szokásos kérdés, mesélj egy kicsit az ördögárok után, hogyha a jövőbe tekintünk. Mik vannak már? Még? Már?
1: Az az igazság, hogy nagy nehezen jutottam el odáig, hogy megpróbáljak letenni minden elvárást magamról zeneileg, mert nagyon sok ilyen dolog gyűlt a hátamra, azt éreztem, hogy ilyennek kell lenni, olyannak kell lenni, itt vagy ott kell tartani, és most volt egy koncertem múlt hét pénteken, szeptember 25-én, amire nagyon sokat készültem, és különben csodálatosan sikerült, szerintem a legjobb koncertem volt eddig tényleg.
0: Nagyon jó.
1: Viszont azt éreztem, hogy rengeteg stressz volt ezt az egészet végig szervezni, hogy eljussak odáig, hogy lesétálok a színpadról a koncert után elégedetten. Az is nagyon fontos, hogy elégedettem. Szóval most leginkább úgy szeretnék alkotni, hogy nem várok el magamtól semmit. Nem várom el, hogy ilyen tempó, vagy olyan ritmus, vagy olyan dalszöveg legyen. Nem várom el, hogy igyekszem nem belegondolni abba, hogy ezt majd emberek fogják hallgatni, és nekik hogy fog majd ezt tetszeni. Szóval valami ilyesmit szeretnék, örömzenét.
0: Na Józsi, akkor várunk vissza, hogyha ez megjelenik. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és hát további sok sikert.
1: Köszönöm szépen, viszont kívánom.
0: Itt a Petőfin zenél nekünk, tehát Hegedűs Józsi, ez tőle az újdonság, az Ördögárok.
2: Nem

0: Nemestre költöző, várod az indulást.
1: Petőfi Rádió, minden magyar, ez a nemzeti dal, én pedig Fekete Laci vagyok, viszont ezúttal sem vagyok egyedül, vendégem Kaufmann Joel a The Rowing Chess Clubból. Hát köszöntelek ismét.
2: Így van, én vagyok, és köszönöm, hogy itt lehetek.
1: És hát Rowing Home az új dal cím, amiről beszélgetni fogunk, viszont nem menjünk el amellett, hogy február 2-án jött ki a nagy lemez. Egy kicsit beszélgessünk erről is, aztán persze a dalról fogunk, meg hát klip is készült hozzá. Milyen a lemezzel kapcsolatos utóélet, visszajelzés, szeretik-e az emberek, hogy érzitek, mint Csaba?
2: Abszolút úgy sikerült a lemez, hogy ezt visszahallgatva ennyi hónap távlatából is azt tudom rámondani, hogy erre így büszkék vagyunk zenekarilag, de nagyon jó fogadtatása is volt, játszottunk a zeneházában egy lemezbemutatón, ahol a Ulcsuk kollégát például ott volt. Ezúton is köszönjük. És az a helyzet, hogy...
1: Képviselte a rádiót.
2: Az a helyzet, hogy iszonyatosan jó dolgok történtek azóta a zenekarra, játszottunk rengeteg fesztiválon, játszottunk rengeteg ilyen előzenekari lehetőségként is más zenekarokkal, úgyhogy egy ilyen nagyon jó, nem tudom, big motion van most így a zenekarral kapcsolatban, és ezt így jó látni. Ez annyit jelent, hogy az összes dalt, ami az albumon van, azt így nagyon jól be tudtuk járatni élőben is. Uh-huh. Vannak, amik kihullottak, elestek a rostán, és azokat nem játszuk élőben. Egy ilyen sokkal dinamikusabb és sokkal nem tudom, erősebb amplitudóval rendelkező koncerteket csinálunk mostanában, és a picit melankolikusabb, picit lassabbakat inkább egy picit háttérbe szorítjuk, és ennek az új fajta írának egy ilyen kibomlása és megnyilatkozása volt a Rowing Home című dalunk is, ami aztán meg szerintem a legmagasabb BPM-mel rendelkező dalunk és a legvidámabb.
1: Így van, szeptember 17-én jelent meg, azt hittem egy beszőtettél és folytatott, de nem. Na hát igen, én is felírtam magamnak ezt az iránybeli váltást. Miért éreztétek, hogy ki akartok próbálni egy ilyet is?
2: Az van, hogy nem egy tudatos döntés volt, hanem egyszerűen hangulatilag valamiféle olyan típusú felszabadultság és szabadság vette körbe így az egész zenekart az elmúlt hónapokban, hogy itt ilyen dalok jöttek most, és én se gondoltam volna, hogy majd egy ilyen vidám dalt fogok egyszer írni, de hát ezt is megértük.
1: Konkrétan meghallgattam ezt a dalt, a Rowing Home-ot, és kedvem lett venni egy pick-upot, vagy valami autót vidékre. Óriási country hangzás van, mesélj egy picit a dalról, mi inspirált titeket így az érzéseken túl.
2: Abszolút, van egy olyan jellege a dalnak, ami én úgy gondolom, amit mondasz, igen, hogy egyszerre ez a vidéki életérzés, meg egyszerre szerintem van egy nagyon ilyen városias érzet is, ami megjelenik mellette, főleg szövegvilágban, meg artikulációban, meg úgy előadásmódban. Azt mondanám ezzel a dallal kapcsolatban, hogy azoknak szól, akik Pesten túl vidékiek, vidéken túl pestiek. És egyszerűen ez a kétfajta hangulat bennem is így találkozik, és én is észreveszem magamon, hogy otthon tudom érezni magam különböző környezetekben, és ez tök jó egy dalban így megírni, meg megénekelni. Valamennyi köze van egyébként a szülővárosomhoz, Szolnokhoz is, amivel finoman szólva is egy bonyolult kapcsolatban állok, de egyébként ez a dalból semmit nem veszel, vagy nem tesz hozzá, ez csak egy ilyen kis fun fact.
1: De ez publikus, hogy miért? Én például nem tudom.
2: Hát az van, hogy 3 éve van a zenekarunk, és mindenhol büszkén hirdettük, hogy szolnokiak vagyunk. Aha. És egyébként nem tudom, többen is Szolnokra jöttünk. És hát nem vártunk vörös szőnyeget Szolnokra, tehát nem az volt az érzésünk, hogy Kossuth térre szeretnénk, hogyha Fehér Lovon érkeznénk meg, de mondjuk, hogyha egyszer elhívnak egy darab eseményre, hogy ott zenéljünk már, ha már szolnokiak vagyunk, és ha már játszottunk a Budapest Parkban, Magyar Zeneházában, a 30-szorban, Dürer Kertben, stb., akkor az úgy nem esett volna rosszul, de hát így 3 év alatt szolnoki fesztiválokra se sikerült bejutnunk egyáltalán. Úgyhogy én úgy vagyok vele, hogy Timon és Pumbám, ahogy mondja az oroszlán királyban, hogyha a Szolnok hátat fordít neked, akkor fordíts te is hátat Szolnoknak. Azt hiszem, hogy ezt mondja Timon és Pumba, ugye?
1: Na még egy kicsit a klipről mesélj, éppen most itt megnyitottam YouTube-on, 27 000, majdnem 28 000 megtekintésnél jár, és hát itt is feltűnik Vadas Géza.
2: Így van, abszolút. Nagyon szeretem, ahogyan a kamerával bánik, és nagyon jó vele együtt dolgozni. Érdekesség, hogy most ezt a klipet viszont az Üragdi Ábel vágta, aki a Middle Mistrednek volt még a dobosa, most a Sierra Deltában nyomja, úgyhogy vele így a vágási folyamatok így ilyen abszolút nagyon jó hangulatban, meg úgy nagyon szeretek olyan emberekkel dolgozni, akik nem csak megvalósítják az elképzelésemet, hanem így hozzátesznek olyan rétegeket, amikre még én sem gondoltam, és az az Ábel az teljesen ebben a sorba került be, úgyhogy innen is puszélyes Pacsi, nagyon jó munkát végeztél.
1: Na még a beszélgetés végén, most itt van ez a kis lemez, véget ért a nyár, mesélj egy kicsit a tervekről nekem.
2: Fogunk menni az Isolation Budapestre, mini fesztivál, uh-huh. Egynapos. Kb. Csak külföldi előadók lesznek rajtunk kívül, úgyhogy iszonyatosan nagy megtiszteltetés, hogy ilyen showcase-szerű mini fesztiválon, ahol az indie és az ilyen nisebb zenekaroknak az európai élvonalából mi is ott lehetünk, és így Magyarországot képviselhetjük. Ez iszonyatosan megtisztelő, meg egyébként nekem nagyon régi álmom volt. Tehát, hogy én az Isolation-on keresztül ismertem meg egy csomó jó előadót, tök menő full circle moment, hogy most így mi is ott játszhatunk. Úgyhogy október 30-án pedig a Platón Karatevvel fogunk együtt zenélni. Az is egy ilyen álom volt, szóval most így, amikor leültem, végig gondoltam, hogy miket szeretnék a zenekarral elérni, most így lassan újra le kell ülnem, mert ezek így pipálódnak ki, úgyhogy...
1: Jaj, de jó, na majd, ha megjönnek az új tervek, akkor is várunk vissza, és mesélj ezekről is, meg bármilyen új dalnál. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
2: Én pedig nagyon köszönöm a lehetőséget, szép napot mindenkinek, és a kedves hallgatóknak is leginkább.
1: Itt a Petőfi Rádióban zenél nekünk, tehát a The Rowing Chess Club, ezt tőlük az újdonság, a Rowing Home fogad sok szeretettel.

0: Petőfi Rádió minden magyar, ez a nemzeti dal, én pedig Fekete Laci vagyok, viszont ezúttal sem vagyok egyedül. Vendégünk Bóbek. Szia!
1: Szia!
0: Olyan jó, hogy itt vagy, olyan régen voltál itt. Figyelj csak, hogy telt az idei év? Csak címszavakban, hogy érzed magad nyilván szakmai fronton? De bármit mesélhetsz.
1: Közepesen.
0: Mesélj.
1: Azt hiszem, hogy nagyon fáradt vagyok. Nagyon fáradt a zenekar, miközben nagyon izgatottak is vagyunk, és ez az izgatottság azt hiszem tovább fáraszt minket. Úgyhogy úgy állunk, hogy mögöttünk van életünk legilyen nagyobb volumenű külföldi turné, amit mi szerveztünk, szóval van mögöttünk 4 erdélyi és székelyföldi dátum, 3 baltikumi dátum, és 1 német, 1 osztrák, ami nagyon izgi volt, de nagyon sok logisztikával járt. Van mögöttünk egy új menedzsment, ami, vagy hát most először van mögöttünk így rendesen menedzsment, és forgatunk klippeket, és felvettünk egy albumot Egyedi Petivel, és minden nagyon jó, és minden nagyon sok.
0: És még ha jól tudom, ugye Tomi a basszusgitáros kivált a csapatból, még ez is egy változás, vagy hát infó lehet.
1: Ez is megtörtént.
0: Igen.
1: Úgyhogy sok, de érkezett hozzánk egy új basszusgitáros, Érett Szabi, aki a Doggó zenekarban lát, talán ismerős, meg előtt a Légkörből. Szóval nagyon furcsa módon megváltozott a légkör. Szóval, hogy nagyon furcsa módon igazából azt érzem, hogy minden úgy alakul, ahogy kell.
0: Uh-huh.
1: De szép nagy lépésekben.
0: Világos, világos. És hát itt van az első előfutára a novemberben megjelenő lemeznek, a Carnivore. Jól ejtem?
1: Azt hiszem.
0: Na, mesélj róla, mi inspirált, miről szól?
1: Ez egy nagyon-nagyon mérges dal, ami nem annyira megszokott tőlünk, bár amikor utoljára itt voltam a Noel Menzel, az is egy közepesen mérges dal, de azt hiszem, hogy ez egyel ilyen ösztönösebben jött elő. Így ültem a konyhában egy próba után, olcsának volt ez a hülye riff köre, ami nem tetszett nekem, nem hiszem el, gitárosunknak nem hiszem el, mondom, ez hogyan, mert nem tudtam értelmezni, hogy hova megy az egy, mi történik már megint, és akkor és mindig ez van, hogy Zolcsának van egy ilyen számomra furi vagy őrült ötlete, és abban a pillanatban, hogy bekattan, onnantól annyira egyértelmű, és hát ott a konyhában hajnali 2:30 környékén egy, nem tudom, zapszelet felett, nem gondolom az volt a kezembe, egyszer csak összeállt, hogy hát húsevő, hát mi az én életem, milyen emberek vesznek körül. És onnantól, nyilván vegetáriánus vagyok, de hogy onnantól nagyon egyértelmű volt, hogy ez egy nagyon dühös dal lesz, az én részemről legalábbis.
0: Aha, értem.
1: Ja.
0: És hát készült hozzá egy klip is, Erdély Bálint rendezésében, és ez tovább erősíti ezt a sötét hangulatot, mert ha jól emlékszem, reggel néztem meg, teljesen sötét színek, sötét terek, és te fehérben vagy egy asztalon, vagy valami ilyesmi is van benne. Eléggé borongós.
1: Hát a fiúkkal élelmiszeripari overallokat vettünk.
0: Ezt akartam kérdezni, mi az overall? Festő overall? De akkor igen.
1: Élelmiszeripari overall.
0: Óriási.
1: Mindennyikünkön az elsős méret van, ami a fiúkon még csak elmegy, de mondhatni nem, egy 157 centis emberre tervezték, szóval én így elvesztem benne, megfulladtam benne ilyen furcsa módon, de kimentem értük gyál határába egy ilyen munkaruházati boltba egy nagyon forró júliusi napon. Nagyon furcsa, nem direkt élelmiszeripari overallokat kerestünk, de azt rejtem, hogy hát Carnivore, hát húsevő, hát élelmiszeripar, hát hentes, hát nem tudom. És akkor így egy ilyen véletlen dolog összeállt. Az Erdélyi Bálint meg úgy jött a képbe, hogy most nem, alapvetően szeretünk a Martin Vandával dolgozni nagyon. Nyilván neki, mint szuper nagy nemzetközi elismert fotós, azért ennyien szólva kemény időrendje van.
0: Uh-huh.
1: És hát nekünk is, minket is szorítottak határidők. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy megnézünk egy másik stábot, és akkor a Méhes Gáborral és az Erdélyi Bálinttal forgattunk egyet, és nagyon jó élmény volt, Tiszakécskén voltunk, uh-huh, a Tiszakécskei Arany János Művelődési Házban, a helyi barátunk Zola jó voltából.
0: Ezek azok a színpados képek, ugye?
1: Igen. És annyira jó az a tér, ilyen igazi, ilyen szoci vörös.
0: Szociál, igen.
1: Igen, nagyon-nagyon inspiráló, és nagyon szerette a Bálint is, úgyhogy onnantól így minden ilyen egyértelmű lett, hogy ez egy ilyen dal, ez egy ilyen, ez egy ilyen odamondós dal, furcsa módon. Nem, egyébként a lemezen azt hiszem ez az egy ilyen van, az összes többi, az ilyen sopánkodósabb.
0: Sopánkodós?
1: Tőlünk megszokott csopánkodás azért várható, de nagyon-nagyon máshogyan nyúltunk hozzá most a dalokhoz.
0: Jaj, de jó, de én ajánlom mindenkinek a klippet, ugyanis ez már kint van, meg lehet nézni. Bizony. A dalt, meg lehet hallgatni. Mesélj még egy kicsit nekem, akár a novemberi hónapról, amikor ez a lemez kifut. Nem tudom, hogy publikus-e, de mikrofonon kívül mondtad, hogy egy nagyon aranyos vita éppen megy lemezzel kapcsolatban, bakelittel kapcsolatban. Milyen tervek vannak? Mesélj még egy kicsit.
1: Hát a zenekari működés egyik legszebb része az az, hogy mindenki elmeséli, hogy mit gondol. Ez a
0: demokrácia.
1: Azon a teljes demokrácia, igen, de közben meg nagy kihívás, mert nyilván együtt kell dolgozunk más emberekkel is, akiknek szintén megvan a véleményük. Úgyhogy most az történik, hogy próbáljuk kitalálni, hogy a borító pontosan hogyan nézzen ki. Ilyen iszonyatosan piszlicsári, icipici dolgokról van szó, mint ez a tipó neked tetszik. Nem vagyok benne biztos. Ez a kép nekem annyira nem tetszik, úgyhogy. De egy kedves lett barátnőnk, Ella csinálja a kovárt, akivel az egyik baltikumi turnénkon találkoztunk. Egyik a kettőből, tehát még miért valaki azt hiszi, hogy itt a hatalmas kirándulások mennek. De kb. Egy éve találkoztunk, amikor először játszottunk Rigában. És hát Ella azt mondta, hogy megcsinálom ezt a kovárt. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas dolog, ő egy lett festőművész, grafikus, szóval hogy festett nekünk egy kovárt, amire nagyon-nagyon büszkék vagyunk. És hát lesz bakelitünk, ami nagyon szintén jó. Nagyon izgalmas, ez novemberben várható, és aztán pedig decemberben bemutatjuk az albumot itt Budapesten is, és aztán utána pedig Pécset. Szóval aztán meg egy csomó izgalmas dolog lesz itthon, ami most ilyen hülyén hangzik, de hogy tőlünk egy kicsit szokatlan, mert általában, hogyha valahova megyünk nagyon nagy izgalommal, az az szokott lenni, hogy na, akkor kocsival elmegyünk Rigába, milyen ötlet ez? De ez most nem ilyen jellegű lesz, hanem itthon is futunk vele majd egy jó kört.
0: Nagyon jó.
1: Ilyen nem publikus információim vannak csak róla, de a lényeg, hogy megyünk egy csomó helyre itthon is, olyan helyekre is, ahova nem annyira megyünk, vagy nem gyakran. Szóval a menedzserünk Miki nagyon sokat dolgozott ezen, hogy ez összejön, és nagyon-nagyon várjuk.
0: Na hát akkor én azt mondanám minden rajongónak, vagy aki szereti a zenéteket, hogy kövesse a jeleket, gondolom ez szépen időben majd minden publikussá válik,
1: hát, amikor a social media menedzserünk, az én nyomon vagyok, akkor igen.
0: Jó, van. Hát figyelj csak, Bó, mindig öröm veled beszélni. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és hát ha még jönnek majd dalok, akkor várunk vissza téged szeretettel. Akár az egész lemezről beszélgethetünk.
1: Jó, köszönjük.
0: Mi köszönjük neked. Itt a Petőfin zenél nekünk Bó Beck, ez tőle az újdonság a Carnivore.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a nemzeti dal szól, viszont ahogy az ebben a műsorban lenni szokott, nem vagyok egyedül. Vendégem Fodor Máté a Soulwave-ből, köszöntelek!
1: Sziasztok!
0: És hát szerintem a csapatotok neve nagyon-nagyon sok embernek mond valamit, nagyon-nagyon sokan szeretnek titeket. Hát még úgy, hogy itt az újdonság, a Senki se hullajt könnyet. Én képzeld el nekem, amikor jöttem munkába, akkor hallgattam meg, és ez nem egy vidám dal. Mesélj róla egy kicsit.
1: Hát valóban nem. Amúgy igen, hát Soulwave azért nem arról híres, hogy ilyen sunshine and love és peace, meg ilyen dalokat írunk. De hát ez szerintem összeegyeztethető azért a magyar néplélekkel, hogy egy kicsit ez a sírva vigadás azért bennünk van. Mondjuk ebben a dalban még vigadás sincs, ezt megadom. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy fontos olyan dalokat írni, aminek szerintem még egy picit mélyebb tartalma van, mint amit aktuálisan lehet néha hallani, amikor szembe jön az emberrel mondjuk egy ilyen trending lista, és ezért is nagyon örülünk neki, hogy például ez a dal is egyébként ilyen top listákon kezdett szerepelni a videoklip, úgyhogy próbálunk mindig egy kicsit azért mélyebb dalokat írni, De azt gondolom, hogy és az üzenetek, meg a kommentek, meg a visszajelzések alapján azt gondolom, hogy az embereknek igénye is van erre, tehát értik, hogy miről szól ez a dal, és nagyon sok olyan üzenet jön, hogy aktuális élethelyzeten ez mondjuk éppen picit tud segíteni.
0: Igen, ezt egy kicsit fejtsük már meg, mert tényleg dalszövegben nagyon erős, jó értelemben nagyon mély, tehát annyira húz le, amennyire kell, viszont téged mi inspirált, amikor ez elkészült, vagy hát titek?
1: Hát a dalszerzőként természetesen vannak nekem is olyan periódusok az életemben, amikor egy kicsit ilyen, hát ahogy a dalban is írom, hogy így ilyen, azt érzem, hogy senki nem hallja meg, amit mondok, vagy adott esetben nem figyel rám, és ez érvényes lehet egy előadóra is abszolút, tehát annak ellenére, hogy mondjuk a színpadon, vagy a színpad előtt több ezer ember hallgat, attól függetlenül ugyanúgy érezheti magát izolálva az ember a saját gondolataival, és ezt próbálom egy kicsit átadni, hogy egyébként ebből is van egyfajta kiút, és a refrén, én azt gondolom, egy picit fel is oldja ezt a fajta negativitást, hiszen a nap végén tényleg az a fontos üzenet ennek a dalnak, hogy amikor holnap felkelek, akkor mindig egy picit jobb legyek saját magamnál. Tehát, hogy azért próbálok mindig egy kis pozitivitást belecsempészni az üzenetbe.
0: Igen, az a legfontosabb, hogy mindig jön egy új nap, újra lehet kezdeni bármit, rontottunk el, vagy bármi történt velünk, és nagyon jó fej voltál, hogy mondtad, mert én is fel akartam hozni a videóklipet. Hát figyelj csak, október 4-én debütált, és jelenleg 7. a felkapott zenék sláger listáján a YouTube-on, majdnem 200 ezer megtekintéssel. És hát figyelj csak, Zoller, Bence, valamint ugye te vagy benne a rendezőknél, mesélj egy kicsit a klipről, hát ez is hozza a dalhoz, hogy mondjam, a lelki világot.
1: Igen, egy picit így azt gondolom, hogy túlzásba estem
0: el is indítom itt magamnak körülbelül.
1: Azzal kapcsolatban, hogy mennyire legyen szívfacsaró és szívszorító.
0: Hát működik, kórház, folyosó,
1: igen, minden. Igen, egyébként

0: ember számára, és az, amikor így másokon próbál segíteni. Ezt, igazából ezt próbáljuk megmutatni ebben a klipben is, hogy még ha egyedül is érzi magát az ember, azért mindig vannak olyan, szembe jöhetnek teljesen idegenek, vagy éppenséggel a családban olyan emberek, akikre épp az adott pillanatban szüksége lehet valakinek, és ezt is próbáltuk szimbolizálni egy ilyen a nagyszülővel való, vagy hát a
1: éppen szülő, itt apa, van,
0: igen, hogy egy ilyen vonalat is szerettem volna belerakni mindenképpen, hogy azért legyen egy ilyen katarzis élmény, amikor kibékülnek az emberek egymással, és igenis le tudnak elülni az ellentéteket megbeszélni, és sajnos sokszor akkor realizáljuk ezt, amikor valami tragédia, vagy valami nagyon nehéz pozícióba kerülünk, hogy igenis nagyon fontos az, hogy legyenek mellettünk támogató emberek.
2: Meg hát hú, most annyi minden ugrott be, csak ahhoz egy tök másik műsor kéne, hogy ezt átbeszéljük, hogy tényleg nagyon fontos, vagy hát a szavaknak az ereje, hogy például ne úgy váljunk el, akár így, hogy haraggal, mert ki tudja, hogy mi lesz aztán.
1: Így van.
2: Na hát Máté, egy kicsit boldogabb vizekre elvezve, még zárásként, mielőtt meghallgatjuk a dalt itt a Petőfin, egy kicsit még mesélj nekem az évről, vagy akár a jövő év elejéről, most kijött ez a dal, de miket, vagy hát mikkel készültök még, mikre számíthatunk tőletek?
0: Nekünk az egész év igazából egy ilyen nagyon-nagyon pörgős menet volt, mert gyakorlatilag tavasz óta folyamatosan turnézunk, és a legutóbbi dalunk, illetve a legutóbbi nagy lemezünk még decemberben jelent meg, talán arról a búcsúzó volt, ami így jobban elkapta az embereket.
2: Igen,
0: és az elmúlt nagyjából fél évben nem is foglalkoztam dalszerzéssel, hanem kifejezetten csak erre a dalra koncentráltam, hogy ez lehetőleg minél jobban sikerüljön, és az évet szeretném megkoronázni, ugye pénteken lesz majd egy nagy koncertünk az Akvárium Nagyhallban, és ott lesz az ilyen nagy záróeseményünk, a Solvay-nek egy ilyen nagy koncertje, ahova természetesen várok mindenkit szeretettel, ez lesz így az év zárás nekünk, és akkor jövő évvel természetesen kezdődik előről ugyanez a fajta jó értelemben vett mókus kerék, hogy új dalok, turnézunk, klipeket csinálunk, tehát folyamatosan ezt nyomatjuk meg. Igyekszünk nagyon láthatóak lenni a social médiában is, úgyhogy most már lassan ilyen TikTok nem tudom, entitássá válok ezzel a Solvay zenekarral, ami egy szükséges dolog ahhoz nyilván, hogy az ember a dalait át tudja adni.
2: Igen.
0: Úgyhogy ott is lehet nyugodtan nézni a tartalmakat, meg mindent.
2: Máté, nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és hogyha bármi jelenik meg, idén, jövőre várunk vissza téged sok-sok szeretettel. Ez a dal nagyon-nagyon minőség, illetve én a klippet is ajánlom mindenkinek. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönjük szépen.
2: Itt a Petőfi Rádióban zenél nekünk tehát a Solvay, vesztőlük az újdonság, a senki se hulla egy könnyet.
3: Értem

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, ez pedig a Nemzeti Dal, viszont ezúttal sem vagyok egyedül, vendégem a Liánából Makai András, hát köszöntelek, szervusz Andris!
1: Szia!
0: És hát először is hadd gratuláljak az ugyanúgy című vadonatúj lemezhez, EP-hez. Gratulálok!
1: Oh, köszönjük szépen!
0: 5 dal, 5 érzés, 1 korszak. Na hát meséljetek, hogy állt össze először is ez az 5 számos EP?
1: Hát ez akkor íródott, amikor én beléptem a zenekarba.
0: Na, 2025
1: tavaszán volt. Gyakorlatilag úgy léptem be, hogy volt egy pár nyári koncertünk, és azon túl, hogy arra fölkészültünk, párhuzamosan írtuk ezeket a dalokat folyamatosan. Tehát egy elég intenzív időszak volt, ilyen heti 3 próbákkal, amikor egyiken ugye a koncertekre készültünk, a másikon a dalokat írtuk, úgyhogy így elég kemény volt, és így ebbe belecsöppenni. Meg hát én úgy érzem, hogy így le is zár egy időszakot, szerintem így a Lianának az életében, mert itt úgy érzem, hogy ezeknél a daloknál így kerestük, hogy hogyan tudunk még együtt dolgozni, tehát én a részemről legalábbis nagyon érzem. Ezzel így lezártuk ezt az időszakot. Most már egyébként a dalokat egy kicsit más közelítéssel, meg most már szerintem megtaláltuk egymásnak a hangját, úgymond.
0: És hát mindenképpen említsük meg, hogy ezen az anyagon van rajta a Keleti nap is, ami szerintem az egyik legnagyobb siker. Na de most már tényleg rátérünk, lassan tűnik erre, mert már mindenről beszéltünk, csak arról nem. Vezest fel egy kicsit, mielőtt meghallgatjuk, inspirációra lennék kíváncsi, milyen érzéseket próbáltatok megragadni benne.
1: Ez a dal arról szól, hogy mit jelent először hallani, meg először megtapasztalni dolgokat, amik nagy befolyással vannak ránk, és hogy hogyan keressük ugyanazt az érzést később. És hát azt találtam érdekesnek benne, hogy soha nem érezzük ugyanazt, mint először. Úgyhogy van ebben egy ilyen kis tragikus rész. Érintőlegesen benne van a dalban, hogy mit jelent civilizáltnak lenni. Úgyhogy így ezeken a témákon indult el, a lassan tűnik el. Ja, hát egyébként nagy részben az én kezem alól jött ki ez a dal, aztán mindig úgy vannak ezek, hogy így bedobjuk a közösbe, és akkor mindenki hozzárakja a saját kis ötletét, úgyhogy ez is így alakult. Meg, amit említettem, a lassan tűnik el már azért más a másik 4 daltól, az EP-n, ez később íródott, meg később is vettük fel, hogy ez már egy másfajta munkametódus volt szerintem, hát, és az új lemezen, vagy az új anyagon, ami majd jön, azon is ezt a metódust próbáljuk folytatni, és az, hogy először a dalnak a témáját keressük meg, hogy miről szeretnénk írni, és ahhoz öltöztetjük úgymond a zenét, nem pedig fordítva.
0: Ezek azok a dalok lesznek majd, amik még év végén jönnek idén?
1: Lesz olyan,
0: vagy
1: igen.
0: Vagy hát jövő év eleje, vagy...
1: Lesz olyan, igen, ami még idén megjelenik. Úgy tudom, hogy van egy dal, ami már jövő hónapban megjelenik, illetve utána is így szépen csepegtetjük. Még ebben a hónapban megyünk stúdióba, úgyhogy elkezdjük felvenni szépen a lemezt, úgyhogy így ezzel foglalkoztunk igazából a nyáron is, hogy jó sok dalt írtunk.
0: Még visszatérve az érzésekre, mondtad, hogy oroszlán részét te vállalod ezeknek, és utána bedobjátok a közösbe. Milyen élményből inspirálódtál? Volt-e? Tehát, hogy tudsz-e mondani egy konkrét példát arra, hogy neked mi volt ez az először megtapasztalni, aztán meg már nem találod?
1: Ó, persze. Az érdekes, hogy tehát ennél a dalnál volt, hogy oroszlán részét én, de egyébként a többi dalnál mindenki mindig más hozza ezeket a témákat. Például a Lukács Laci ennek nagyon nagy mestere, hogy már olyan dalt hoz, hogy így abszolút a dalszöveghez meg ahhoz van öltöztetve, és ezt nagyon támogatom, hogy így dolgozunk. Az, hogy miből jött nekem, igazából ez szerintem mindenkinek van ilyen, szerintem.
0: Na, hogyne.
1: És nekem, ami elindította ezt, tehát nem egy új dolog ez, nem, tehát szerintem írtak már erről, szóval nem vagyunk korszakalkotó művészek, hogy teljesen új problémákat vetünk fel. Nekem, ami ezt elindítottam, hasonló problémákkal foglalkozik Yorgos Lanthimosnak a Poor Things című filme, és akkor azon indult el nekem ez a gondolat, és akkor igazából az volt egy nagy inspiráció a dalban.
0: Na még ilyet. Visszatér, ha már egyébként a filmeket felhoztad, mindegyik, hát nem mindegyikhez, melyikből? Az 5-ből 3-hoz van videóklip, azt hiszem. 2-höz nincs, ez az egyik,
1: tényleg?
0: Amihez nincs, azt hiszem.
1: Ja, tényleg, de
0: lesz ehhez? Ha már a filmeket felhoztad.
1: Igen.
0: Ehhez csak egy kis cover van.
1: Ehhez terveztünk, de aztán nem úgy jött össze.
0: Aha.
1: Lesz majd egyébként másfajta tartalom erről a dalról. Szóval lesz majd másfajta tartalom erről a dalról. Azt tervezzük, szerintem már róla kell nagy titkot, vagy nem tudom, hogy ezt titkoljuk-e így a zenekaron belül, de azért elmondom.
0: Azért mondd el.
1: egy akusztikus live session lenne ebből a dalból majd.
0: De jó, mikor? Titok?
1: Ez fogalmam sincs.
0: Ja, jó, azt hittem már.
1: Hát, én nagyon szeretném minél hamarabb, aztán meglátjuk.
0: Egyébként olyan szépen, figyelj, klip előtt átkötöttél egy filmmel pont a klipekre, most egyébként ezzel az akusztikus sessionnel, pont azt akartam még a végén megkérdezni, hogy lesz itt azért egy novemberi koncert is.
1: Ó, oh, igen.
0: Majd te nem tudtál.
1: Általában én mondjuk az utolsó, aki ezeket megtudja.
0: Lesz egy koncertetek novemberben.
1: Fú, jó, hogy mondod. Igen, Székesfehérváron játszunk november 6-án legközelebb. Már nagyon várjuk, mert régen koncerteztünk, úgyhogy így a dalírós meg kreatív sessionekben jó lenne átmenni most már egy kis élőzenébe.
0: Az ugyanúgy EP-ről is lesznek dalok, gondolom én?
1: Szerintem nem árulok el nagy titkot.
0: Igen, lesznek. Jó, van.
1: Többenetes módon.
0: Na hát Andris, nagyon-nagyon köszönöm az interjút. Ha megjelenik az a, nem tudom én, 1-2-3 új dal, akkor várunk vissza titeket sok szeretettel. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
1: Nagyon köszönöm a meghívást.
0: Itt a Petőfin zenél nekünk, tehát a Liana, ez tőlük a Lassan tűnik el itt a Petőfin.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Az elmúlt egy órában ez volt a Nemzeti Dal, amiben csak a legtehetségesebb és legkiválóbb magyar énekesek és zenekarok legfrissebb dalait hozom el neked. Én nagyon köszönöm, hogy velem voltál, most viszont búcsúzik tőled a műsorvezető, Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szakcsi Jazz.
1: Magyar jazz válogatás megszakítás nélkül minden nap.

0: te Szakcsi Jazzóra
1: a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
0: és az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: De magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a jazz világában fogunk kalandozni, és nem csak a jazz, lesz benne egy kis magyar népzene is, és lesz benne kortárs zene is, és már itt ül velem szemben a stúdióban Nagy János Jancsa, zeneszerző, jazz zongorista. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szia!
2: És köszöntelek téged és mindenkit, örülök, hogy itt lehetek.
1: Azért említettem ezeket a műfajokat, és akkor ezzel gyorsan rá is fordulunk az aktualitásra, mert hogy ezen a bizonyos előadáson, az Üveghegyen túl nem csak jazz lesz, hanem megjelenik benne a magyar népzene, illetve a kortárs zene is. Egy ilyen mix kerül majd föl a színpadra.
2: Hát igen, mondhatjuk így is, mert ezen sokat gondolkoztam, tehát tulajdonképpen itt most elég sok szerző lesz, tehát a Freestyle Chamber Orchestra tagjai közül is jó néhányan ugye aktív zeneszerzők, tehát is Szirtes Edina, Mókus, Kéz Diluca, Pozsár Eszternek a darabja is elhangzanak, illetve egy fiatal zeneszerző, Nagy Ábel Márton, junior primadíjas zeneszerző, zongorista, gitáros, ő is írt darabokat erre a...
1: Nyugodtan elárulhatod, hogy kiről van
2: hát a
1: szó.
2: A fiam, hogyha most erre gondolsz, így, hát igen, igen. És... szóval ezek a mixek, ezek én úgy gondolom, hogy ezek már nem tudatos... tudatos mixek, hogy egy kis kortárs zene, na nézzük meg. Tulajdonképpen ezekkel a zenékkel foglalkozunk, ebben nőttünk fel, tehát, hogy ami megszületik bennünk, vagy belőlünk, az mindegyik valahol tartalmaz egy pici részét. Ennek kinél többet, kinél kevesebbet. Tehát nyilván a Mókus műveiben több lesz a népzenei elem, az enyémben talán a modern jazzből lesz egy picit több, az Ábelnek a darabjaiban ott inkább a fúziós jazz, ami jobban dominál, de hát ebben élünk, vagy ezekben a zenékben élünk, és így keveredik bennünk össze, és aztán ezt így valahogy így.
1: Akkor alapvetően egy jazz koncertről vagy előadásról van szó, csak hogyha a vágyfülűek szeretnének még valamilyen zenei műfajokat kihallani belőle, akkor ezeket megtalálhatjuk nyilván a különböző zeneszerzőknek a zenei vénájából kifolyólag.
2: Igen, azt hiszem, hogy alapvetően erről van szó, igen.
1: 26-án lesz, a műpába teszitek be, igen, a lábatokat, Freestyle Chamber Orchestra, ami kevés időtök, és hogy ez ugye kevés. Alapvetően az improvizációról szól, tehát hogy próbálni sem, igen, kell, majd ott születik valami előadás.
2: Bárcsak, gondoltam már erre, és sajnos nem úszuk meg, úgyhogy gyűlnek a kották, nem, mert egy ekkora zenekarnál nyilván hangszerelni is kell azért elég sokat, meg ilyenkor ugye az előbb említett zeneszerzők, mindenki ugye egyszer csak úgy érzi, hogy végül is kihasználja ezt az alkalmat, hogy ha már a gondolatait most nem csak improvizatív formában lehet megfogalmazni, illetve nem 3-4-5 tagú együttesnek, hanem ilyen nagynak, na akkor nézzük, hogy miket lehet. Szóval hát megmerem kockáztatni, szerintem a zeneszerzők most egy picit jobban lubickolnak, mint majd, ahogy a zenekari tagok fognak. Van ebben némi vicc is, de nyilván tehát, hogy ugye sok az írott anyag is.
1: Ős bemutatók lesznek, tehát hogy most azért lubickolnak a zeneszerzők, mert éppen születnek, akár ezekben abszolút a pillanatokban is a különböző zenei darabok, vagy ezek olyan darabok, amelyek megszülettek már, talán játszottátok is itt-ott, akár a nyár folyamán, akár tavaly pár évvel ezelőtt, és akkor most újra előveszitek, csak egy újabb köntösben.
2: Nem, vannak, lesznek új darabok is, tehát úgymond ős bemutatók, amik kifejezetten erre az alkalomra íródtak, és vannak olyanok, amiket más formációban, tehát duóban már játszottak, vagy trióban, és most erre az alkalomra ugye át hangszereli az ember erre a nagyobb formációra, tehát ilyen többféle lesz, illetve én között találkoztam hát úgy közönség tagjaiból már emberekkel, akik mondták, hogy nagyon várják, és ugye kérdezték, hogy és ugye fogjuk játszani, és akkor itt mondtak ilyen dalokat, tehát így eltűnődtem azon, hogy végülis nem ússzuk meg, hogy régebbi dalokat is repertoárra tegyünk, mindenféleképpen azok kedvére, akik ott vannak és már ismerik a zenekart, és esetleg várják azokat a dolgokat.
1: Azt a címet kapta, hogy az Üveghegyen túl. Mi az, hogy az Üveghegyen túl?
2: Hát ez ilyen meseszerű, szóval ezen így sokat gondolkoztunk mi is, hogy mi legyen a címe, hogyha már általában ezek a darabok mindig valamiféle, mint hogyha egy ilyen történetmesélés lenne, és ha már mesélés, akkor ugye hát a mesék szoktak így kezdődni, hogy Operenciás tengeren innen az Üveghegyen túl. Hát és aztán elképzelhetjük, hogy mi van ott, tehát hogy megpróbálja mindenki eljátszani, illetve megkomponálni azokat a történéseket, amiket ő úgy gondol, hogy valahol ott vannak.
1: A legalapvetőbb kettéválasztást, vagy szétválasztást fogom most mondani, hogyha a jazzzenéről beszélünk, van instrumentális, meg van vokális. Említettél már neveket. Aha. Ezek a nevek azért predesztinálnák arra az előadást, hogy akár itt-ott még éneket is lehet majd hallani.
2: Igen, igen, hát mókus mindenféleképpen, ugye Szirtes Edin a mókus, és valószínű, hogy lesznek is. Nagyon érdekes, hogy most volt egy bemutatónk a kortárs hanzonok, ez egy ilyen 20 évvel ezelőtti történet, a Bárka Színházban volt, ott ilyen, és akkor ott meghallgattam azt a darabot, amit akkor Hevér Gábor énekelt, Zalán Tibor egyik versét dolgoztam ott fel, és például annyira megtetszett, hogy így újra, hogy előjött, hogy valószínű, hogy állt a hangszerelem erre a koncertre, erre az együttesre, és mert a Mókussal beszéltem, hogy énekelje már el, és ő végülis igent is mondott, tehát hogy az biztosan, és az ő darabjában is biztosan lesz ének, tehát amiket ő ír.
1: Amikor születik egy ilyen előadás, és éppen születőben van, mert mondtad, hogy talán még most is lubickolnak a zeneszerzők, és hogyha Freestyle Chamber Orchestráról beszélünk, aminek te nagy megfejtője vagy, akkor vannak ilyen instrukciók, amiket esetleg a különböző zeneszerzőknek az, hogy talán lehetne ilyen az, ami éppen születik, vagy olyan, vagy még ezt tett bele, azt tett bele, vagy mindenkire rá van bízva, vagy ami belőled születik.
2: Hát én rábízom mindenkire, és aztán néha kérdezősködnek, de igyekszem olyan választ adni, ami ugyanúgy nyitva hagyja ezt az ajtót, tehát hogy nem... Én teljesen szabad kezet adok ebben a szerzőknek, hogy mit írnak. Tehát tényleg a hangszer összeállítás az viszonylag adott, de azon belül stilálisan nem. Tehát az én dolgom úgy hiszem, hogy az, hogy miután megszülettek a darabok, akkor azt így nézem, áthallgatom, és abból talán megszülöm azt a sorrendet, hogy egymás után valahogy ez tényleg egy szép történet legyen, és ne legyen egy ilyen eklektikus őrület.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Nagy János, Jancsa, zenész, jazz zongorista, zeneszerző, icipici szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Nagy János Jancsa, zenész, zeneszerző, jazzzongorista ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, Szárusz.
2: Szervusz.
1: Beszéltünk nagyon sokat az elmúlt szűk negyed órában arról, hogy 26-án előadásotok lesz a Freestyle Chamber Orchestrával. Meg annyi vendéggel egyébként a MÜPÁ-ban, az Üveghegyen túl ezt a címet viselés. Azzal fejeztük be az imént, hogy vele szólsz-e a zeneszerzőknek a munkájába, és mondtad, hogy nem, mindenkire rá van bízva, áthallgatod, véleményt alkotsz róla, stb. Egy zeneszerzőre szeretnék még rákérdezni, akinek beleszólsz a munkájába, hogyha Ábelről beszélünk.
2: Nem szólok bele az ő munkájába sem. Tehát
1: és hogy... ő kikéri apa véleményét?
2: Hát régebben kikéri, néha még most is kikéri, tehát, hogy, de néha én is kikérem az övét, tehát hogy én azt hiszem, hogy ezek most már inkább kollegális, úgy mondjam, viszonyok, hogy nem tudom már, hogy nyilván túl az apa-fiú viszonyon. De igen, tehát a középső fiam is, akivel elég sokat játszok együtt Nagy Milánnal, aki basszusgitározik, tehát ott is azért rengeteg olyan dolog van, amit inkább megbeszélünk sem, mint csak mondom, hogy éppen mi legyen.
1: Családon belül egyébként véletlen volt a zeneválasztás, vagy ennek a pályának a kiválasztása, vagy apának a ráhatása volt, hogy ha már én úgyis jazzzongorista vagyok, meg zeneszerző vagyok, akkor gyerekek, nem próbálkoznátok meg ti is azzal, hogy tovább viszitek ezt?
2: Már hogy, tehát, hogy én rájuk.
1: Aha.
2: Én nem. Legalábbis remélem, hogy én ezt így nem erőltettem. Mondjuk szegények kintek voltak ezt látni egyfolytában.
1: És tehát, hallgatni.
2: Látni és hallgatni, igen. Tehát, hogy írtam egy kortárs operát, és az Ábel végig ott legózott a próbák között, vagy a próbák között velünk, tehát hogy azért az se egy zsibzsup kendezsup volt, na mindegy, tehát hogy hát ebben nőttek fel, tehát aztán nyilván mindenkinek a saját döntése, vagy legalábbis ezt reméljük mi a feleségemmel, hogy ez a saját döntésük.
1: Milyen volt egyébként elmenni az első koncertjükre apaként, büszke apaként, hogy akkor, ez igen, ez valami.
2: Hát jó, mindenféleképpen jó, tehát most a időrendben, ugye nyilván, miután Ábel a legidősebb, tehát az ő koncertjén voltunk először, volt 5 éves, mikor fölment a színpadra először zongorázni. Vicces volt, mert fölment, lenézett a közönségre, így beleköpött úgymond a két tenyerébe, azt így összetapsikolta, és elkezdett zongorázni. Tehát nem parázta túl, azt kell, hogy mondjam.
1: Szóval az Üveghegyen túl nem sokára előadás, méghozzá jazz előadásról van szó, a Freestyle Chamber Orchestrával kapcsolatban, illetve a Freestyle Chamber Orchestra. Mi újság egyébként most veletek? Vége lett a nyárnak, nem volt túl hideg a nyár, és a 42 fokok, hogy bírják a jazzkoncerteket?
2: Hát jól bírják, játszottunk viszonylag sok helyen, meg nem csak Magyarországon, hanem külföldön is, hát meleg volt mindenütt, ezt tudom mondani. De végül is esténként már lehetett bírni.
1: Mennyire volt hajtós a nyár? Mennyire van igény arra, hogy akkor jazz szóljon különböző, nem tudom, rendezvényeken, fesztiválokon, akár a Balaton partján, akár nem tudom, az Emblémben, bárhol?
2: Hát nem biztos, hogy erre én vagyok a legmegfelelőbb, aki tud erre válaszolni. Szóval én heti 1-2 koncerttel el voltam a nyáron. Vannak, akik lényegesen többet játszanak, vagy játszottak. Én úgy láttam, hogy viszonylag sok fesztivál volt, és azok szépen is működtek. Nem tudom, amerre jártam, ott úgy mondjam, volt igény a jazzre.
1: Milyen koncerteken vagytok túl most a közelmúltban? Mi az, ami történt egyébként? Ugye alapvetően neked több formáció van az életedben. Igen. Mi az, ami meghatározó volt az elmúlt időszakban?
2: Hát a saját formációimon kívül, ami számomra nagyon meghatározó, az a Frank Gambale Natural High Trio, ahogy ugye Frank Gambale gitáros és Dominic Di Piazza basszusgitáros mellett zongorázhatok. Hát ez számomra egy, nem is tudom, tehát így a szakmai mi voltomnak azt hiszem, hogy az egyik teteje. Tehát ez nagyon meghatározó volt. Tehát ugye tavasszal voltak ilyen koncertek, akkor most a nyáron is, tehát hogy ez sok mindenben előre visz engem ez a történet.
1: Ezek itthon történtek Magyarországon, vagy utaztál valami?
2: Nem, ezek Olaszországban voltak a koncertek. Érdekes, hogy a tavaszi és a nyári koncertek is Olaszországban voltak.
1: Merrefelé szóval Olaszországban? Észak-Olaszország? Lent délen?
2: Minden felé, de egyébként inkább délen. Délen. Hát nem voltam sokat, csak ezen a pár napokon, meg ugye a másik az, hogy azért ilyenkor nagyon a legalábbis én, tehát arra koncentrálok, fókuszálok, amiért megyek. Tehát, hogy van, persze, hogyha van egy kis időm, akkor sétálgatok a városban, vagy mit tudom, ilyen oda, de mondjuk, ha este koncert van, akkor előtte napközben nem szaladok ki a bírésre. Igen, tehát, hogy azért inkább arra figyelek, hogy a
1: koncert... Dél-Oroszország merre felé? Nápoly magasság, vagy lejjebb?
2: Ternibe voltunk.
1: Aha. Azért ezek nagy élmények ám.
2: Abszolút.
1: És hogyha előre felé nézünk, akkor vele lesz még bármilyen fúzió a Frankel?
2: Én úgy tudom, hogy igen, tehát még konkrét koncertdátum nincs, de arról beszéltünk még legutóbb, hogy igen.
1: Folytatódik, igen. Folytatódik. Ő hogy talált meg téged, vagy te hogy találtad meg őt?
2: Pontosan nem tudom megmondani igazán a történet legelejét. Tehát, hogy sok-sok évvel ezelőtt, szóval ilyen 10 évvel ezelőtt, vagy így, az Alba Régia Jazz Fesztiválon játszottam Kim Plainfield dobossal, aki sajnos már nincs közöttünk, és Dominique de Piazzával, basszusgitáros. Ugye, és hogy kerültem be ebbe az együttesbe, azt én magam sem tudom, tehát lebetegedett a zongoristájuk, és nyilván az Alba Régia Jazz Fesztivál szervezésében a Mics Gergőjék szóltak, tehát ők a Kodolányi János egyetemen, ahol tanítok, tehát ugye ő a tanszékvezető, meg hát régi barátom. Tehát így kerültem be ide, ebbe a trióba, ahol egyetlen egy koncert volt, és ezt a Dominik nekem mostanában mesélte el, hogy az első, tehát a próba első szünetében mondta neki a Kim, hogy erre a zongoristára figyelj oda, mert bele lehet játszani sok mindent, meg mindent, és hogy figyelj. És hát aztán itt eltek az évek, tehát így játszottam a Dominikkal, mert én is elhívtam őt. Ő is hívott engem a más produkciókba, tehát ahol egyszer a Paul Vertigo dobolt, ami nekem egy nagyon nagy élmény volt, tehát ugye rajta nőttem fel már, hogy a Pat Metheny. És aztán mondta, hogy amikor Frank keresett zongoristát, vagy rákérdezett, akkor így kerülhettem én is szóba. Tehát nyilván a Borlai Gergő is ott van a Frank Gambale Quintetbe, tehát az All Star Bandbe, régóta, meg hát ő ott nyilván a élvonalban, tehát valószínűleg Gergő sem mondott nemet, amikor fölmerült a nevem. Tehát, hogy így.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Nagy János, Jancsa, zenész, jazz zongorista, zeneszerző, kis szünetet tartunk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a kultúrfitness, és még mindig a zene világában, a jazz világában kalandozunk Nagy János Jancsa, jazz zongorista és zeneszerzővel. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
3: Szervusztok, köszönöm mindenkit.
2: Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában, többek között az Üveghegyen túl című előadásotokról. Igen. Ez ugye a Freestyle Chamber Orchestra előadása lesz majd 26-án a Műpában. Illetve beszéltünk arról, hogy hogy telt a nyár, hogy kikkel játszottál, milyen koncertek voltak Dél-Olaszországban. Arról viszont még nem beszéltünk, hogy van egy új színfolt az életedben, számtalan együttesben játszottál már, és akkor most egy ilyen kis jazzklubot hoztatok létre.
3: Te jó pár évvel ezelőtt, tehát illetve majd a Covid-nál kezdődött ez, ugye, hogy ahol mi próbálunk, ott az otthonomnak van egy a része, ahol ilyen próbatermek vannak, és ugye ott csináltunk egy-két ilyen élő koncert adást, vagy hogy mondják ezt, tehát ilyen livestreamet. És aztán, mikor elmúlt a Covid, akkor gondoltuk, hogy jó, hát folytassuk ezt, ugye ez a lakáskoncert dolog, ez úgyis ilyen divatos, hát akkor legyenek lakáskoncertek, még ha ez annyira nem is lakás, de hát akkor is. Ilyen 30, maximum 40 ember fér el, plusz nyilván ott a zenekar el vagyunk. És a Voyager-zel, mikor megcsináltunk egy-két ilyen lakáskoncertet, tehát Fonai Tiborral és Nyírő Áronnal, Akkor arra gondoltunk, hogy mi lenne, hogyha ezt havonta csinálnánk, nem lakáskoncertet hirdetnénk, hanem azt mondanánk, hogy akkor egy klub végül is a méretét, meg a infrastruktúrát adódóan ennél vannak kisebb klubok is. Tehát, hogy akkor legyen ez a mi klubunk, és ha viszont havonta van, akkor hívjunk meg mindig egy-egy vendéget. Tehát így volt most, hát tavaly is volt 5 alkalom, vagy 6 alkalom. Most az elsőnél Dress Mihály volt a vendég, most októberben Fekete Kovács Kornél lesz, és aztán később László Attila, Gyárfás István, Makovics Dénes, Lukács Peta, tehát így sorolhatnám.
2: Hát a jazz élet legnagyobbjait összeszeditek, akkor ezt nyugodtan mondhatjuk.
3: Hát mondhatjuk így is, igen.
2: Ezek hónapról hónapra, vagy két hónapról két hónapra jelentkező kis klub zenei estek a jazz világában. Mennyire kell előre készülni erre?
3: Márhogy zeneileg.
2: Akár zeneileg, akár meghívottak tekintetében, mert hogyha oda csöröksz, nem tudom, a Sárék Petének, hogy gyere már két hét múlva, szerintem nem biztos, hogy azt fogja mondani, hogy tudok jönni.
3: Hát, ugye ezt az évadot, ezt tavaly, vagy nem tavaly, bocsánat, csak ugye én tanévekbe gondolkozom. Szóval ezt az évadot én május végén szerveztem le, és ugye akkor kérdeztem meg mindenkit, hogy ráérnek-e, és hogy jönnének egyáltalán, és ha igen, akkor mikor. Tehát viszonylag előre azért érdemes szervezni nyilván ezeket a dolgokat. A zenei felkészülés az nem ennyire előre megy, tehát hogy az...
2: Egy hét alatt megvagytok vele.
3: Igen, koncert előtt pár héttel mennek ilyen óvatos e-mailek, meg kották, minden, és aztán a koncert előtt, tehát kifejezetten a koncert napján egy órát így megnézegetjük a témákat.
2: És pont ez lett volna a kérdés, hogyha van egy ilyen hónapról hónapra jelentkező klub zenei est, akkor az mennyire van előre megírva? Tehát, hogy te pontosan tudod, mint a klubnak a szervezője, hogy akkor ezt a nem tudom, 10 dalt, 12 dalt fogjuk eljátszani, és akkor ragaszkodunk a kottához, vagy jazzről beszélünk, meg klubról beszélünk, akkor tudjátok, hogy nagyjában egészében kb. Ez lesz a főváz, de hogy
4: egyébként végig fogjuk improvizálni az egészet.
3: Hát. Tulajdonképpen az történik, mint egy jazz koncerten szokott, hogy van egy téma, aztán utána onnantól elég improvizatív a dolog, illetve még a téma is ugye lehet nagyon improvizatívan előadva. Azt nem mondom, hogy jam session jellege van, mert annál egyel több az az egy darab próba, amit előtte összehozunk, mert tényleg a témák azért az mégsem árt, hogyha szépen megszólalnak, de alapvetően nincs túl parázva ez a dolog. Szóval ez, hogy mennyit készülünk, ez egy érdekes dolog. Nekem nagyon tetszett egyszer az Olá Kálmának egy konferálása, ami mondta, hogy nem készülünk a koncertre, de 35 éve készülünk folyamatosan. Tehát, hogy tényleg, tehát, hogy mindannyian én kiskorunk óta zenélünk, ez a műfaj, ez érdekel minket, tehát, hogy olyan nagy meglepetés mi lehet, ugye? Tehát, hogy nyilván a témák azok, amik lehetnek esetleg ismeretlenek, és akkor azt ott érdemes egyeztetni meg irányokat, íveket, tehát ilyesmiket, de Ezen kívül többet nem.
2: Egyre népszerűbbek egyébként a különböző jazz klubok, hogyha az elmúlt éveket veszem. Nagyon sokan rajonganak, vagy kezdenek el rajongani, vagy érdeklődni a jazz iránt. Nálatok ez a bizonyos kis klub, ez milyen népszerűséggel, milyen népszerűség irátával működik?
3: Hát általában ugye nem túl nagy helyről beszélgetünk, de nem is hirdetjük túl. Tehát, hogy,
2: minek?
3: Mert hogy igen, minek is, igen, igen. Meg hát ugye regisztrálni kell, mert tudom, azért van egy kis macera. Tehát van egy Facebook esemény, meg van, és akkor onnan még aztán még regisztrálni kell, tehát hogy ilyesmi. Mert a hely mindig megtelik, tehát hogy nem...
2: De ez nincs közel egyébként Budapest belvárosához.
3: Hát ugye, hogyha a világ közepe Budapest belvárosa, akkor valóban rettetesen messze van Budafok, de hát attól onnan nézzük, tehát hogy mondjuk aki Szegedről jön, neki nagyon nagy problémája, hogy hol alszik, ugye, tehát hogy...
2: Azért mondom, mert hogy a nagy jazzklubok azért közel vannak a belvároshoz. Ez meg egy ilyen kisebb jazzklub nyilván, és akkor Budafoki ki kell menni hozzá. Na de hát egyébként...

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Nagy János Jancsa, zenész, jazz zongorista, zeneszerző ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer, szia.
2: Szervusz.
1: Az Üveghegyen túl nem sokára, egészen pontosan 26-án lesz előadásotok a Műpában, a Freestyle Chamber Orchestrával, aminek azért elég szép története van már, nem most alakult.
2: Nem, hát most már 20 éve alakult az együttes. Pálhegyi Máté fúval a művésszel alapítottuk még annak idején.
1: És azóta számtalan tagcsere volt már. Mindig vannak újak, meg mindig
2: igen,
1: vannak
2: igen, akik... de most már azért 19 óta azért ez többnyire állandó, és azért már akkor is, hát szerintem a nagy része a zenekarnak már nagyon rég óta ott van, sőt, és hát van, értelemszerűen vannak olyanok, akik a kezdetektől tagjai zenekarnak.
1: Itt ez a viszonylag új helyszín, amiről beszéltünk, vagy hát nem csak helyszín, hanem formáció is, a Voyagers Jazz Club, igen. Ott is vannak nyilván állandó tagok, jó magadon kívül, meg meghívottak.
2: Igen, hát ugye Fónai Tibor és Nyírő Áron, ugye magát a Voyagers együttest, azt így alkotjuk, ugye hárman. Igen.
1: Ezeken kívül van-e még most valami az életedben, Jancsa, mert hogy azért neked az élet számtalan együttes volt már az elmúlt években, évtizedekben, te még a Jábéban is toltad egy idejét.
2: Igen. Hát most ha belenéznék annót eszembe, akkor biztos látnék, meg most így gondolkozom igazából ezen a kérdésen. Ugye László Attilával játszunk együtt a Fusion Circus-be, tehát ez nem is kérdés, tehát ami így van, ugye elég sokat duózom Mókussal, tehát Szirtes Edinával. Ezek az életemnek a már hogy az együttesben a fő.
1: Igen. És alapvetően a te életed nem csak arról szól, hogy néha leülsz és akkor zenét szerzel, meg mindenféle formációkkal fölállsz a színpadra, hanem néha a katedra mögé is beállsz. És számtalan helyen tanítottál már egyébként. Most mi az, ami van az életedben?
2: Hát most is sok helyen tanítok. Tavaly megpróbáltam, hogy egyre kevesebb helyen tanítsak, és akkor így onnan eljöttem, vagy felmondtam, vagy nem tudom, hogy ezt hogy mondják szépen. Pedig tényleg igazából semmi. Szóval nincs ok, vagy hogy mondjam.
1: Tehát, nem vesztetek össze?
2: Ne, hát bőven nem, de én méretetlenül tisztelem a vezetőit annak az iskolának. Nem, hanem tényleg gondoltam, hogy hát, hogy kevesebb adminisztráció, amitől én, de a gyerekek nagy része jött utána, és szétszorultak abban az iskolákban, ahol egyébként még vagyok. Úgyhogy sokkal nem szabadult fel az életem. De tényleg a tanítás. Tehát, hogy ugye a Pomázi Zeneiskola, a Teleki Vattai Zeneiskola, ami alapfokú, és az Egressi...
1: A Csepeli
2: Egressi...
1: Az Alánéknál.
2: Az Alánéknál, a Csepeli Konzi, igen, az, ahol a jazz tanszakot vezetem, és ugye ez a kettő, illetve a Kodolányin a zongoristákat még ott próbálom valahogy terelgetni.
1: Arra gondolok egyébként mindig, amikor jazz iskolát, vagy olyan növendékeket hallok, vagy látok magam előtt, a lelki szemeim előtt, akik jazz szeretnének tanulni. Pár évvel ezelőtt volt ez a bizonyos film, nem tudom, látod, de a Whiplash.
2: Nem láttam.
1: Ajánlom egyébként mindenkinek a figyelmébe, hogy nyilván az egy kicsit ki van karikírozva, vagy akkor így is lehet tanítani, vagy úgy is lehet tanítani, hogyha jazzről van szó, vagy az ember a világ legjobb iskolájában, New Yorkban szeretne tanulni, de hogy hát aki meg akarja tanulni, az nyilván bárhol meg tudja.
2: Hát nehéz tanítani ezt a műfajt minden, és most érdekes, hogy a filmben én csak részleteket láttam, nagyon érdekes, mert mondjuk, hogyha nagyon kritikus akarnék lenni magammal, vagy így fölülről nézni a tanításomat, akkor tulajdonképpen simán mind a két végletet viszem, hogyha erről van szó. Tehát azt is, amikor mindent megengedek a növendéknek, és nem kell gyakorolni, és tök mindegy, azt csinálunk, amit akarunk. Meg van a másik, amikor valaki tényleg a szakmájára készül, azt mondja, hogy már pedig ez az én életem, ez akarok lenni, mit tudom, micsoda. Hát, bocs, akkor viszont kénten vagy gyakorolni, és kénten vagy tudni, ha meg nem, akkor műszaki egyetemén én úgy tudom, tehát arról nekem mindig azt mondták, hogy hú, hát ott már elsőbe kiszórják, amit tudom, szóval miről beszélgettünk. Tehát, hogy ez van, tehát, hogy szerintem van egy szint, ami alatt azért nem nagyon lehet. De hál' Istennek, tehát most már elmerem azt mondani, vagy tudom mondani, hogy most már nagyon jól szórakozom mindenütt, mert iszonyatosan jók a diákok, meg a növendékek, akik járnak, akár a Kodolányira, akár Cseperre, akár a Teleki Vattaiba.
1: És hogyha arról beszélünk, már pedig beszéltünk róla, hogy Voyagers Jazz Club, egy másik klub is van az életedben, és az viszont akkor Csepelhez kötődik.
2: Igen, az Egressi Jazz Club, ahol kifejezetten a növendékekkel csinálunk havonta egy ilyen klubot, ahol ők eljátszák mindig, ahol éppen, amit éppen tartanak, tanulnak, aztán kis jam-session, nyilván tanárok, diákok együtt, és hát mi szívesen látunk más iskoláknak is a növendékeit. Szoktak egyébként jönni, de bátran fölhívunk mindenkit.
1: Ez olyan klub, hogy zárt klub, tehát, hogy csak az ott tanulók, illetve a hangszeresek mehetnek be, vagy ott is van, nem tudom, 20-30-40 férőhely, és akkor akik
2: szeretnék? Nem,
1: szereti...
2: hát az még több férőhely is van, úgyhogy nyugodtan jöhetnek. És viszont belépő sincs, tehát, hogy, hogy lehet jönni bárkinek, aki szeretné meghallgatni, hogy, és ez csütörtökön, minden hónap valamelyik csütörtökén van. 15-én lesz az első most ebben az évben, tehát hogy akit érdekel ez a műfaj, vagy szeretné meghallgatni, hogy milyenek azok, akik éppen ezt tanulják, és hát elég magas szinten játszanak már.
1: Egyre népszerűbb egyébként ez a bizonyos műfaj, és persze javíts ki, ha tévedek, és nem csak úgy, hogy akkor szívesen elmegyek egy jazz koncertre, gondolják ezt azok, akik szabadidős programot keresnek, hanem úgy is, hogy a zenészek között egyre többen vannak, akik ezt választják, hogy akkor jazzt szeretnék tanulni.
2: Lehet. Én úgy gondolom, hogy, hogy ha nem klasszikus zenét tanulunk, akkor végülis ez az a műfaj, amit megtanulva mindent lehet játszani. Tehát, hogy innen, hogy mondjam, ha tudod ezt a műfajt játszani, akkor fogsz tudni megfelelni, úgymond a popzene, vagy a rockzene bármelyik területén. És itt most nem csak egyik, hogy a hangszeres technikai tudásról beszélek. Nyilván szükséges hozzá egyfajta nyitottság is, tehát, hogy amikor az ember bekerül egy popzenei produkció, vagy valami, akkor az hitten nekezd eljátszani a jazzzenész, tehát, hogy viszont a technikai tudás az biztosan adott lesz erre.
1: Egy utolsó kérdés a végére. Pár évtizede benne vagy ebben a szakmában, a jazz világában. Sosem volt olyan, hogy azt mondtad volna, hogy hát akkor köszönöm szépen, kicsit távol tartanám magam tőle?
2: Nem. Viszonylag gyorsan tudok válaszolni, tehát, hogy én bennem nem volt sose ilyesmi, meg nincsenek ilyen gondolataim, hogy nem tudom én, többre kellene, hogy tartsanak, vagy hogy nem ott tartok, ahol vagy. Szóval nem tudom, tehát nekem nagyon kevés elvárásom volt egyébként ezzel az egésszel kapcsolatban. Én pusztán jól akartam magam érezni, és ez megtörténik a mai napig, tehát én úgy gondolom, hogy minden, ami ennél több, tehát mondjuk a két ember már sokkal több, mint hogy egyedül jól érzem magam, vagy az, hogy nem tudom, mert 3 forintnál többet keresek esetleg ebből, azt én már úgy élem meg, hogy akkor már jók vagyunk. Tehát, hogy tényleg borzasztóan, hogy mondjam, nagyon-nagyon alacsonyak voltak az elvárásaim minden tekintetben, kivéve ami nem zene. Tehát a zeneileg magasak voltak, de hát azért csinálom, mert szórakozom.
1: Jancsa, köszönöm szépen, hogy jöttél. Köszönöm. Kellemes további szép estét.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az IKO műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezen az estén Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel, így én azt mondom, hogy aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.